0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! Augusztus 3-án hétfőn a reggeliben a következő témákat kínáljuk önöknek. Fél hétkor arról lesz szó, hogy az Európai Unió korlátozza a 6 köteles ukrán férfiak letelepedését. 4-8-kor szokásos hétfő reggeli belpolitikai összefoglalónkkal jelentkezünk. Majd arról beszélgetünk, hogy a következő napokban is folytatódik az elképesztő hőség. A reggeli utolsó órájában beszámolunk arról, hogy kereken 100 évvel ezelőtt ezen a napon indult a Szlovák Rádió rendszeres adása, és arról is, hogy a hazai háztartások annyi pénzt költenek élelmiszerre, mint a 90-es években. Tartalmas rádiózást kívánok a szerkesztő Tilajcsik Dóra, a hangmester Zsabka Levente és a hírszerkesztő Mezőszállási Márk nevében is.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tragikus repülőgép szerencsétlenség történt Ocsován. Újra tárgyal az Egyesült Államok és Irán. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. Három ember, köztük egy gyermek vesztette életét vasárnap, amikor lezuhant egy kis repülőgép a Zólyomhoz közeli Ocsován. A rendőrség tájékoztatása szerint a fedélzeten egy 48 éves pilóta, egy 38 éves férfi és egy kiskorú gyermek tartózkodott, akik a helyszínen életüket vesztették. A gép egy mezőgazdasági szövetkezet területére zuhant, majd kigyulladt. A mentőegységek még órákon át dolgoztak a helyszínen, miközben a hatóságok megkezdték a tragédia okainak kivizsgálását. Helyi információk szerint a repülőgép nem az Ocsovai Aeroklubhoz tartozott. A Duna alacsony vízállása miatt egy ismeretlen tárgy került elő a komáromi járásban található Virt közelében. A rendőrség elsődleges információi szerint nagy valószínűséggel második világháborús lőszerről lehet szó. A helyszínt biztosították, a hajóforgalmat ideiglenesen felfüggesztették, amíg a tűzszerészek és a kriminalisztikai szakértők megvizsgálják a leletet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a területet, amíg a vizsgálatok be nem fejeződnek. Négy ember megsérült az ukrajnai Odesszában, amikor egy fegyveres tüzet nyitott egy katonai táborzó központnál zajló mozgósítási akció során. A támadó a lövöldözés után elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta a 32 éves férfit. A sérültek a toborzó központ munkatársai, az eset körülményeit az ukrán hatóságok vizsgálják. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy újabb tárgyalások kezdődnek az Egyesült Államok és Irán között. Trump szerint Washington korábban elhalasztott egy tervezett katonai csapást, mert Irán és több közel-keleti ország diplomáciai megoldást sürgetett. Teherán ugyanakkor cáfolta az amerikai elnök állításait. A felek között továbbra is kiemelt téma a hormuzi szoros helyzete, valamint az iráni nukleáris programmal kapcsolatos megállapodás lehetősége. A brazil munkáspárt hivatalosan is Luiz Inácio Lula da Silva-t jelölte az októberi elnökválasztásra. A 80 éves államfő negyedik elnöki ciklusának megszerzésére készül, és azt mondta, jobb formában érzi magát, mint amikor először lett elnök. Fő ellenfele Flávio Bolsonaro szenátor, a volt államfő Jair Bolsonaro fia lesz. A kampány egyik meghatározó témája a Brazília és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültség, valamint az ország gazdasági helyzete.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség. A déli és délnyugati országrészeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűző nap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. A tartós forróság az egészségre és a megnövekedett tűzveszély miatt is komoly kockázatot jelent.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a KVP lakótelepen az Optima bevásárlóközponttól a moszkvai sugárút irányába a torlódásra kell számítani. A Kiszucaújhely előtti szakaszon csaca felől érkezve mintegy 15 perces késés alakult ki a feltorlódott forgalom miatt. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval.
1: Fél tucat gól született az élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójának három vasárnapi mérkőzésén. A komáromiak végre hazai környezetben léphettek pályára tétmeccsen. A felújított KFC stadionban közel telt ház 5000 néző előtt 2-1 arányú vereséget szenvedtek a nagyszombatiaktól. A Spartak öngóllal szerzett vezetést a 33. percben, a 78-ban pedig megduplázta előnyét. Ez is öngól, és megint Smehilről került a hazaiak kapujába a labda. 4 perccel a befejezés előtt a csereként beállt Bajemi szépített. A Dac odahaza 2-0-ra legyőzte az újonc besztercebányai együttest. A 21. percben Trusza 11-esből szerzett vezetést, 10 perccel a szünet után Ramadán állította be a végeredményt. A zsolnaiak 1-0-ra nyertek Nagy Mihályban, a vendégek a 3 pontot érő gólt a 91. percben szerezték. 2 fordulót követően csak a címvédő Szlován 100%-os, a Nagy Mihályak és a besztercebányaiak még nem szereztek pontot, de még gólt sem rúgtak. A második labdarúgó liga második felvonásának vasárnapi eredményei: Malzsenyice Slovan B 4-2 és Petržalka Bicsa 4-0. Az Inter Žilina B meccset ma 17 órától játsszák. A Ferencváros az Üllői úton 8000 néző előtt csak gól nélküli döntetlent játszott, a 85. perctől 10 emberrel futballozó újonc Vasassal a labdarúgó NB1 második fordulójában. Így mindkét csapat nyeretlen maradt. A címvédő Győr az Etoparkban 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát, az Újpest pedig a Megyeri úton 4-2 arányban legyőzte a Debrecent, annak ellenére, hogy a lilák kapusa Szappanos 2 potyagolt is kapott. Ma 17 óra 30 perctől játsszák a Zalaegerszeg Paks találkozót. Görög sajtóinformáció szerint is Vitális Milán az AEK Athénhoz szerződhet. A 8-szoros magyar válogatott középpályásért, aki az előző idényben 9 góllal és 4 gólpasszal járult hozzá a Győr bajnoki címéhez, 2,5 millió eurót fizethetnek a görögök. Gulácsi Péter a családjával együtt vasárnap kora este a lipcsei repülőtérről egy magángéppel útnak indult Valenciába, ahol orvosi vizsgálaton vesz részt, mielőtt hivatalosan is bejelentenék, hogy a Villarrealnál folytatja a pályafutását. Zuzana Michalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny. Nikola Csorbová nyerte a nők versenyét a norvégiai extrém triatlon viadalon Eidfjordban. A 3800 méter úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló viadalon több mint 4 másodperccel előzte meg norvég riválisát. A pozsonyi Mészáros Noémi az előkelő 6. helyen végzett könnyű súlyú egypárban az evezősök varézei Európa-bajnokságán. Lukács Kubis a 2. helyen zárt az 5 etapból álló dán országúti kerékpáros körversenyen. A belga Wout van Aert győzött. Rebeka Šramková kiharcolta a főtáblára jutást a torontói tenisztornán, miután a selejtezőben 6-1-6-4-re verte tajföldi ellenfelét. 6 évi versenytilalommal sújtotta az egyik legjobb szaúd-arábiai triatlonost, a 38 éves Abdul Rahman Al-Gandit, a nemzetközi tesztelő ügynökség szteroid és EPO használat miatt. Eltiltását a szokásos 4 éves szankción túl 2 esztendővel meghosszabbították, mivel súlyosbító körülményként értékelték, hogy több tiltott szert is használt.

6 óra 17 perc van. Kedves hallgatóink, augusztus 3-án a Herminák és a Lídiák ünneplik névnapjukat. A Hermina német eredetű név, a Hermann női párja, jelentése harcos nő vagy katona. A Lídia név görög nyelvterületről származik, jelentése Lídiából, vagyis egy ókori kis-ázsiai országból való nő. A szlovák naptár szerint ma Jergus napja van. Boldog névnapot kívánunk, és gratulálunk azoknak is, akik ma ünneplik születésnapjukat.

0: 6 óra 21 perc. Évszázados régészeti rejtély oldódott meg Törökországban. Erről is hallhatnak a következő percekben. Színes híreink következnek Gazsik Viktória szerkesztésében.
1: Egy újonnan előkerült történelmi dokumentum szerint Nagy-Britannia mérgező gáz bevetését tervezte az Amerikai Egyesült Államok ellen az 1812-es angol-amerikai háború idején. A feljegyzést egy skót levéltárban fedezték fel. A terv kidolgozója Thomas Cochrane brit haditengerészeti tiszt volt. Elképzelése szerint kénnel és más éghető anyagokkal megrakott hajókat gyújtottak volna fel, hogy a keletkező mérgező füstöt a szél az amerikai erődök és hadihajók felé sodorja. A cél nem a rombolás, hanem a védők harcképtelenné tétele volt. A kutatók szerint a tervet a brit katonai vezetés komolyan mérlegelte, de végül nem valósult meg. Cochrane 1814-ben egy pénzügyi botrány miatt elveszítette tisztségét, így nem vehetett részt az észak-amerikai hadjáratban. A történészek hangsúlyozzák, bár mérgező anyagokat már az ókorban is alkalmaztak hadviselésben, ez az egyik legkorábbi ismert terv volt egy nagyszabású vegyi támadás végrehajtására.

Több mint egy évszázaddal a feltárása után sikerült azonosítani egy ókori templomot Törökország délnyugati részén. A régészek szerint az épület Hekaténak, Anatólia egyik legősibb és legtitokzatosabb istennőjének szentélye lehetett. Az épületet már 1912-ben és 1913-ban feltárták, de mivel nem találtak egyértelmű bizonyítékot, sokáig csak kis templomként emlegették. Akkor még úgy vélték, akár Déméter a termékenység és a földművelés görög istennőjének szentélye is lehetett. A Süleyman Demirel Egyetem kutatócsoportja azonban új bizonyítékokat talált. Hekatét ábrázoló szobrocskák és domborművek kerültek elő, emellett a templom elhelyezkedése is a Hekaté kultuszra utal. A szakemberek szerint ez lehet Törökországban a második olyan templom, amelyet építészeti bizonyítékok alapján Hekatéhoz lehet kötni. Hekatét ma elsősorban a mágiával és a boszorkánsággal kapcsolják össze, az ókorban azonban ennél jóval összetettebb szerepet töltött be. A görög hagyományban az ég, a föld és a tenger hatalmával is kapcsolatba hozták, később pedig a hold, az útkereszteződések, az átmenetek, a védelem és a túlvilág istennőjeként tisztelték. A portugáliai Buszakó nemzeti erdő lett az Ibériai félsziget első hivatalosan minősített terápiás erdeje. A világon jelenleg mindössze 4 ilyen elismert helyszín található. A Luszó város részben Meálhada község területén fekvő erdő több éves előkészítés után kapta meg a tanúsítványt a Healing Forest International Certification Office szervezettől. A 105 hektáros terület különleges természeti értékei miatt érdemelte ki az elismerést. Mintegy 250 fafajnak és cserjének ad otthont, valamint gazdag építészeti és kulturális örökséggel is rendelkezik. A terápiás erdők olyan természetes környezetek, amelyeket egészségmegőrző és terápiás programokra alakítanak ki. Képzett szakemberek vezetésével zajlanak bennük relaxációs és gyógyító foglalkozások, amelyek kiegészíthetik a hagyományos kezeléseket. Kutatások szerint az erdei környezetben végzett gyakorlatok csökkenthetik a stresszt és a szorongást, javíthatják az alvást, valamint kedvezően hathatnak az immunrendszer működésére is.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Az Európai Unió korlátozza a hadköteles ukrán férfiak letelepedését, Donald Trump pedig saját állítása szerint tető alá hozta a Hamas lefegyverzését. Erről hallhatnak 7 óráig Mezőszállási Márk régiós hírei után.
2: Vasárnap délután 4 óráig országszerte 56 alkalommal riasztották a mentőket a hőség okozta rosszul létekhez. A mentőszolgálat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, kerüljék a tűzőnapot és különösen figyeljenek az idősekre, gyermekekre, várandós nőkre és a krónikus betegekre. Mától ismét autópálya matricára lesz szükség az R1-es gyorsforgalmi út Szered melletti szakaszának használatához. Az útrészt még 2023-ban tették ideiglenesen díjmentessé a szeredi vasúti híd felújítása miatt, mivel az új híd elkészült és újra megnyílik a forgalom előtt, megszűnik az átmeneti kedvezmény. A Magyar Belügyminisztérium vizsgálja a Szlovákiából Magyarországra költözött roma családok ügyét. A tárca szerint azt szeretnék tisztázni, hogy az ingatlanvásárlások és a költözések jogszerűen, átlátható módon és az érintettek szabad akaratából történtek-e. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a helyzet rendezéséhez magyar-szlovák együttműködésre van szükség. A kassai önkormányzat továbbra is tagadja, hogy szervezett áttelepítés történt volna, míg a magyarországi Szalonna önkormányzata attól tart, hogy az eset precedenst teremthet.
0: Időjárás.
2: A déli és délnyugati országrészeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedett a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűzőnap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a KVP lakótelepen az Optima bevásárlóközponttól a Moszkvai Sugárút irányába a torlódásra kell számítani. A Kiszucóújhely előtti szakaszon csata felül érkezve mintegy 15 perces késés alakult ki a feltorlódott forgalom miatt, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 perccel múlt fél hét. Két fontos külpolitikai fejlemény is meghatározza ezekben a napokban a nemzetközi helyzetet. Az Európai Unió szigorítja a 6 köteles korú ukrán férfiak ideiglenes védelmének szabályait, miközben Donald Trump azt állítja, sikerült megállapodást elérnie a Hamas lefegyverzéséről, ami egy újabb fordulat lehet a közel-keleti konfliktusban. Mit jelenthetnek ezek a lépések a biztonságpolitika szempontjából? Erről is beszélgetünk Csiki Varga Tamással, a Stratégiai és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az Európai Unió a hírek szerint szigorítja a 6 köteles korú ukrán férfiak ideiglenes védelmének feltételeit. Mit jelent ez tulajdonképpen, illetve mi áll ennek a döntésnek a hátterében?
1: Az Európai Unió szempontjából ugye az ukrán menekültek kérdése 22 óta egy viszonylag érzékeny probléma, nevezzük is egy probléma, és ebben a férfiaknak, a 6 köteles korú férfiaknak a védelem biztosítása, a befogadása alapvetően ne feltétlenül érdekel, indokolt, hiszen a nők, a családok, a sebezhető közösségeknek, akik elmenekülnek, a védelme az egy teljes mértékben indokolt humanitárius szempontból, azt gondolom, hogy érthető döntés. És hát itt két dolog is lehet mögött, az egyik nyilván az európai szempont, a másik pedig az ukrán szempont, ahol a haderő feltöltése és a védelmi erőknek a folyamatos biztosítása az ugye egy nagyobb kihívás jelent az éves során.
0: Ugye azokról a férfiakról, fiatal férfiakról van szó, akik külföldre menekültek azért, hogy ne hívják be őket katonának, és ne kelljen harcolniuk az ukrán-orosz fronton, jól értem, ugye?
1: Így van, abszolút erről van szó. Ukrajna esetében egyébként az volt a trend, hogy a fiatal generációkat ugye védik, és a továbbra is a 18-23 éves korosztály közötti időszakot, vagy a korma lévőket abszolút megilleti, ugye nem is erről a korosztályról, hanem 23-60 év közöttiekről van szó. És ahogy mondom, indokoltnak lehet tekinteni azt, hogy ennek a korosztálynak a férfiak esetében Európában is nem szükségszerű, hogy ezt a védelmet biztosítsanak.
0: Mi változik a gyakorlatban az ő számukra, akik eddig ideiglenesen védelem alatt éltek valamelyik uniós tagállamban? Mire számíthatnak?
1: Ugye ezekben az esetekben a normál séma az, hogy ők regisztrált menedékkérők, és tudnak róluk a hatóságok, hogy hol vannak, hol tartózkodnak, adott esetben mivel foglalkoznak. Ha ez egy normál, formalizált folyamat, tehát akkor a jogi státusz változik meg, és értesítik őket arról, hogy ezt a védelmet nem biztosítják számukra. Ami viszont azt jelenti, hogy el kell hagyniuk az Európai Unió területét, és haza kell térniük Ukrajnába. Az egy más kérdés, hogy aki ebben a helyzetbe kerül, és ugye haza kéne neki térni, azt Ukrajnában a hatóságok nem feltétlenül a legnagyobb elismerésre fogják fogadni, hiszen a katonai szolgálat elől menekültek elő az ország védelmében, nem vettek részt az elmúlt években.
0: Börtön várhat ezekre az emberekre Ukrajnában, hogyha hazamennek? Vagy ezt nem lehet ennyire egyszerűen kijelenteni?
1: Azért nem jelenteni ki kategórikusan, hogy ez feltétlenül börtön, mert Ukrajna alapvetően nem abban lenne érdekelt, hogy ebből egy ilyen mélyülő társadalmi konfliktust szítson, vagy elkinyisson egy újabb ilyen problémakör. De a jogi szabályozás ez nyilván pontosan azért szolgálja a védelmi érdekeket, hogy ne lehessen kibújni a katonai szolgálat alól.
0: Egyébként lehet tudni valamit arról, hogy ki kezdeményezte ezt a lépést? Hogy ez ukrán kezdeményezésre történik, vagy pedig az Európai Unió egyezett meg erről?
1: Én erre van azt mondani, hogy az információt nem láttam, hogy gyakorlatilag melyik irányból indult el. A Ukrajnának vélhetően nagyobb lehet a haszna, de csak abban az esetben, ha itt ténylegesen hazatérésről van szó. Feltételezem egyébként, tehát hogyha hanem a jogi eljárást és mondjuk börtön vagy egyéb büntetést akarnak mindenképpen érvényesíteni, akkor valami olyasmi átmeneti vagy eseti jellegű döntés lehet, hogy például pénzbüntetés és a katonai szolgálat megkezdése az, ami ellensúlyozhatja ezt a jogsértést azok részül, akik hazatérnek.
0: Nyilván nem akarok elébe menni a dolgoknak, de ön hogy látja, van ennek, vagy lesz ennek gyakorlati jelentősége arra nézve, hogy több hadköteles férfi térjen haza Ukrajnába, vagy pedig ennek inkább ilyen, valamilyen jelképes jelentősége van?
1: Hát kevésbé gondolom azt, hogy tömegesen akarnának hazatérni, pont azért, mert még a legjobb szándéka megközelítve is bizonytalan, hogy mi az, ami várja őket jut, vagy egyéb értelemben, arról nem beszélve, hogy ha mondjuk azt mondjuk, hogy nem börtön, akkor is a sorkatai szolgáltató felvételet nem biztos, hogy olyan nagyon vonzó perspektíva egy aktív háborús időszakban. A szimbolizmus az nyilván ott van mögötte, bár az, hogyha néhány esetet fel tudnak mutatni, az összességében nem. Hiszem, hogy akár a helyzetet, akár a stratégiai narratívát, vagy a politikai társadalom, már beszél az Ukrajnában mondjuk a közös teherviselésről, áldozatvállásról meg változtatni gyökeresen.
0: Ugye elég nagy különbség van az Európai Uniós tagállamok között, már csak abból a szempontból is, hogy melyikben hány ukrán menekült él. Feltételezem, hogy ez akár újabb Európai Unión belüli politikai vitákat is kiválthat. Most arra gondolok, hogy ugye különbségek lehetnek abban, hogy melyik Európai Uniós ország hogyan alkalmazza majd ezt a szabályt.
1: Ez így van, ugye az ukrán menekülteknek a legnagyobb számát, illetve arányát is a németek, lengyelek, bizonyos mértékben csehek viselik, tehát náluk vannak a legtöbben. És alapvetően az, hogy az adott uniós tagállam például ezt az intézkedést mennyire akarja végrehajtani, az a kétoldalú, mondjuk lengyel, ukrán, német, ukrán, stb. Ukrán kapcsolatok határozhatják meg sokkal inkább. Az nyilván nem érdekes senkinek, hogy nyíltan pártát törjön egy ilyen közös EU-s megállapodás kapcsán, akár Ukrajnával, de ugye látok azt, hogy milyen feszültség alakult ki, vagy épült fel itt az elmúlt 2-3 hónapban, mondjuk Ukrajna és Lengyelország kapcsán. Mondjuk úgy, hogy ez lehet egy ilyen politikai kártya, amit lehet használni adott esetben nyomásgyakorlásra. Azokban az országban pedig, ahol hát kevés az ukrán menekült menedékkérő, ott összességében ezek nem hiszem, hogy érdemi problémát fognak jelenteni.
0: Egyébként ön már találkozott ezzel kapcsolatos szlovákiai vagy magyarországi reakciókkal? Tehát, hogy a szomszédos államok vezetése hogy áll hozzá ehhez az új szabályzáshoz?
1: Nem találkoztam ilyesmivel. Alapvetően ugye Magyarországon most más típusú problémák azok, amik elsődlegesen elviszik a politikai figyelmet, illetve az egész térségben Magyarországban a legalacsonyabb számú a menedékkérőknek, a regisztrált menedékkérőknek a száma az én adatai szerint, tehát még az 50 000-et sem érje el. Ilyenek megfelelően maga a probléma is hát marginálisan jelenik meg.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Csiki Varga Tamással, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjével beszélgetünk. Az amerikai elnök Donald Trump közben azt jelentette be, hogy sikerült megállapodni a Hamász lefegyverzéséről. Mennyire tekinthető ez valódi áttörésnek?
1: Mindenki erős szkepticizmussal fordul a kérdéshez, illetve ez az állítólagos megoldáshoz. Valószínűleg ez lenne az egyetlen olyan vállalható politikai lépés, ami a gázai övezetnek az izraeli kiürítését, vagy legalábbis a pusztításnak a megállítását eredményezhetné. Nyilván az izraelék a leginkább szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a Hamász hajlandó-e lefegyverezni saját magát. De hát a tárgyalások legalább folynak, ez a pozitív rész. A kevésbé pozitív pedig, hogy ennek ellenére még a hétvégén is komoly izraeli légi csapások zajlottak, és majdnem 20 ember halt meg az izraeli támadásokban, tehát van egy folyamatos részben nyomás gyakorlás részben, szisztematikus pusztítás a térségben. Ehhez képest, hát, ha bármiféle társadalmi szerepvállalást, nyomást, gyakorlást, elvárást a Hamász felé meg tudna fogalmazni, az nyilván az lenne, hogy szűnjön már meg végre a háború, és ehhez a lefegyverzés lenne az út. A Hamász részéről viszont a nyitottság azért korlátozott.
0: Igen, pont erre gondolok, hogy látja ennek a megvalósíthatóságát a gyakorlatban, tehát hogy mennyire reális ez a jelenlegi helyzetben.
1: Nem nagyon látom a realitását, abból a szempontból, hogy kikényszeríteni kívülről nem lehet, és belső olyan társadalmi politikai folyamatot pedig nem nagyon látni, hogy ezt a Hamász köreiben fölvállalták volna. Ugye nekik a létjogosultságát, az alap működését az ezzel szembeni fellépés és a támadások határozzák meg. Ha ezt elengedik, akkor tulajdonképpen nem nagyon van más, amiatt működni kellene a Hamasnak.
0: Izrael részéről milyen garanciákra lehet szükség ahhoz, hogy a megállapodás esetleg tényleg létrejön és működőképes legyen? Ugye a bejelentés szerint az izraeli csapatok a folyamat végén kivonulhatnának a gázai övezetből. Tehát ez mennyire reális?
1: A történelmi tapasztalat szintén ez ellen szól. Izrael, ha valahova ilyen formában beteszi a lábát, az izraeli haderő megszáll egy területet, ott nem nagyon jellemző, hogy ezt csak gondolnak egyet és kivonulnak. Biztos, hogy egy abszolút helyi szintre redukált és ilyen nagyon aprólékos lépésre történő folyamat kellene, hogy megvalósuljon a gyakorlatban is. De annak az ellenőrizhetősége, hogy a Hamasnak milyen eszközei vannak ebben a térségben, szerintem közelít a nullához. Tehát ha azt tesszük, hogy éveken keresztül, akár egy föld alatti alagutakon, akár normál kereskedelembe rejtve mennyi fegyvert, rakétákat, egyebeket tudtak bejutatni, akár konkrétan a gázövezetbe is, most a lefegyverzés szempontjából pontosan rámutat, hogy ennek a gyakorlati megvalósítása az nagyon nehéz, hogyha nincsen erre nagyon aktív szándék a Hamász részéről, ami pedig nincsen meg.
0: És hát nem csak a szándék, én azt sem tudom elképzelni, hogy ezt ki és hogyan tudná ellenőrizni. Létezik erre egyébként valamilyen működő nemzetközi modell?
1: Hát olyat láttunk mondjuk a délszláv háború lezárása után, amikor a lakosság, tulajdonképpen mondjuk így, hogy a lakosság beszolgáltatta a fegyvereket, de hát ennek sem tehát nincsen olyan ellenőrizhetősége, hogy jelölnek egy épületet, ahol hétfő délelőtt bárki besétálhat és leadhat bármit a pisztolytól a harckocsiig, és akkor onnantól kezdve le van fegyverezve az adott közösség. Azt sem lehet tudni, hogy kiknél van eszköz, milyen eszköz, mennyi, és akkor ehhez képest hát a lefegyverzés gyakorlata az alapvetően abba kéne, hogy beágyazódjon, hogy az a politikai ok, az a társadalmi szándék, és ehhez kapcsolatban mondjuk a fegyveres csoport eltűnjön, ami a harcokat kiváltja. Tekintettel arra, hogy a palesztin lakosságnak semmilyen mondjuk kétállami megoldás iránymutató, vagy akár csak egy normális létezés feltételeit lehetővé tévő megállapodás nem kínálnak, egyelőre csak kényszerítik őket a katonai eszközökkel, és ennek része a Hamas pusztítása. Nem látom, hogy az miért működne.
0: Egyébként most lehet, hogy ez egy nagyon naív vagy álnaív kérdés lesz, de azon kívül, hogy Donald Trump bejelentette ezt a huszárvágást, ezen kívül van bármiféle bizonyíték arra, hogy a Hamas valóban egyetértett azzal, hogy minden fegyvert lead?
1: Mondjuk úgy, hogy az egészséges szkepticizmust érdemes megőrizni ezzel kapcsolatban valóban. Hát olyan nyílt, nehezük így megállapodás, vagy szöveges bármi dokumentum, ami nyilvánosság látott volna, természetesen nincsen. Feltételezhetjük legalábbis a közel-keleti reakcióból, hogy lehet, hogy ilyen tárgyalás volt, és valamiféle mondjuk a megállapodás irányába mutató véleménycsere, vagy álláspontcsere történt. De hogy ez ténylegesen egy olyan konklúzióval zárult, hogy a Hamas hajlandó lesz fegyverezni bármilyen mértékben magát, vagy bármilyen térségben, azért lehet, hogy egy picit az amerikai elnök ezt rózsásképpen festette meg.
0: Látható ön szerint bármilyen elmozdulás az amerikai elnök stratégiájában? Most gondolok egyrészt a közel-keleti stratégiára, másrészt pedig az Ukrajnával kapcsolatos stratégiára is, hiszen ugye ott pedig a Patriot rakéták gyártásának kérdésében lépett egyet Washington. Hogy tudná ezt összegezni?
1: Hát a közel-kelet esetében ugye több szálon mozognak az események, és látszik a diplomáciai erőfeszítés a háttérben. Ugye a libanoni miniszterelnök volt Washingtonban, és aztán most az izraeli miniszterelnök. Tehát ott a két front, ott a Hamász és a Hezbollah ügyét is próbálják valahogy ugye elsimítani. Egyébként Libanonban is hasonló irányba zajlottak a tárgyalások, az a az aktuális mondás, és ha minden igaz, akkor ma folytatódnak ezzel kapcsolatban az egyeztetések, hogy ott is egyfajta lefegyverzés az megszállt területeknek a úgyhogy átfésülése történne meg, amiért cserébe Izrael kezdené kivonni az erőit a megszállt délibanoni területekről, és a libanoni hivatásos haderő venni át azt a stabilizáló békefenntartó szerepet, ami elvileg a Hezbollahnak működését megszüntetné. Ez ugye kísértetésen emlékeztet, ha megszállt az egy terület, lefegyverezzük a Hamászt, és akkor majd kivon az izraeli haderő modellre. Mind a kettőre pedig mondja tágabb értelemben az iráni a háború kontextusában annyiban szükség van, és ebben a Hezbollah ügy az kiemelt szerepet kapott, mert ugye Iránnak tárgyalási csomagjának az egyik elemeként kezeli azt, hogy az amerikaiak minden a háborús tevékenységet a térségbe szüntessenek be, és ennek Izrael ugye könnyen alá tud tenni. Ami a szélesebb értelmű a folyamatokat illeti, hát Trumpnak nagyon szüksége lenne valamilyen diplomáciai sikerre az őszi félidős kongresszusi választások előtt, és egyelőre úgy néz, hogy legalábbis azt látják a nemzetközi szakértők, hogy ahhoz igyekeznek valamiféle lendületet, folyamatot fölépíteni, hogy akár az orosz-ukrán a háború vonatkozásában is legalább egy új tárgyalási folyamatot megpróbálnak beindítani. Ezt el tudom képzelni, arról is szó volt most a Zelenszkij-Trump találkozó után, hogy Jared Kushnerék az ukrán a orosz háborúnak a főtárgyalói adott esetben meglátogatják Kijevet is, ugye ahhoz képest, hogy Oroszországba viszonylag gyakran járnak, és ez segítheti a tárgyalásoknak a beindítása.
0: Ön szerint ezek valódi stratégiai lépések, irányváltások, vagy pedig tényleg csak Trump, hogy mondjam, tárgyalási stílusának részei, illetve esetleg a kampányának részei?
1: Nem nevezném ezt olyan jellegű stratégiai irányváltásnak, amiből messze a következtetést lehet levonni, azért, mert mind a két háború esetében az amerikaiaknak inkább csak nyomásgyakorlási eszközei vannak, de katonailag döntő módon nem tudnak kényszeríteni feleket. Más egyéb eszközzel pedig egyelőre hiába Kínának akár mondjuk gazdasági erőnyöket, a felek nem voltak ebben kellően nyitottak a tárgyalásra. Az, hogy Trump és a tárgyaló csapat különböző elemeinek a fejében vagy diplomáciai készségében egyébként mi van, hát az egy külön történetet megérdemel, és hát valóban a tárgyalási stratégia az eléggé hektikus, és sokkal inkább támaszkodik az erő alkalmazásra, mint a klasszikus diplomácia bevett eszközeire.
0: Végezetül az Európai Uniónak mennyire önálló a mozgástere ezekben a kérdésekben, ezekben a konfliktusokban, és mennyire kell követnie az amerikai irányvonalat?
1: Hát Ukrajna esetében valamivel nagyobb lehet a mozgástere. Önmagában ez egy eredmény, hogyha ilyen tárgyalások vannak, ha az európaiak valóban ott tudnak ülni az asztalnál. Az egy évvel ezelőtti, vagy másfél évvel ezelőtti folyamatokhoz képest abból jobb a helyzet, hogy mondjuk úgy bevásárolta magát az Európai Unió, vagy az európai államok ebbe a tárgyalási folyamatba, azzal, hogy átvették az Egyesült Államoktól az ukrán támogatás anyagi terheit, katonai és egyéb értelemben is. Irán vonatkozásában sokkal kevésbé van érdemi ráhatása Európának, és ugye látszuk mind a két esetben, hogy Donald Trump nagyon keményen akár bírálja, vagy nyomást gyakorol az uniós intézményekre, vagy akár az egyes európai szövetséges államokra is, hogy minél közelebb helyezkedjenek az amerikai stratégiai pozícióhoz. Mozgástér van, de alapvetően itt is az érdemi ráhatáskészség az, ami legtöbbször hiányzik.
0: Az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus első pillantásra külön történetnek tűnik, valójában azonban ugyanannak a nemzetközi biztonsági környezetnek a részei. Csiki Varga Tamásnak, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjének köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. További szép napot kívánok!
1: Köszönöm a lehetőséget!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. augusztus 3-án, hétfőn. A hírek után állandó belpolitikai kommentátorunk Szilvási József veszi górcső alá az elmúlt napok eseményeit, majd 7:30-kor arról lesz szó, miért és meddig lesz még ilyen hőség, illetve hogy hozzá kell-e szoknunk tájainkon is a 40 fokokhoz. Előbb azonban a legfontosabb hazai és külföldi történéseket foglalja össze Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Tragikus repülőgép szerencsétlenség történt Ocsován. Újra tárgyal az Egyesült Államok és Irán. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. Három ember, köztük egy gyermek vesztette életét vasárnap, amikor lezuhant egy kis repülőgép a Zólyomhoz közeli Ocsován. A rendőrség tájékoztatása szerint a fedélzeten egy 48 éves pilóta, egy 38 éves férfi és egy kiskorú gyermek tartózkodott, akik a helyszínen életüket vesztették. A gép egy mezőgazdasági szövetkezet területére zuhant, majd kigyulladt. A mentőegységek még órákon át dolgoztak a helyszínen, miközben a hatóságok megkezdték a tragédia okainak kivizsgálását. Helyi információk szerint a repülőgép nem az Ocsovai Aeroklubhoz tartozott. A Duna alacsony vízállása miatt egy ismeretlen tárgy került elő a komáromi járásban található Virt közelében. A rendőrség elsődleges információi szerint nagy valószínűséggel második világháborús lőszerről lehet szó. A helyszínt biztosították, a hajóforgalmat ideiglenesen felfüggesztették, amíg a tűzszerészek és a kriminalisztikai szakértők megvizsgálják a leletet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a területet, amíg a vizsgálatok be nem fejeződnek. Négy ember megsérült az ukrajnai Odesszában, amikor egy fegyveres tüzet nyitott egy katonai táborzó központnál zajló mozgósítási akció során. A támadó a lövöldözés után elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta a 32 éves férfit. A sérültek a toborzó központ munkatársai, az eset körülményeit az ukrán hatóságok vizsgálják. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy újabb tárgyalások kezdődnek az Egyesült Államok és Irán között. Trump szerint Washington korábban elhalasztott egy tervezett katonai csapást, mert Irán és több közel-keleti ország diplomáciai megoldást sürgetett. Teherán ugyanakkor cáfolta az amerikai elnök állításait. A felek között továbbra is kiemelt téma a Hormuzi szoros helyzete, valamint az iráni nukleáris programmal kapcsolatos megállapodás lehetősége. A brazil munkáspárt hivatalosan is Luiz Inácio Lula da Silva-t jelölte az októberi elnökválasztásra. A 80 éves államfő negyedik elnöki ciklusának megszerzésére készül, és azt mondta, jobb formában érzi magát, mint amikor először lett elnök. Fő ellenfele Flávio Bolsonaro szenátor, a volt államfő Jair Bolsonaro fia lesz. A kampány egyik meghatározó témája a Brazília és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültség, valamint az ország gazdasági helyzete.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség. A déli és délnyugati ország részeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűzőnap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek. A tartós forróság az egészségre és a megnövekedett tűzveszély miatt is komoly kockázatot jelent.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a KVP lakótelepen az Optima bevásárlóközponttól a moszkvai sugárút irányába a torlódásra kell számítani. A Kiszucaújhely előtti szakaszon Csaca felől érkezve mintegy 15 perces késés alakult ki a feltorlódott forgalom miatt. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Zsigárdi László.
1: Fél tucat gól született az élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójának három vasárnapi mérkőzésén. A komáromiak végre hazai környezetben léphettek pályára tétmeccsen. A felújított KFC stadionban közel telt ház 5000 néző előtt 2-1 arányú vereséget szenvedtek a nagyszombatiaktól. A Spartak öngóllal szerzett vezetést a 33. percben, a 78-ban pedig megduplázta előnyét. Ez is öngól, és megint Smehilről került a hazaiak kapujába a labda. 4 perccel a befejezés előtt a csereként beállt Bajemi szépített. A Dac odahaza 2-0-ra legyőzte az újonc besztercebányai együttest. A 21. percben Trusza 11-esből szerzett vezetést, 10 perccel a szünet után Ramadán állította be a végeredményt. A zsolnaiak 1-0-ra nyertek Nagy Mihályban, a vendégek a 3 pontot érő gólt a 91. percben szerezték. 2 fordulót követően csak a címvédő Szlován 100%-os, a Nagy Mihályak és a besztercebányaiak még nem szereztek pontot, de még gólt sem rúgtak. A második labdarúgó liga második felvonásának vasárnapi eredményei: Malzsenyice Slovan B 4-2 és Petržalka Bicsa 4-0. Az Inter Žilina B meccset ma 17 órától játsszák. A Ferencváros az Üllői úton 8000 néző előtt csak gól nélküli döntetlent játszott, a 85. perctől 10 emberrel futballozó újonc Vasassal a labdarúgó NB1 második fordulójában. Így mindkét csapat nyeretlen maradt. A címvédő Győr az Etoparkban 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát, az Újpest pedig a Megyeri úton 4-2 arányban legyőzte a Debrecent, annak ellenére, hogy a lilák kapusa Szappanos 2 potyagolt is kapott. Ma 17 óra 30 perctől játsszák a Zalaegerszeg Paks találkozót. Görög sajtóinformáció szerint is Vitális Milán az AEK Athénhoz szerződhet. A 8-szoros magyar válogatott középpályásért, aki az előző idényben 9 góllal és 4 gólpasszal járult hozzá a Győr bajnoki címéhez, 2,5 millió eurót fizethetnek a görögök. Gulácsi Péter a családjával együtt vasárnap kora este a lipcsei repülőtérről egy magángéppel útnak indult Valenciába, ahol orvosi vizsgálaton vesz részt, mielőtt hivatalosan is bejelentenék, hogy a Villarrealnál folytatja a pályafutását. Zuzana Michalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny. Nikola Csorbová nyerte a nők versenyét a norvégiai extrém triatlon viadalon Eidfjordban. A 3800 méter úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló viadalon több mint 4 másodperccel előzte meg norvég riválisát. A pozsonyi Mészáros Noémi az előkelő 6. helyen végzett könnyű súlyú egypárban az evezősök varézei Európa-bajnokságán. Lukács Kubis a 2. helyen zárt az 5 etapból álló dán országúti kerékpáros körversenyen. A belga Wout van Aert győzött. Rebeka Šramková kiharcolta a főtáblára jutást a torontói tenisztornán, miután a selejtezőben 6-1-6-4-re verte tajföldi ellenfelét. 6 évi versenytilalommal sújtotta az egyik legjobb szaúd-arábiai triatlonost, a 38 éves Abdul Rahman Al-Gandit, a nemzetközi tesztelő ügynökség szteroid és EPO használat miatt. Eltiltását a szokásos 4 éves szankción túl 2 esztendővel meghosszabbították, mivel súlyosbító körülményként értékelték, hogy több tiltott szert is használt.

hadd kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után, az ára szemben nincs esély.

0: 4.80. Tibor Gaspar és Dusan Kovácsik vallomásával folytatódott a tisztító tűz ügy tárgyalása. Szlovákiai kórházakat látogat Robert Fico, egy kormánypárti és egy ellenzéki politikus is magyarázkodni kényszerült pénzügyei miatt. Három téma, nagyjából 3-3 percben. Hétfő lévén a telefonvonalban Szilvási József újságíró, a Pátria Rádió állandó kommentátora. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
0: Kezdjük a tisztító tűz üggyel, amelynek tárgyalása a múlt héten Tibor Gaspar parlamenti alelnök vallomásával folytatódott, és Dusan Kovácsik is a bíróság elé állt.
1: Így van. Érdekességként említem meg, hogy a tisztító tűz fedőnevő akcióhoz hasonló Magyarországon is elkezdődött, ott is ezt a nevet adták a rendőrségi eljárásoknak, de maradjunk Szlovákiában. Itt már hónapok, sőt évek óta nyilvánvalóvá vált, hogy a rendőrség

0: intéztek először Jáncsú Villa és más nyomozók ellen. Mostantól pedig elsősorban Bernard Szobodnyék tanúvallomását próbálják kétségbe vonni. Bernard Szobodnyék hozzájuk tartozott, tehát Gaspárnak egyik szövetséges, és ott barátja volt. Többször együtt nyaralt a Törökországba családostul, és azt állította, külön akkor kötött a rendőrséggel, ilyen vádalkut, és azt állította, hogy bizony Tibor Gaspár és a többiek valóban bűnszervezetet működtettek a rendőrségen, megbeszélték, hogy kik az, akiket meggyanúsítanak, megvádolnak, és kik azok, elsősorban azt mernek a Holdudvarához tartozó, akik azután, akiket futni hagynak, és nem gyanúsítják meg őket. Múlt hét elején sorra került Tibor Gaspárnak a vallomása, aki minden vádat tagadott, és utána kért szót Bernard Szobodnyék, aki nem is olyan régen még a rendőrségnek a pénzügyi osztályának vagy részlegének a vezetője volt. Ő pedig szemében mondta Tibor Gaspárnak, hogy minden, amit állított, hazugság, mert valóban úgy volt, hogy bizony megbeszélték, méghozzá meg is nevezte a helyszínt, a Transpetro székházában találkoztak a 6. emeleten, ahol a nyitrai csoport tagjai, tehát Norbert Gödör vezetésével azután megtárgyalták, amit említettem, hogy kit kell meggyanúsítani, kit kell törvénysértés ellenére megvédeni, és ezt a Bernard Szobodnyék elmondta pontosan, és föltette azt a kérdést, hogy azt válaszolja meg Tibor Gaspár, hogy miért hazudna ő, és miért nem mondaná igazat, hiszen semmi haszna nincs abból, hogy ilyet állít, mert ő úgy gond eldöntötte, hogy őszintén tesz vallomást, és ezért mondta el, hogy Tibor Gaspárék miket cselekedtek, milyen súlyos törvénysértéseket követtek el. Érdekesség, hogy Bernard Szobodnyékot, amikor előállították, a lakásán 201 000 eurót találtak készpénzben, amit azután természetesen lefoglalt a rendőrség. Ez is igazolja, hogy bizony nem csak a fizetésből éltek ezek az emberek, hanem különböző módon jutottak csúszópénzekhez, amelyeket elsősorban a vád szerint Norbert Böder volt folyósított nekik, és ők azután osztoztak ezen a pénzen. A másik tanuló, Ludovit Makó, a adóhivatalnak a volt igazgatója, őt azonban egyelőre még nem hallgatták ki, egy másik elválasztották az ő ügyét ettől a mostanitól, tehát Tibor Gaspárnak az ügyétől. A lényeg mindenképpen az, hogy igyekeznek Bernard Szobodnyék és mások segítségével, hivatkoznak mindenképpen bebizonyítani, hogy Tibor Gaspár hazudik, és hazudik az egész társaság, akik szintén gyanúsít, ilyetlen már megvádoltak. A per folytatódik, és meglátjuk, hogy a Peter Pullman vezette szenátus, tehát a bírósági szenátus mennyire az hitelt Bernard Szobodnyék vallomásának, ugyanis Tibor Gaspárnak egyik ütőkártyája az, hogy Bernard Szobodnyék hazudik, egyáltalán nincs úgy, amit állít, és nem is járt oda az említett Transpetro székházban, nem is volt egyszer se, amit szemenszeret hazugságnak nevezett Bernard Szobodnyék. Meglátjuk, hogy mit következik. Augusztus 11-én folytatódik a per, és nagy érdeklődés kíséri, hogy milyen fejlemények várhatóak ezután.
1: A tisztító tűz ügy kapcsán már párhuzamot vontál az előbb Magyarország és Szlovákia között. Sokan azt mondják, hogy Robert Fico kórház látogatási körútját is Magyar Péter választási kampánya inspirálhatta.
0: Igen, olyan több minden közvetett bizonyíték van arra, hogy a Robert Fico rendkívüli módon figyelte a magyarországi, és figyeli a magyarországi fejleményeket, és igyekszik okulni abból, hogy mi minden vezetett Orbán Viktor volt kormányfő bukásához, és egyike úgy vélheti, hogy a kórházi állapotokban rejlik, ugyanis Magyar Péter, a mai miniszterelnök még kezdő politikusként, elsősorban többek között azért támadta a Fideszt és Orbán Viktor kormányát, mert embertelen körülményeket találta, és mutatott be a magyarországi kórházakban, penészes falakat volt, ahol toalettpapír sem volt, és egyéb dolgokat is említhetnék. Ebből tanult Robert Fico valószínűleg. Egy ideig azt mondta, nála az egészségügy nem téma, az nem a kormányfőnek a dolga. Aztán úgy látszik, hogy rájött arra, hogy bizony foglalkozni kell ezzel,

0: mert elsősorban azért, hogy valamiképpen kiálljon a szlovákiai egészségügynek a támogatása érdekében, ezért meglátogatta azokat a kórházokat, amelyeket még építenek, illetve felújítanak, itt elsősorban az Eperjesi kórházra, azután a Túrószentmártonira és a Beszercebányaira gondolok, ahol még csak tulajdonképpen megkezdték, tudjuk, hogy milyen problémák voltak Eperjesen, de csak megkezdték az építkezéseket, miközben Szlovákiában ugyebár minden embert megvisel ez a súlyos hőbután, mely ránk zúdult ezekben a napokban, de legtöbbet valószínűleg a kórházi ellátáshoz körülő betegek szenvednek el, és ugyanígy az ottani egészségügyi személyzet. Drámai riportokat olvashatunk arról, hogy milyen körülmények között kell végezniük az egészségügyi személyzetieknek a munkájukat. Voltak ugye védőöltözetben rosszul lett, mert akkor a hőség volt, és bizony Robert Tisson nyilván rádöbbent arra, hogy a szlovákiai kórházok kevés kivételtől eltekintve rendkívül elmaradott állapotban próbálják kezelni a betegeket. A lényeg pedig az, hogy nincsen légkondicionáló, néhány helyen ventilátorokat próbálnak beállítani, tehát Robert Fico előre menekül, és ezért véleményem szerint többek között ezért látogatja az említett kórházakat, és mondta többször is eljön ide, hogy a tervezett időpontra 2030-ra legkésőbb ezek a korszerűnek mondott valószínűleg azok is kórházak elkészüljenek, addig viszont a szlovákiai egészségügyi létesítmények nagyon elmaradott állapotban vannak, és így kell tulajdonképpen elviselniük azt a hőséget, amely ránk zúdul.
1: Végül szóljunk nagyon röviden arról a kormánypárti, illetve ellenzéki politikusról, akinek az utóbbi időben igencsak meggyűlt a baja a pénzügyekkel. Hogy is volt ez?
0: Igen, az a probléma, hogy sokan azt állítják, hogy a szavak ellenében a tettek azt bizonyítják, hogy nagyon sok politikus azért választja ezt a közéleti szerepet, hogy mielőbb megtolvasodjon. Hát ez példa akad az ellenzékiek körében is, meg a kormánypártiak körében. Matus Sutály belügyminisztert azzal gyanúsítják már évek óta, hogy a Dubajban részt vett a Forma 1 versenyben, a verseny nézőjeként, mégpedig VIP szinten, mert olyan helyeken látták őt és a fotók is igazolják, amelyekhez egyszerű a néző nem juthat el, és azzal gyanúsítják, hogy valószínűleg valamilyen vállalkozó fizethette az útját, mert érdekes módon miután utána néztek ennek az ügynek, kiderült, hogy később fizette csak meg még hozzá a barátnője, készpénzben fizette meg az egész utat, tehát elmentek Dubajba, Abu Dhabiba, azután visszajöttek, és utána fizették meg, mikor kiderült, gyanúsítani tették Matus Sutály estől, hogy továbbra is sok minden kérdőjel van az útja iránt. A másik pedig Ivan Korcsoknak az ügye, akiről kiderült, hogy tavaly 70, csak nem 70 ezer eurót tett fel, még pedig úgy, hogy a feleségének a cégében volt alkalmazott, az Eustar nevű cégnek a alkalmazottja volt, így nem kellett adót fizetnie, illetve majd az év végén fizetett a felesége, ami mindenképpen arra utal, hogy ügyeskedett Ivan Korcsok is, és most már ő is egyéni vállalkozóként akarja folytatni, de a tény az, hogy iparkot bármennyire is magyarázkodott, iparkodott elkerülni az adózást, és ez bizony nem vett jó fényt a progresszív Szlovákiára, mert annak az elnöke, és elsősorban ugyebár azért nem, mert ez egy újabb botrány a Simeska ügy után. Ebben a pillanatban ez a helyzet.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői hírmagyarázatunkba. Szilvási József újságírót, a Pátria Rádió állandó kommentátorát hallották, aki néhány nappal ezelőtt ünnepelte a 80. születésnapját. Jóska, bár tudom, hogy ezt nem beszéltük meg előre, de engednek, hogy a Pátria Rádió munkatársai és hallgatói nevében is sok szeretettel gratuláljak, további jó egészséget és kitartó munkakedvet kívánjak neked. Boldog születésnapot!
0: Köszönöm szépen, az utóbbi megvan, az előbbi már bonyolultabb, de bízunk benne, hogy azért a hőség még nem viszel a más világra.
1: Köszönöm, hogy velünk voltál.
0: Köszönöm szépen.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Gibraltár az Ibériai félsziget déli csücskén található brit tengeren túli terület igazi kuriózum. Ha Spanyolországból érkezünk autóval vagy gyalog, az első sok azonnal a határon ér minket. A belépéshez ugyanis keresztül kell sétálnunk vagy hajtanunk a helyi repülőtér aktív fel- és leszálló pályáján. Amikor a repülő érkezik, a sorompók leereszkednek és a forgalom megáll. Ez a megoldás a világ egyik leghíresebb repülőtéri különlegességei közé tartozik. A legnagyobb turista csapda azonban a híres gibraltári sziklán vár ránk, ahol Európa egyetlen szabadon élő majompopulációja, a berber makákók élnek. Bármilyen barátságosnak és cukinak tűnnek, a törvény szigorúan tiltja a majmok etetését. A hatóságok komolyan veszik a szabályok betartását, hiszen a turisták által adott ételek károsan befolyásolják az állatok természetes viselkedését. A szabályszegőket akár több ezer fontos bírsággal is sújthatják. Ráadásul a majmok pimaszok és agresszívak. Ha meglátnak egy műanyag zacskót vagy nasolnivalót a kezünkben, gondolkodás nélkül ránk ugranak és elveszik. Így a táskánkat mindig tartsuk szorosan lezárva.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok azoknak a hallgatóinknak is, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Önök a Pátria Rádiót, benne pedig adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják. A következő napokban is folytatódik az elképesztő hőség tájainkon. A klímaváltozás alakulása azonban arra enged következtetni, hogy ez még csak a kezdet. Erről hallhatnak hamarosan, előtte azonban a régiók legfontosabb híreivel ismerteti meg önöket Mezőszállási Márk.
2: A mai naptól kezdve ismét autópályamatricára lesz szükség az R1-es gyorsforgalmi út Szered melletti szakaszának használatához. Az útrészt még 2023-ban tették ideiglenesen díjmentessé a szeredi vasúti híd felújítása miatt, mivel az új híd elkészült és újra megnyílik a forgalom előtt, megszűnik az átmeneti kedvezmény. Vasárnap délután 4 óráig országszerte 56 alkalommal riasztották a mentőket hőség okozta rosszul létekhez Szlovákiában. A mentőszolgálat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, kerüljék a tűzőnapot és különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre, a várandós nőkre és a krónikus betegekre. A Magyar Belügyminisztérium vizsgálja a Szlovákiából Magyarországra költözött roma családok ügyét. A tárca szerint azt szeretnék tisztázni, hogy az ingatlan vásárlások és a költözések jogszerűen, átlátható módon és az érintettek szabad akaratából történtek-e. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a helyzet rendezéséhez magyar-szlovák együttműködésre van szükség. A kassai önkormányzat továbbra is tagadja, hogy szervezett áttelepítés történt volna, míg a magyarországi Szalonna önkormányzata attól tart, az eset precedenst teremthet.
0: Időjárás.
2: A déli és délnyugati ország részeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűzőnap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset lassítja a forgalmat Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút irányába. Két személyautó és egy kamion ütközött. Az érintett szakasz jelenleg csak egy sávban járható. A személyautóval közlekedőknek kerülő utat javasolnak az SNP hídon, valamint a Dunaparti útvonalon keresztül. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 36 perc van. Országszerte tombol a hőség. Szlovákia nagy részén napok óta hőségriasztás van érvényben. Miközben sokan azt várják, hogy végre megérkezzen egy hűvösebb időszak, a klímakutatók arra figyelmeztetnek, a szélsőséges nyarak egyre inkább az új valóságot jelentik. Mit árul el a mostani hőhullám a klímaváltozásról, és hogyan kellene felkészülnünk a következő évekre, évtizedekre? Erről beszélgetünk Schaffhauser Tiborral, a Green Policy Center társ alapítójával, és szenior klímapolitikai tanácsadójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az előttünk álló napokban is kitart a rendkívüli hőség, mondják a meteorológusok. Ez már egy újabb szélsőséges időjárási esemény, vagy lassan ez lesz a megszokott nyár?
1: Hát igen, sajnos az idei nyár az ismét rányította a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás nem csupán jövőbeli probléma, hanem már ma is érzékelhető Európában. Június végén és július elején a kontinens nagy részét ez a hosszantartó hőhullám sújtotta, ahogy említette. A Spanyolországban és Portugálban például helyenként 40-46 fok körüli hőmérséklet mértek. Hát Franciaországban, Olaszországban, Balkánon, de hát akár Magyarországon, Szlovákiában is rekordok töltek meg. És hát több helyen 35 fok fölötti hőmérsékletet mértek, és az éjszakák sem hozták igazából ezt az érdemi lehűlést, amit vártak az emberek. És itt fontos azt is megemlíteni, hogy itt nem csak a hőségről beszélünk, ami egy kellemetlenség, hanem tényleg nagyon komoly hatásai is vannak. A júniusi hőhullámok például a becslések szerint több mint 10 000 többet halálás hoztak Európában, leginkább a 65 év felettiek körében. És ez a június például a másik legmelegebb volt Európában a mérések kezdete óta, és a legmelegebb Nyugat-Európában. Úgyhogy bár az elmúlt években is voltak hasonló hőhullámok, de azért lehet látni, hogy ez egy erősebb lesz, és ezért ez azt jelenti, hogy komoly változást láthatunk, mert néhány évtizede az ilyen extrém meleg időszakok nagyon ritkának számítottak. Ma már viszont egyre inkább az a kérdés, hogy milyen hosszú és milyen intenzív lesz a következő hullám, nem pedig az, hogy bekövetkezik-e. Úgyhogy ez azért is problémás Európa számára, mert a tudományos mérések szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense. Az átlaghőmérséklet növekedése meghaladta már most a globális átlagot. Most azt látjuk, hogy kb. 1,8 fokkal van melegebb Európában, mint az 1991 és a 2020-as évek átlaga, vagy annyival melegebb a mostani időszak. És azt látjuk, hogy a korábban, amíg voltak meteorológiai helyzetek, azok nem okoztak ilyen magas hőmérsékletet, és igazából tényleg most látjuk, hogy a klímaváltozás az nem hoz alapvetően új időjárási jelenségeket, korábban is voltak hőhullámok, hanem felerősíti a mostani létezőknek hatásait. Úgyhogy sajnos válaszol röviden a kérdésre, azt láthatjuk, hogy igen, ez az új normális lesz a jövőben.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondod, hogy Európa az átlagosnál gyorsabban melegszik. Ennek mi lehet az oka? Miért éppen a mi kontinensünk ennyire sérülékeny?
1: Hát igazából az európai kontinens felmelegésünk egyik sajátossága, hogy a nyári időjárás egyre gyakrabban uralják ezek a tartós, nagy kiterjedésű, magas nyomású rendszerek. Ezek több napra, vagy akár hetekre is beragadhatnak mondjuk úgy egy adott térség fölé, és ezért akadályozzák a hűvösebb atlanti légtömeg beáramlását. Ennek következtében látjuk ezeket a nappali hőmérséklet csúcsokat, azt, hogy nem nőnek az éjszakák, hogy szárad a talaj, hogy a növényzet fokozatos stressznek van kitéve, és hát nő az erdőtüzek és a villámárvizek kockázata. És hát, ahogy említettem, igazából az a hőség nem csak a nappali maximumok miatt veszélyes, hanem a trópusi éjszakák miatt is. Ez a trópusi éjszakák arra szoktuk mondani, amikor a hőmérséklet 20 fok alá sem csökken, mert ez jelentősen növeli az egészségi kockázatot, mert az emberek szervezete nem tud egyszerűen regenerálódni a nappali hőterhelés után.
0: Hát a hőhullámok, hát ezek a hőkupolák, amelyek fölöttünk vannak, nem csak az egészségünkre hatnak, hanem ugye hát a mezőgazdaságra, a vízkészletekre, ahogy ez látható az asszály kapcsán, illetve hát az energiatermelése is. Mely területen lehetnek a legsúlyosabbak a következményei ennek a hőhullámoknak?
1: Hát hogyha én gazdasági területről beszélgetünk, akkor igen, a mezőgazdaságot például nagyon kitett, mert a legnagyobb veszteségeket ez az ágazat szenvedi el az ismétlődő asszályok miatt. Hát itt gondoltunk arra, hogy a kukorica, napraforgó, ilyen szántóföldi kultúrák termésre folyamatosan csökken, és a kiszállott talajok miatt romlik a termőképesség. Hát, és persze növekedni az öntés igény, hogy lenne vele öntözni, és ide kapcsolódik persze a vízgazdálkodás is, mert a hosszantartó száraz időszakok miatt egyre alacsonyabb a folyók szintje, csökken a talajvíz utánpótlása, és nő a vízhiány kockázata. Ez persze olyan szinten van már, hogy nem csak a mezőgazdaságot veszélyezteti, hanem az ivóvízbázisokat és az energiatermelést is. És persze említettem már az egészségügyet, ez mind egy komoly problémát, itt főleg a hőstresszre gondolhatunk, az idősek, így a kis gyermekek van, mint a krónikus betegek körében, illetve ez azért megnöveli a tartós meleg megnöveli a szív- és érrendszeri betegség kockázatát is. És hát végül is említettem már a másik nagy kihívás, az például az infrastruktúra. Azért gondoltunk arra, hogy károsodnak a nagy meleg mi az utak és a sínek. Hát Franciaországban is le kell állítani itt több alkalommal például a vasúti közlekedést. Nő az elektromos házat terhelése, hát hallhattunk arról, hogy Romániában és Magyarországon is le kell állítani az atomerőműveket, vagy korlátozni kellett például Franciaországban is a termelést. És a másik pedig, hogy a városokban ez a hőség még tovább növeli a városi hősziget hatást, ami azt jelenti, hogy például a sűrűn beépített területeken akár 5-8 fokkal is melegebb lehet, mint például egy vidéki területen. Ehhez még végül egy berátesz az, hogy egyre több légkondicionált használunk, ami még jobban visszanyomja a meleget a városokba. Hogyha pedig így a területet, mint földrajzi egységét nézzük, akkor pedig a Kárpát-medence az kifejezetten kitett, és kifejezetten érzékeny a klímaváltozás hatásaira, mert a Kárpát-medencének a zárt medence jellege miatt ez még jobban megvan, egyre inkább csökken itt a nyári csapadék, és a növekvő párolgás miatt még jobban kiszárad a terület, mint Európa más része. Úgyhogy itt Közép-Európában mi egyre többet fogunk szembesülni a hőhullámok gyakoribb válásával, az asztalási időszakokkal, valamint az ezek után jelentkező intenzív csapadék mennyisége, amilyen villámárvizeket okozhatnak. És ez, ahogy említettem, ez így összességében már ilyen élelmiszerbiztonsági, gazdasági és társadalmi kockázatokat is jelentenék a térség számára. És hogy még itt hozzátenném a sajnos ennyi rossz híreket, hogy a Kárpát-medence különösen veszélyes az úgynevezett talajhőmérséklet visszacsatolás miatt. Itt azt kell érteni ez alatt, hogy a talaj kiszárad, ezért kevesebb energiát használ fel párolgásra, és még jobban felmelegszik, és ez tovább fokozza a hőséget, ami még jobban kiszárítja a talajt, és egy ilyen önmagát erősítő folyamat alakul ki. És hát ide jön be ez az egész hőkupola hatás, amire nagyon sokat hallhattak most a hallgatók az elmúlt időszakban.
0: Azt olvastam valahol, hogy ez az idei valószínűleg a következő 10 év leghűvösebb nyara. Ez igaz lehet, vagy ez csak egy ilyen jól hangzó hatásvadász főcím?
1: Hát, hogy azt mondjuk, hogy mit várhatunk így középtávon, így Közép-Európa számára, így igazából itt nem lehet pontosan mondani, mert azért ilyen klímamodellekről beszéltünk, ami valószínűségeket tud mondani, úgyhogy azt nem tudom megígérni, vagy pontosan mondani, hogy mi lesz 3 év múlva, azért ez egy elég megbízhatók ezek a modellek, és hát így ezek a különböző számítások ilyen elég egységes képet mutatnak a Kárpát-medence jövőjéről. Alapvetően azt mondják, hogy a következő évtizedekben várhatóan még tovább emelkedik az átlaghőmérséklet, hogyha nem teszünk semmit, ilyentesen nőhet a hőhullámos napok száma, még gyakoribban válhatnak a trópus éjszakák, csökken a nyári csapadék megbízhatósága, vagyis hogy a kiszámíthatósága, és ezzel kapcsolatban persze nő az asszály gyakorisága és a hossza is, valamint gyakoribban várhat az, hogy rövid idő alatt húlik le az intenzív csapadék mennyiség, szóval nem felén látjuk azt, hogy csökkenni fog az éves szinten a csapadék, csak az eloszlása fog változni, és egyszerre fog sok csapadék lehullani. És ezért szerintem ez már nem csak egy környezetvédelmi kérdés, hanem egy gazdasági és biztonságpolitikai kihívás is, mert hát ez már hatással van, hogy én vettem mindenféle rendszer az élelmiszertermelésre, vízbiztonság, energiatermelésre. Azért nagyon fontos lenne, hogy ez a klíma alkalmazkodása a közép-európai országnak nem csak környezetvédelmi kérdésként, hanem biztonságpolitikai tervezésben is megjelenjen inkább. Úgyhogy sajnos azt tudom mondani, igen, a modellek azt mondják, hogyha tényleg nem cselekszünk, akkor a jövőben is ilyen és ennél melegebb nyarak várhatók.
0: Sőt, tehát azt is olvastam, hogy néhány évtized múlva akár az 50 Celsius fok közeli nyári hőmérséklet sem lesz elképzelhetetlen Dél-Európa egyes részein. Ez valódi tudományos forgatókönyv lehet, vagy inkább csak egy ilyen szélsőséges lehetőség?
1: Hát igen, ez úgy néz ki, hogy általában több különböző modell készül, és több különböző valószínűséget számítanak a klímakutatók, és azért láthatjuk a különböző modelleket, és a legszélsőségesebb modellek mondják azt, hogy azért várhatjuk ez az 50 fok fölötti hőmérséklet akár. Itt erre csak egy ilyen kis kitérő, hogy az elmúlt időszakban volt pár ilyen nagyon érdekes ilyen félretájékoztatás a médiában. Most ez egyszerű tudatos volt, vagy véletlen, az most nem megyek bele. De az történt, hogy azért, hogy mondjak jó híreket is, azért az ország, vagy a világ kormány el is volt tesznek azért a klímaváltozás megfékezése iránt. És ez azt hozta, hogy azért ahhoz képest, hogy azt vártuk például a Párizs megállapodás 10 éve korábbi elfogadása során, hogy ilyen 4 fok körül várható a globális átlagkömérséklet emelkedés a század végére, ahhoz képest annyi minden lépést tettek már a világ kormányai, most már ilyen 2,8 fok körül várható. Ott még mindig nagyon sok, még de látszik, hogy azért van egy ilyen trend, hogy csökken ez a várható felmelegedés, és ezért az IPCC, az ENSZ-nek a klíma, a tudományos testülete azt mondta, hogy a legszélsőségesebb forgatókönyveket, azokat már igazából vissza lehet vonni, mert úgy néz ki, hogy azok nem fognak bekövetkezni, úgyhogy most már az egyel kevésbé szélsőséges forgatókönyvek játszanak. De ezt sok helyen úgy hozták le, hogy hát a tévedtek a tudós. Nem tévedtek, csak hát szerencsére azért vannak lépések annak az érdekében, hogy tényleg csökkentsük a klímaváltozás negatív hatásait, de az fontos megjegyezni, hogy nem vagyunk még ott, hogy tényleg megnyugodhassunk, még azért mindig kell lépéseket tenni. Úgyhogy a legszélsőségesebben, amit pár éve még vártunk, az már szerencsére nincsenek meg, de azért mindig láthatjuk, hogy komoly kihívások elé nézünk. És akkor pont így készülve a beszélgetésre után néztem arra is, hogy mit vártunk például idénre, mert azért vannak ilyen rövidebb távú ilyen modellezése, meg vannak hosszú távúak, és viszont azt jelenti, hogy hát az augusztus és az őszre sajnos szintén azt látjuk, hogy nem csinálják jó híreim, mert itt viszont már belép a hőkupola mellett az El Niño hatás is, és azért azt látjuk, hogy augusztus első harmadára és a hónap másik felére, így főleg Magyarország felett várhatjuk Európában a legnagyobb hőmérsékleti eltérést. Itt is a csapadék terén is azt várhatjuk, hogy így a régiónkban így 15-25%-kal váltunk a szokásos szárazabb időszakot. Tehát ez a rövid távú előzés azt meg ilyen 5-7 fokos átlaghőmérséklet eltérést várhatunk kevesebb csapadék mellett. Tehát azt jelenti, hogy még nagyobb szárazságot várhatunk, mert ez ki fogja szipolyozni az utolsó csepp vizet is a talainkból, és ilyenkor pedig az emberek is sokkal több vizet használnak, úgyhogy azáltal, hogy még a Duna és a Tisza vízgyűjtő területén is szárazabb időszakot várhatunk, így a régiónkban egyértelműen nagyon meleg és száraz őszt várhatunk. Főleg, hogyha egy kicsit kiírnézünk, akkor a mediterrán térségben és Nyugat-Európában lesznek nagyobb csapadékos időszakok, nálunk pedig ez a közép-európai zóna, ez egy átmeneti zóna lesz, úgyhogy azért vannak itt bizonytalanságok, viszont mindenképp azt láthatjuk, hogy az átlagosan melegebb időjárás várható. Látunk majd néhány intenzív csapadékos időszakot, de ez nem fogja enyhíteni a talajok vízhelyen, mert annyira ki vannak szállva a talajok, hogy egyszerűen tudják beszívni a vizet, és ilyen gyors lefolyású, ilyen villámárvizek várhatók. Itt azt persze meg kell mondani, hogy azért ez amit most mondtam, hogy nem egy hagyományos időjárás előrejelzés, hanem ez ilyen valószínűség számítási modellek, amik ilyen 3 hónapos átlagra vonatkoznak. Szóval, hogyha a hallgatók később majd szeretnék idézni, vagy mert nem úgy jött be valami, akkor itt csak szeretném ezt megérzni, hogy ilyen valószínűség modellek, és nem egy konkrét időjárás előrejelzés volt.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Schaffhauser Tibor klímapolitikai szakértővel beszélgetünk. Sokan úgy érezzük, hogy a klímaváltozás ellen egyéni szinten már alig lehet tenni valamit. Ez valóban így van, vagy pedig mi konkrétan a hétköznapokban magánemberként akár mit tehetünk a klímaváltozás ellen?
1: Igazából itt két irányból ragadnám meg ezt a kérdést. Egyik az, hogy persze, hogy minél nagyobb a lehetősége valakinek lépni, annál nagyobb a felelőssége, tehát persze mindenkinek fontos, hogy a saját maga képességéhez mérten próbáljon fellépni. Itt persze gondoltam arra, persze a nagyvállalatoknak azért több lehetőség van, mint az ilyen embereknek, de mindenkinek fontos, hogy lépjen. Illetve azt is megjegyezném, hogy a vállalatok nem azért termelnek környezet szennyező, vagy nem klímabarát módon, mert gonoszok lennének, nem azért, mert mi megveszünk a termékeket. Tehát mi, mint fogyasztók, nagyon nagy ráhatásul vagyunk arra, hogy hogyan termel a gazdaság, hogy milyen lépéseket tesznek. Mert hogyha nekünk az lesz fontos, hogy egy termék fenntartó legyen, egy termék környezetbarát legyen, és nem kizárólag az ára alapján döntünk, akkor ez motiváció a cégek számára is, hogy akkor zöldebben termeljenek.
0: Mondjon egy ilyen környezetbarát terméket, amelyet mondjuk nem érdemes megvennünk. Csak arra kértem, hogy mondjon egy nem környezetbarát terméket, amit például érdemes nem megvennünk. Tud ilyet mondani? Természetesen márkanév nélkül.
1: Igazából itt épp azt mondom, nem is feltétlenül az számít, hogy egy konkrét terméktípust mondanám azt, hogy ezt úgy abban a formában nem szabad megvenni, hanem fontos azt látni, hogy például, hogyha Európában termelték, és nem Kínából kell ide utaztatni, akkor már nagy esély van arra, hogy kevesebb kibocsátást termel, csak azért, hogy mert ide utazott. Itt mindenképpen fontos arra gondolni, hogy azért a helyi zöldségek, az évszaknak megfelelő gyümölcsöket választjuk, mert a tiltakozó helyben termelnek, nem tudjuk ezt állítani, már is alacsonyabb a kibocsátásuk. Itt is fontos meggondolni például a ruhák és a zöldözködés szempontjából, hogy próbálja meg akár helyi, európai dolgokat vásárolni, amik tartósabbak, és nem a gyorsan kikopó, eldobható, ezt az új fast fashion, gyors divat dolgokat vásároljuk, amik nagyon rövid időtartamig tudjuk használni, szóval ez jobb például a jobb minőségű terméket megvenni, vagy akár használtan is vásárolni, mert például a ruhaiparnak nagyon nagy környezeti lábnyoma van, és nem csak az alapanyag felhasználás miatt, hanem például a színezékek miatt, vagy például a mosásra is, hogy minél többet mosuk őket. Amiatt is szólt, a ruházat szerint nagyon sokat tehetünk, az élmedés során nagyon sokat tehetünk, az is például, hogy tudatosan vásárolunk, és nem dobunk ki, és nem pazarlunk élmiszert, mert azt látjuk, hogy az élmiszer termelés jelentős kibocsátása nem is azért van, mert hogy megtermeljük feltétlenül azt a terméket, hanem azért, mert egyszerűen kidobjuk, és nem került felhasználás, és azért kárba megy. Úgyhogy ha nem is mondanak egy konkrét termékeket, de például a tudatos fogyasztás rengeteget hozhat, mert még hogyha meg is veszünk egy terméket, amit nem annyira fenntartható, de sokáig használjuk, és tényleg próbáljuk azt kihasználni, és nem eldobni időt, ma azzal is tudunk sokat segíteni, és ugye ez igaz például az elektronikus termékekkel is, hogy minél jobban kihúzzuk azoknak a használatát, és nem vágyjuk le évente például a telefonunkat, az is tud segíteni, és itt például mindig beszólt jönni így a kérdések közé, hogy az elektromos autó versus hagyományos meghajtású autó kérdése, hogy azt mondják persze, hogy hát itt fontos látni, hogy új autó legyártás mindenképpen környezeti terheléssel jár, hogyha valakinek van egy relatíve hatékony benzines autója, ami 1-2-3-4 éves, nem érdemes lecserélni csak azért egy elektronos autóra, mert az kevesebb kibocsátással jelenleg, mert annak az előállítása a legyártása és kibocsátásokkal jár, úgyhogy ilyenkor érdemes megfontolni, hogy még pár évig használjuk a meglévő autót, mert akkor így az egész termék, az egész autó életciklusa során jobb lehet környezetbarátabb is, de itt azért fontos megérzni, hogy például az autónál jobb, hogyha mondjuk minél környezetbarát módokon próbálunk közlekedni, gondolok itt a közösségi közlekedésre, biciklizés, gyalogás hasonlóra. Szóval igazából nagyon sok apró lépést tudunk tenni, ami azért tud segíteni abban, hogy fenntarthatóbban éljünk, és itt még azt megjegyezném még, hogy nincs olyan, hogy egy 15 pontos lista, amit mindenkinek be kell tartani, és akkor lesz még környezetbarát, hogy fenntartható az élete, hanem tényleg mindenkinek az a fontos, hogy a saját lehetőség képes próbálja megtenni, amit lehet, tehát nem lesz rossz, vagy jó környezetvédelem, például mindenki darabozított, amit ő maga meg tud tenni, ezt próbálja megtenni.
0: És hogyha már a lakosságról beszéltünk, mit kellene tenniük a kormányoknak? Tehát, hogyha végezetül egyetlen üzenetet kellene megfogalmaznia a döntéshozóknak, mi lenne a legfontosabb dolog, amit most már tényleg nem lehet tovább halogatni?
1: Hát igazából az energiaátállás, energiahatékonyság, ezek a legfontosabb lépések. Abból a szempontból, hogy az energiahatékonyság az is fontos, mert a legkörnyezetbarátabb energia az, amit nem termelünk meg, és nem használunk fel. És hát az épületeink és az ipar az a legnagyobb energiafelhasználó, tehát itt mindenképp fontos, hogy minél több energiahatékonysági beruházást támogassanak, mind az ipar számára, mind a lakosság számára, hogy például az épületeinket felújítsuk. A másik pedig maga az, hogy milyen energiát termelünk meg, az a másik ilyen nagyon nagy kihívás. És itt persze nagyon fontos a megújuló energiának és az energiatároló kapacitásoknak a kiépítése. Itt gondolhatunk persze mindenféle megoldásra. Most itt nincs az, hogy melyik országban melyik a legjobb, itt mindig meg kell nézni, hogy persze egy hegyvidéki országban lehet gondolni a vízenerőműre, de például Magyarországon is sokkal jobb, ott több szélerőműre kell gondolni. Tehát mindig meg kell nézni az adott kormánynak, mi az a leghatékonyabb megoldás, de mindenképpen fontos az, hogy a szennyező fosszilis erőforrásokat minél hamarabb kivezessük. És itt ennek egy nagyon fontos lépése lenne az, hogy például a fosszilis energiaipar támogatása is kivezessük. Így gondolok mind arra, hogy az iparnak a támogatását áttervezzük, mind a lakosságét, mert rengeteg pénzt költünk arra, hogy szennyezzünk, és a szennyezőipar támogassuk, mert szennyező energiatermelés, és ez az erőforrás pedig lehetne akár, vagy ez a pénzi erőforrás lehetne akár zöld beruházásokra is fordítani. Itt érdemes arra gondolni, hogy amíg tovább támogatjuk a környezetszennyezést, az úgy nagyon nehéz lesz fellépni a klímaváltozás ellen. Úgyhogy ez is például ez a fosszilis támogatás, a kivezetése is egy nagyon fontos lépés lenne. Úgyhogy alapvetően ezt a hármat mondanám, amely még lehet még negyedét hozzátenni, az pedig a közösségi közlekedés fejlesztése lenne.
0: A hőség, a szárazság és az egyre gyakoribb szélsőséges időjárási helyzetek azt mutatják, hogy a klímaváltozás már tájainkon is kézzelfogható valóság. Schaffhauser Tibornak, a Green Policy Center társ alapítójának és senior klímapolitikai tanácsadójának köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. augusztus 3-án hétfőn. Hírblokkunk után Lovász Attilával, a közmédia nemzetiségi adásainak igazgatójával beszélgetünk annak kapcsán, hogy éppen 100 évvel ezelőtt kezdődött a Szlovák Rádió rendszeres műsorszolgáltatása. 8:30 után pedig arról lesz szó, hogy a szlovákiai háztartások annyi pénzt költenek élelmiszerre, mint a 90-es években. Most a legfrissebb információk következnek Mezőszálási Márktól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Életbe léptek az Európai Unió új mesterséges intelligencia szabályai. Marokkó a csempészeket és az álhíreket hibáztatja a ceutai migrációs válságért. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a szlovák művészeti alap támogatásainak elosztására vonatkozó utasításokat nem csak az alap vezetője František Kornáj, hanem Lukáš Machala, a kulturális minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára is adhatta. Machala az állításokat tiszta spekulációnak nevezte, a felvétel hitelességét még vizsgálják. Egyelőre nem tudni, ki helyezte el a lehallgató készülékeket az alap épületében. A marokkói kormány szerint embercsempész hálózatok és a közösségi médiában terjedő félretájékoztatás állhatott a Ceutába irányló tömeges migráció hátterében. A spanyol exklávéba a héten több tízezer ember próbált bejutni Marokkóból. A marokkói hatóságok szerint mintegy 40 ezeren vettek részt az akcióban, és többségük rövid időn belül elhagyta a térséget. Az Európai Unióban új szabályok vonatkoznak a mesterséges intelligencia használatára. A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a felhasználókat arról, ha például chatbotokkal kommunikálnak. A mesterséges intelligencia által készített vagy módosított képeket, hangfelvételeket és videókat egyértelműen jelölni kell. A szabályok megsértésért akár több millió eurós bíróságot is kiszabhatnak. Súlyos válsággal küzd a kubai egészségügyi rendszer, több mint 100 000 beteg vár műtétre, miközben gyógyszerhiány és gyakori áramkimaradások nehezítik az ellátást. Az országban egyre több a chikungunya lázas megbetegedés is. A kubai vezetés az amerikai szankciókat okolja a helyzetért, az ellenzék szerint azonban a problémákhoz az évek óta tartó alulfinanszírozottság és az orvosok tömeges kivándorlása is hozzájárult. 60 ezer embernek kellett elhagyni otthonát az Egyesült Államok Washington államában, Spokane környékén a pusztító erdőtüzek miatt. A lángok már csak nem 600 épületet semmisítettek meg, is több mint 100 ezer hektárnyi területet érintettek. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy történt a halálos áldozat. A rendkívüli szárazság és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját.
0: Időjárás.
2: A déli és délnyugati ország részeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűző nap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset lassítja a forgalmat Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi hídon a Szitjin alagút irányába. Két személyautó és egy kamion ütközött, az érintett szakasz jelenleg csak egy sávban járható. A személyautóval közlekedőknek kerülő utat javasolnak az SNP hídon, valamint a Dunaparti útvonalon keresztül. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Sziasztok! Sport. Zsigárdi Lászlóról.
1: Fél tucat gól született az élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójának három vasárnapi mérkőzésén. A komáromiak végre hazai környezetben léphettek pályára tétmeccsen. A felújított KFC stadionban közel telt ház 5000 néző előtt 2-1 arányú vereséget szenvedtek a nagyszombatiaktól. A Spartak öngóllal szerzett vezetést a 33. percben, a 78-ban pedig megduplázta előnyét. Ez is öngól, és megint Smehilről került a hazaiak kapujába a labda. 4 perccel a befejezés előtt a csereként beállt Bajemi szépített. A Dac odahaza 2-0-ra legyőzte az újonc besztercebányai együttest. A 21. percben Trusza 11-esből szerzett vezetést, 10 perccel a szünet után Ramadán állította be a végeredményt. A zsolnaiak 1-0-ra nyertek Nagy Mihályban, a vendégek a 3 pontot érő gólt a 91. percben szerezték. 2 fordulót követően csak a címvédő Szlován 100%-os, a Nagy Mihályak és a besztercebányaiak még nem szereztek pontot, de még gólt sem rúgtak. A második labdarúgó liga második felvonásának vasárnapi eredményei: Malzsenice Slovan B 4-2 és Petržalka Bicsa 4-0. Az Inter Žilina B meccset ma 17 órától játsszák. A Ferencváros az Üllői úton 8000 néző előtt csak gól nélküli döntetlent játszott, a 85. perctől 10 emberrel futballozó újonc Vasassal a labdarúgó NB1 második fordulójában. Így mindkét csapat nyeretlen maradt. A címvédő Győr az Etoparkban 4-0-ra kiütötte a Nyíregyházát, az Újpest pedig a Megyeri úton 4-2 arányban legyőzte a Debrecent, annak ellenére, hogy a lilák kapusa Szappanos 2 potyagolt is kapott. Ma 17 óra 30 perctől játsszák a Zalaegerszeg-Paks találkozót. Görög sajtóinformáció szerint is Vitális Milán az AEK Athénhoz szerződhet. A 8-szoros magyar válogatott középpályásért, aki az előző idényben 9 góllal és 4 gólpasszal járult hozzá a Győr bajnoki címéhez, 2,5 millió eurót fizethetnek a görögök. Gulácsi Péter a családjával együtt vasárnap kora este a lipcsei repülőtérről egy magángéppel útnak indult Valenciába, ahol orvosi vizsgálaton vesz részt, mielőtt hivatalosan is bejelentenék, hogy a Villarrealnál folytatja a pályafutását. Zuzana Michalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny. Nikola Csorbová nyerte a nők versenyét a norvégiai extrém triatlon viadalon Eidfjordban. A 3800 méter úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,2 km futásból álló viadalon több mint 4 másodperccel előzte meg norvég riválisát. A pozsonyi Mészáros Noémi az előkelő 6. helyen végzett könnyű súlyú egypárban az evezősök varézei Európa-bajnokságán. Lukács Kubis a 2. helyen zárt az 5 etapból álló dán országúti kerékpáros körversenyen. A belga Wout van Aert győzött. Rebeka Schramková kiharcolta a főtáblára jutást a torontói tenisztornán, miután a selejtezőben 6-1-6-4-re verte tajföldi ellenfelét. 6 évi versenytilalommal sújtotta az egyik legjobb szaúd-arábiai triatlonost, a 38 éves Abdul Rahman Al Gandit a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség szteroid és EPO használat miatt. Eltiltását a szokásos 4 éves szankción túl 2 esztendővel meghosszabbították, mivel súlyosbító körülményként értékelték, hogy több tiltott szert is használt.

0: 8 óra 15 perc van. Éppen ma 100 éve, 1926. augusztus 3-án indult el a rendszeres rádióműsor sugárzás Szlovákiában. Azóta a rádió nem csak túlélte a televízió, majd az internet megjelenését, hanem ma is emberek százezreihez jut el nap mint nap. De hogyan változott meg ez a médium egy évszázad alatt? Milyen szerepe van ma a Pátria Rádiónak, és van-e jövője a rádiózásnak, a podcastok és a streaming korában? Erről is beszélgetünk Lovász Attilával, a Szlovák Közmédia nemzetiségi adásainak igazgatójával, akit köszöntök a reggeli stúdiójában. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mi az, ami miatt ez a jubileum nem csak nekünk rádiósoknak fontos és érdekes, hanem a hallgatóinknak is az lehet?
1: Hát végül is a rádiózás végigvitte a 20. századot. A 20. század történelmét legalábbis az első világháború után, ugye a rádiózás történet az tulajdonképpen Európa szerte a 20-as években indult, különböző években, különböző technikai megoldásokkal, különböző platformokon és különböző szervezeti egységekben, akár a BBC-t, mint állami intézményt véve alapul, akár a Cseh Rádiózsornált, ami egyébként egy kereskedelmi részvénytársaságként alakult 23-ban, és kezdtek el sugározni, vagy azok a rádióamatőrök, akik mindenféle szervezettség nélkül még 25 decemberében Kassáról először sugároztak szlovák nyelven, de akár ha megnézzük Budapestet, ahol érdekes módon nem az elektromágneses hullámok levegőben vezetése hozta el a rádiózást, hanem a telefonipar és puskásék.
0: Ez a telefon hírmondó volt, és a szikrotlámiról előtte.
1: Hát Magyarországon úgy indult az egész, hogy bőrzehíreket kezdtek telefonvonalon sugározni, és hát mit tegyünk két bőrzehír közé? Tettünk közé zenét, ugye? És így indult a rádiózás, és az az érdekes benne, hogy még Magyarországon telefonvonalon indult a rádiózás, és később került fel a levegőbe, hogy képletesen mondjam, az a bizonyos fajta rádió, amit úgy hívunk, hogy drótrádió, ez nagyon hosszú ideig létezett, Csehszlovákiában úgy hívták, hogy Roslaspo drótje, és még a 70-es években

0: És ugye az információs funkcióját tekintve a rádiózás a 20-as évektől egészen az olcsó és hozzáférhető tömeges internetig. Az egyetlen olyan médium volt, amelyre igaz volt az a szlogen, hogy itt és most. Ezt nagyjából 80 évig tartotta a rádió, ezt az elsőséget. Ami a szórakoztatóipart illeti, az természetesen a technológiákkal függ össze. Ne felejtsük el, hogy amikor volt, tehát elindult a rádiózás, már létezett hangrögzítés, de fonográf formájában, tudjuk körülbelül milyen minőségben. Majd elindultak a korongok, a lemez. Korongok, amelyek először karcolt lemezek voltak, tehát azok is nagyon-nagyon rossz minőséget hoztak, jóval később jelent meg aztán a tömegesen gyártott sajtolt lemez, és amit viszont a rádió mindenképp a 30-as évektől, de 40-es években már biztos, legalábbis azokon a vidékeken, ahol béke honolt, egy olyan dolgot okozott, amit sokan nem értünk meg, megszűnt a regionális zenei kultúra. Tehát globálissá vált a zenei kultúra azzal, hogy a sztárok már nem a pesti Orfeumban, nem a pozsonyi Stefániában, nem tudom, nem a prágai akármelyik színházban, zenei színházban nőttek föl, hanem a 40-es, 50-es évektől a rádió gyártotta a sztárokat, és a rádiónak köszönhetően léteztek világsztárok.
1: Igen, ez a szórakoztató jellege.
0: Ez a szórakoztató jellege, meg hát azért olyan komoly zenei felvételek is születtek, amelyeket a mai napig akár muzeális értékkel is lehet hallgatni. Tehát ez nem csak szórakoztatás, hanem nagyon komoly művészeti tartalmak is kerültek az éterbe. Tehát mindkét funkció nagyon fontos, ezt akartam ezzel.
1: Igen, az előbb azt mondtad, hogy a rádió tulajdonképpen évtizedekig az egyetlen gyors hírforrás igen. volt az itt és most, de most, amikor mindenki a mobiltelefonjáról értesül azonnal a hírekről, mi az, amit még tud adni a Rádió Pluszban?
0: Ne felejtsük el, hogy a rádió nem más, mint hangos tartalomfogyasztás. Na most a hangos tartalomfogyasztás az évtizedek óta, szlovákiai felmérések szerint, a lakosság körülbelül 85%-ának a napi tevékenysége. Ez a szám nem csökkent. Még most sem. Tehát hangos tartalmat nagyon-nagyon sok ember fogyaszt, viszont az a bizonyos 82-85%-os hangos tartalom fogyasztás az még 10 évvel ezelőtt azt jelentette, hogy ez rádióhallgatás volt. Ma a rádióhallgatás legalább 20% pontot csökkent. A rádió tulajdonosok tépik a hajukat, ugye, miközben a hangos tartalomfogyasztás nem csökkent. Ez azt jelenti, hogy a hangos tartalmak fogyasztói más platformokra költöznek. Magyarán a rádió jövője nem abban van, hogy hol fogom sugározni azt, amit mondok, hanem a tartalom keletkeztetésben. Függetlenül attól, hogy ez elektromágneses hullámokon, analóg módon, digitális módon, vagy az internet révén fog hozzám eljutni, ugye az internet most már az audiovizuális részben is jelen idejű médium. Elég hozzá egy okostelefon, és ott vagyok audiovizuális tartalommal a helyszínen, a rádió már nem tartja ezt az előnyét.
1: Igen, ez érdekes, amit mondasz, hogy a podcastokat te például versenytársnak tekinted, vagy pedig keményen. Kihívásnak, amit...
0: Keményen, versenytársnak is, és kihívásnak is.
1: Hát, vagy egy lehetőségnek is, ahol a
0: 20
1: rádió...
0: év múlva a Pátria Rádiót senki nem fogja készüléken hallgatni. Hát a gyermekeim generációja, a 30-asok nem hallgatnak hangos tartalmakat rádiókészüléken. A nagymamám még leült a rádióhoz, bekapcsolta és ült mellette és úgy hallgatta. Az én generációm úgy nőtt föl, hogy háttértartalom volt a rádió, ma már a televízió is háttértartalom. És az, amiben változik most a világ, ugye ez az on-demand hallgatás, nézés, hiszen az audiovízió ugyanott tart, tehát az emberek megválogatják, hogy mikor hallgatnak hangos tartalmakat, milyeneket válogatnak maguknak, és a rádiózás jövője abban van, hogy milyen kínálattal tudjuk megszólítani. Emlékezzenek vissza a hallgatók arra, amikor megjelentek a nagyon olcsó CD-k, és mindenki csinálta magának a CD felvételeket az autóban való hallgatásra, majd megunta azt, amit följátszott magára, és bekapcsolt egy rádiót, és például fölfedezett egy új slágert. Tehát az a kínálati része, amikor például egy zenei dramaturg, az a kínálati része, amikor egy hírszerkesztő, amikor egy riportkészítő valamit föl tud kínálni, az meg fog maradni, hogy jut el a hallgatóhoz, azt hiszem, hogy a következő évek rádiós tudománya művészete lesz, hogy eljuttatni azt a tartalmat, amit én képes vagyok legyártani, valakihez, aki erre kíváncsi lehet.
1: És hogy látod ebben a jövőben a Pátria Rádió szerepét, tehát egy egy kisebbségi rádió feladata, tehát országos rádióként

0: hogyan definiálható?
1: Az a bizonyos tömeges rádiózás, amely például a középhullám idején volt jellemző, tehát tudom én, Kossuth Rádiót 10 millió magyar közül 8 millióan hallgatták, az a 60-as években volt. Ez soha többé nem fog visszatérni. Az viszont biztos, hogy a technológiák fejlődésének köszönhetően a műsor olcsóbban fog készülni, és valóban az intellektuson és a szerkesztők felkészültségén, valamint a modern technológiák okos használatán fog múlni, hogy milyen tartalmat tudunk előállítani. Azért ne felejtsük el azt, hogy a mesterséges intelligencia még nem intellektus.
0: Ha előre nézünk, és hát látom, hogy nem hoztál magaddal kristálygömböt, de...
1: Nem is rendelkezem vele.
0: 20-30 év múlva szerinted milyen lesz a rádió? Tehát mi az, ami biztosan megmarad belőle, és mi az, ami biztosan átalakul?
1: Ez technológiák függvénye. A rádiózás mindig nagyon keményen függött a technológiáktól. Függött attól, hogy mit képes a gyártásban valaki elérni, és mit képes a sugárzásban elérni. Ugye elértük azt, hogy a sugárzás, tehát a tartalom eljuttatása a stúdióból A pontból B pontba a hallgatóhoz, az hihetetlenül, tehát összehasonlíthatatlanul olcsóbb, mint 20 éve, de azzal már össze lehet hasonlítani, hogy milyen volt ez az 50-es években. Tehát rettentő drága volt az, hogy valaki tartalmat előállítson és sugározzon. Ma a sugárzás tulajdonképpen megoldható, ha már ott tartunk, hogyha nincs frekvenciád, akkor más platformokon is el tudsz jutni a hallgatókhoz, és igen, a mai 40 alatti nemzedék nem rádiókészüléken hallgat rádiót. Ha igen, akkor még az autóban.
0: Te milyen visszajelzéseket kapsz a rádióhallgatóktól a rádiózási szokásaik megváltoztatásával kapcsolatban, illetve te miről tudsz beszámolni?
1: Hogyan ezek anekdotikusak, mert nem mérjük föl, ugye mi 5 évente azért készítünk egy felmérést arról, hogy hol tart a Pátria rádió. A legutóbbi az elég későn készült, vagyis elég régen készült, mert ugye volt köztem egy kis Covid katasztrófánk, de a legutóbbi például arról beszélt, hogy még mindig többségben vannak a klasszikus rádióhallgatók, akik analóg készülékeken hallgatnak, és a Pátria Rádió megszólítható hallgatói, tehát a szlovákiai magyarok nagy része is a zenei tartalmakat részesíti előnyben, tehát az igazi mainstream az, hogy mondjuk a mi hallgatóink a harmadik helyen vannak a szlovákiai magyar rádiózásban, az 5 évvel ezelőtti felmérés szerint, 5 évvel ezelőtt a Retro Rádió vezette a szlovákiai magyarok rádiós listáját. Tehát zenét hallgattak az emberek, és tekintettel arra, hogy Retro Rádióról beszélünk, feltehetően az idősebb nemzedék hallgatta a saját ifjúságát, valamint az unokák nemzedéke a nagymamák ifjúságát. Azért nézzük meg, hogy a Retro mennyire fut.
0: Azonosítható, vagy beazonosítható, mérhető a rádióhallgatók korosztálya, tehát, hogy a fiatalokat bármilyen szinten is érdekli még?
1: Csak statisztikai módon, hát az internettől eltérően nincs exakt mérési módszer. A digitális technika ezt lehetővé tenné, de még a digitális sugárzásnak a szlovákiai penetrációja még nagyon kicsi. Tehát például a Pátria Rádiót a hallgatóknak 7-8%-a hallgatja digitális platformon, miközben a digitális platform az, ahol mi országosan elérhetők vagyunk.
0: Ez a bizonyos DAB plusz,
1: igen. Na, ez lehetővé tenné a visszaszámolást, tehát a bekapcsolt készülékek mit hallgatnak, stb. Egyelőre ezt még nem mérik, hiszen a domináns piac az analóg piac, és az analóg piacot csak kérdőves felmérésekkel, tehát statisztikai módszerekkel lehet felmérni. Kisebbségi piacon ez még nehezebb is, mert ugye azok a minták általában a többségi nagy serre készülnek, és ebben a millészarányunk kicsi, úgyhogy nagyon-nagyon négyzetgyök alá kell tenni, milyen eredményeket kapunk, de ha folyamatosan kapunk valamilyen eredményeket, azok megbízhatók. Tehát a szlovákiai magyar hallgatók ma mondjuk naponta kb. 35-40 ezeren kapcsolják be a Pátriát, ebből körülbelül 7000-en DAB-on. Annak nagyon örülök egyébként, mert a százalékarány tekintve a szlovák rádióban minket hallgat a legtöbb ember DAB-on, miközben ennek semmi kampányt és reklámot nem csináltunk, csak egyszerűen rájöttek arra az emberek, hogy minőségi hangos tartalmat tudnak hallgatni úgy, hogy ebben nincsenek zavaró tényezők.
0: 100 év alatt sokat változott a technika, a hallgatási szokások és a média világa, de a rádió legfontosabb értékei, a hiteles tájékoztatás és az emberi hang ma is ugyanúgy fontosak. Lovász Attilának, a Szlovák Közmédia nemzetiségi adásai igazgatójának köszönöm, hogy itt volt velünk, és velünk ünnepelt ezt a különleges évfordulót. További szép napot!
1: Kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, viszontlátásra!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról szólunk, hogy a szlovákiai háztartások annyi pénzt költenek élelmiszerre, mint a 90-es években. Most regionális hírek, a mikrofonnál Mezőszálási Márk.
2: Mától ismét autópályamatricára lesz szükség az R1-es gyorsforgalmi úton Szered melletti szakaszának használatához. Az útrészt még 2023-ban tették ideiglenesen díjmentessé a szeredi vasúti híd felújítása miatt. Mivel az új híd elkészült és újra megnyílik a forgalom előtt, megszűnik az átmeneti kedvezmény. A regionális autóbuszok is visszatérnek eredeti útvonalukra, ezzel 7 év után megszűnik az alsó Szerdahely felé vezető kerülő út. Vasárnap délután 4 óráig országszerte 56 alkalommal riasztották a mentőket hőség okozta rosszul létekhez Szlovákiában. A beavatkozások során 34 embert kórházba szállítottak. A mentőszolgálat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, kerüljék a tűzőnapot és különösen figyeljenek az idősekre, a gyermekekre, a várandós nőkre és a krónikus betegekre. A Magyar Belügyminisztérium vizsgálja a Szlovákiából Magyarországra költözött roma családok ügyét. A tárca szerint azt szeretnék tisztázni, az ingatlanvásárlások és a költözések jogszerűen, átlátható módon és az érintettek szabad akaratából történtek-e. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a helyzet rendezéséhez magyar-szlovák együttműködésre van szükség. A Kassa-Jön kormányzat továbbra is tagadja, hogy szervezett áttelepítés történt volna, míg a magyarországi Szalonna önkormányzata attól tart, hogy az eset precedens teremthet.
0: Időjárás.
2: A déli és délnyugati ország részeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűzőnap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt torlódik a forgalom Selpice és Nagyszombat között. A közlekedést a rendőrség irányítja, az autósoknak körülbelül 30 perces késéssel kell számolniuk. Az R1-es gyorsforgalmi úton Nyitra után Szered irányába egy személyautó és egy kamion ütközött a jobb oldali sávban. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 8 óra 33 perc van. Az élelmiszerekre fordított kiadások aránya a féle fokmérő, amely egyértelműen láttatja, hogy hogyan alakul egy adott állam életszínvonala. Minél gazdagabb egy társadalom, a polgárok a rendelkezésükre álló büdzsé annál kisebb százalékát költik a napi bevásárlás finanszírozására. Szlovákia azonban ebben a tekintetben sem előre megy, hanem inkább hátra. A háztartásoknak ma ismét annyiba kerül az alapvető szükségletek fedezése, mint az 1990-es években, derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának is nevezett Eurostat legfrissebb elemzéséből, amelynek főbb tanulságait Sidó Házoltán gazdasági szakíró, az Újszó főszerkesztő helyettese és Tilajcsik Dóra összegezte a legutóbbi reggeliben.
3: A szlovákiai lakosok lassacskán kénytelenek megbarátkozni a tudattal, hogy a legtöbb területen jóval rosszabbul teljesítünk, mint az uniós tagállamok többsége, de miért tekinthető különösen aggasztónak, hogy az élelmiszerekre fordított kiadások terén sem éppen pozitív példaként emelkedünk ki a 27-ek sorából?
4: Valóban ez a helyzet, hogy Szlovákiában a bevételek mintegy 20%-át fordítjuk élelmiszer kiadásokra, tehát minden elköltött 100 euróból durván 20 eurót szánunk erre. Ez bő 6% ponttal magasabb arány, mint az uniós átlag, tehát a fejlettebb uniós országokban átlagosan mintegy 14-14,5%-ot fordítunk élelmiszerre. Hogy a szomszédos példát, Csehországot vegyük alapul, ott bizony ez az arány 14%. Ez markáns különbség, ahogy jeleztem, nálunk ugye 20%, Csehországban 14. Az Európai Unióban Szlovákia a negyedik helyen áll az élelmiszerre fordított kiadások magas aránya terén, és egyben hátulról a negyedik helyen állunk, ami a vásárlóerő paritást jelenti. E két tényező nyilvánvalóan összefügg. Hát ennek oka az, hogy nálunk az életszínvonal lassabban nő, mint a környező országokban. Fokozatosan ismét távolodunk az Európai Unió átlagától, tehát az a tény, hogy minden 100 euróból legalább 20 eurót élelmiszerre fordítunk, azt tükrözi, hogy Szlovákia gazdaságilag nem igazán zárkózik fel az unió átlagához, nem igazán fejlődünk, és egyfajta egy helyben járást tapasztalunk, hiszen a mutatónk érdemben némi javulás követően ismét visszaesett oda, ahol már voltunk egyszer az 1990-es évek végén. Ennek egyik oka, hogy most még különös ebben romlott a helyzet, az a kormány által végrehajtott úgynevezett konszolidáció, ami a háztartások, kisvállalkozások anyagi helyzetét rontotta, a harmadik éve tartó takarékossági csomag, mondjuk így, azonban az ország pénzügyi helyzetét meg érdemben nem javította ez a konszolidáció, hát hiába az a párt, jelesül a Smer, amely korábban az osztogatáshoz szokott, az bizony takarékoskodni nem tud. Hát és ennek a negatív tapasztalatait éljük meg nap mint nap, és még bizonyos ideig biztosan nem fog pozitívan változni a helyzet.
3: Ahogy a Rön is utalt, ebben az esetben egy hosszabb távú trend rajzolódik ki, a trendforduló pedig nagyjából 2016 környékére tehető, hiszen akkor kezdett folyamatosan romlani a helyzetünk, és az első hallásra talán meglepőnek is tűnhet, tekintve, hogy akkor még sem konszolidációról nem kellett beszélni, és még arról sem voltak sejtéseink, hogy a következő években milyen komoly válságokkal nézünk majd szembe. Azt tisztáztuk, hogy a konszolidáció mennyire kedvezőtlenül hatott a háztartások helyzetére, de mennyit fordított, adott esetben rontott a nem túl rózsás helyzetünkön az a krízis tömeg, amivel az utóbbi esztendőkben szembenéztünk, legyen szó háborúkról, illetve az által eredményezett energiaválságról, vagy éppen világjárványról.
4: Ezek a tényezők természetesen negatív befolyással bírtak, viszont tegyük hozzá, hogy az összes országot érintette, tehát nem kell magyarázni, hogy a Covid nem csak Szlovákiát sújtotta, az oroszok háborúja és az ezt kiváltó energiaválság szintén az összes minimum közép-kelet-európai országot durván érintette, tehát ezzel nem vagyunk egyedül, mégis a többiek jobban birkóztak meg ezekkel a kihívásokkal. Hát egy picit árnyaljuk annyival a képet, hogy tudatosítanunk kell azt is, hogy honnan indultunk. Tehát a szocializmusnak 3140 koronás átlagbérrel intettünk búcsút, ami hát alig 105 eurónak felel meg, napjainkban pedig az országos átlag 1650 euró. Másrészt nálunk az árszínvonal már eléri a nyugat-európai árszint bő 80%-át, viszont a fizetéseink a nyugati átlag alig 50%-át érik el jó esetben, és az ebből fakadó feszültségeket érezzük nap mint nap. Volt idő, amikor hát örvendetesen közeledtünk az uniós átlagos fejlettségi szinthez, de ez a felzárkózás valamikor 2015 környékén megtorpant, és azóta sem javult a helyzet. És hát milyen érdekes, pont 2016-tól fordítunk arányaiban egyre többet az élelmiszerekre. Magyarán a gazdasági fejlődés lelassul, vagy egy helyben jár, mint például idén, hiszen ebben az évben legfeljebb, ha nagyítóval tudjuk megvizsgálni a gazdasági növekedésünket, 0,6-0,7%-ot várnak, amit érdemes senki nem fog érezni. Tehát, ha a gazdasági növekedés ilyen színvonalú, másrészt az infláció azért ennél izmosabb, hiszen idén is legalább 3,7-3,8%-os inflációt várunk, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy ilyen hát rossz, kedvezőtlen a helyzet, és az Európai Unió sereghajtói közé tartozunk, és ha még a világpolitika rontom-bontom embere Donald Trump sem képes lezárni a háborút Iránban, és ezáltal az olajárak, és ezáltal az üzemanyagárak még inkább meglódulnak, akkor az itteni infláció is átlépi a 4%-ot, ami majd beleépül az élelmiszerárakba, és ezáltal idén lehetséges, hogy még rosszabb lesz a helyzetünk az élelmiszerre fordított kiadások aránya tekintetében, mint volt tavaly vagy tavaly előtt.
3: A globális krízisek tehát befolyásolják azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, a probléma gyökere azonban mégiscsak idehaza keresendő, és néhányan talán még emlékeznek a 2023-as parlamenti választásokat megelőző kampányra, amelyben igen népszerűek voltak az olcsóbb élelmiszerekre vonatkozó ígéretek. Kicsit költői a kérdés, de milyen sorsra jutottak az akkori fogadkozások?
4: Hát valóban költői, de nem rémekben fogok válaszolni. Az egészen nyilvánvaló, hogy az élelmiszerre fordított kiadások növekvő mértéke politikailag is érzékeny téma, és hát a 2023-as választás előtt a Smer és a Lasz egymást túllicitálva hirdette, hogy úgymond megvédik az élelmiszerárakat, magyarán harcolnak a drágulás ellen, harcolnak a lakosság jobb anyagi színvonaláért. Hát ez teljes mértékben sikerült, de csak magukra nézve. Ugyanis kormányra kerülve a miniszterek sietve megemelték a saját fizetésüket, a mézes mázosan ígérgető Peter Pellegrini pedig azért nem érzékeli az árakat, mert őt meg a nővére tartja el, legalábbis mindig ráhivatkozik, ha nagyobb kiadást kell megmagyaráznia. Most az a kis probléma, hogy Szlovákiában nem mindenki okvetlenül miniszter, illetve nincs mindenki mögött egy jó módú nővér. Hát komolyra fordítva a szót, mindig tudatosítani kell, hogy a Fico kormányok képtelenek egyetlen étkézláb hasznos és előbredívő reformra, ezért hát mi marad? Hát az, amit látunk, a lassú lemaradás, leszakadás, tetézve az egyre lendületesebben növekvő államadósággal, hát ezt érzékeljük lépésről lépésre, és mindaddig ez így is marad, amíg fűtfát ígérgető dilettáns populistákra szavazunk.
3: Összegezve tehát, hogyha eddig nem sikerült megvalósítani ezeket az ígéreteket, akkor senkinek nem érdemes hiú ábrándokba ringatni magát arra vonatkozóan, hogy a választásokig hátralévő kicsit több mint egy évben még beköszönthet az olcsó élelmiszerek kora.
4: Nyilvánvalóan nem, és ha ne adj Isten, jövőre megint megválasztanák ezt a garnitúrát, esetleg fűszerezve a még vadabb ígéretekkel előrukkoló republikával, akkor aztán már garantáltan elindulunk lefele a lejtőn, illetőleg még intenzívebben. Tehát ezt mindig tudomásul kell venni, hogy a politikusok ígéreteit meg kell szűrni, meg kell vizsgálni a valóságot, hogy az korábbi években bármit is teljesíteni tudtak, illetőleg azok az ígéretek hitelesek voltak-e, és ha nem a válasz, akkor még véletlenül sem szabad az ilyenekre szavazni, de hogy kicsit a, úgymond a lakosságot is kicsit a némi intelmet adjak, tehát senkinek nem szeretném a vérnyomását emelni az újabb hőhullám idején, de azért minden panasz tényleges lemaradás ellenére még így is bőségesen pazarló életvitelt folytatunk, legalábbis egyesek, hiszen a statisztikák szerint Szlovákiában minden egyes polgára éves szinten 85 kg kidobott élelmiszer jut. Tény, hogy ennek csak a 80%-a terheli a háztartásokat, de hát még ez is mint egy 65 kg, a többi az éttermeket érinti, a feldolgozást, az üzletláncokat. Tehát éves szinten minimum 65 kg élelmiszer döntően péksütemén gyümölcsöt, zöldséget dobunk ki, és hát becslések szerint az így kidobott élelmiszer ára mint egy 150-170 euró, tehát annak dacára, hogy meglehetősen drágák nálunk az élelmiszerek, miközben a fizetésünk azért nem olyan magas, mégis képesek vagyunk némileg pazarló életvitelt folytatni, és hát a kukában köt ki az élelmiszer egy része, és hát hogy még tovább fűszerezzem a dolgokat, mindeközben viszont vidáman tippelünk, lottózunk, fogadunk, hazábi játékokat űzünk, mégpedig lenn egyre intenzívebb mértékben, tehát csak tavaly Szlovákia polgárai mintegy 27 milliárd eurót költöttek fogadási irodákban, tehát tippekre, hazárdjátékokra. Hát ez a 27 milliárd euró gigantikus összeg, ebből 29-et ki lehetne fizetni a 13. nyugdíjat, tehát jelzi, hogy még mindig vannak tartalékok, hogyha ilyen sok pénzt költünk hazárdjátékokra, ami hát nem igazán dicséretes.
3: A lakosok fontossági sorrendje az anyagiak terén, tehát hagy némi kívánnivalót maga után, az azonban biztos, hogy az árszint egyike azoknak a mutatóknak, amelyek alakulását a lakosok azért elég tüzetesen figyelik még ilyen körülmények között is. Nem véletlen tehát, hogy az élelmiszerárak kérdése a legtöbb választási kampányban is kiemelt téma. De egyébként mennyiben befolyásolják az árcédulákon látott összegek azt, hogy hogyan értékelik a polgárok az ország gazdasági helyzetét, illetve annak alakulását?
4: Hát az élelmiszerár szerintem a legérzékenyebb indikátor, tehát nem kell tudományos felmérést végezni ahhoz, hogy a lakosság leginkább az élelmiszerárakkal találkozik leggyakrabban. Ezt egyébként a Szlovák Nemzeti Bank egyik tanulmánya is leszögezi, tehát megkérdezték a lakosokat, hogy minek alapján tudják megállapítani, hogy éppen magas-e az infláció, vagy alacsony, de most a válaszadók 87%-a azt közölte, hogy leginkább az élelmiszerárak alapján, hiszen az ember hetente egyszer, kétszer, háromszor bevásárol, tehát élelmiszerboltba megy, és akkor szembesül az árakkal. Tehát nem véletlen, hogy ez a helyzet, hiszen sokkal többször veszünk kenyeret vagy szalámit, mint porszívót vagy téli kabátot. Az utóbbiak árát talán nem is tudjuk, de az alapvető élelmiszerekét pedig hát hozzávetőlegesen szinte bizonyosan ismerjük. Tehát az élelmiszerár abszolút meghatározó, amikor életszínvonalról és inflációról beszélünk, és csak messze-messze az ezüst és a bronzért, mert még csak ki sem osztva, jönnek a következő tényezők, ez pedig lenne az energiaár, a lakhatási költségek és az üzemanyagár. Tehát aki rendszeresen tankol, az bizony a benzinkutak totem oszlopánál is esetleg sziszegve reagál a növekvő árakra, ez tény, de mégis legfontosabb az élelmiszerárak alakulása. Ezt értékeli legjobban a lakosság, és még azt is gyorsan tegyük hozzá, hogy sajnos úgy általában, tehát ez nem csak Szlovákiára vonatkozik, a lakosság mindig magasabb inflációt érzékel, mint ami a valóság. Például Szlovákiában 2016-2017 környékén volt egy rövid, úgymond deflációs időszak, amikor is az árak nem nőttek, hanem csökkentek 0,1-0,2%-kal, és mégis a lakosság úgy érzékelte, hogy továbbra is nőnek az árak. Tehát a lakosság összegezve nem csak látja az élelmiszer árakat, hanem még kicsit nagyítót is tesz a szem elé, hogy még nagyobbnak lássa az árakat.
3: Milyen következményekkel járhat, hogyha a lakosság túl sokszor használja ezt a bizonyos nagyítót, tehát hogyha az emberek által érzékelt infláció és a hivatalos inflációs adatok között eltérés mutatkozik? Tehát hogyan hat mindez mondjuk a vásárlói magatartásra és így ebből adódóan a gazdasági helyzet alakulására?
4: Hát mindenképpen rontja a közérzetet, és a lakosság úgy érzékeli, hogy az árak ismételten meglódultak, és esetleg a gazdaság stagnálásával is szembesül, akkor nyilvánvalóan visszafogja a kiadásait, és ez érződik egyből a Szlovákia gazdasági növekedésének ütemén is, ugyanis mindig hangsúlyozzuk az autóipart, az exportot és az egyéb fontos ágazatokat, de mégis az ország gazdasági növekedését leginkább a lakossági fogyasztás húzza, viszi előre. Tehát ha a lakosság visszafogja a kiadásait, akkor ez automatikusan negyed éven belül hát megérződik a statisztikai mutatókban is, és akkor esetleg egy ördögi kör alakulhat ki, ugyanis hogyha a lakosság kevesebbet fogyaszt, akkor a gazdaság még inkább stagnálni fog. Ha a gazdaság stagnálni kezd, akkor elkezdődnek az elbocsátások, az még inkább rontja a közérzetet, és ezzel a kör bezárul, és hát egyfajta ördögi kör alakul ki, amiből viszonylag nehéz kilépni, ugyan eddig mindig sikerült, de összegezve a lényeg, hogy határozottan rossz közérzetet okoz, hogyha az emberekbe beleivódik, hogy az árak csak nőnek, és a bérek meg kevésbé.
3: És ilyen körülmények között, hogy a lakosok közérzete eleve nem túl pozitív, ehhez pedig még hozzátettük azt is, hogy az unió más tagállamaihoz képest kifejezetten sokat költünk élelmiszerekre, mennyiben tudják még fedezni a polgárok mondjuk az időről időre felmerülő váratlan kiadásokat, vagy adott esetben képesek még ilyen ellenszéllel szemben akár a takarékképzésre is?
4: Hát viszonylag keveset takarékoskodunk, ez tény. Az külön fájdalmas, és ezt nem régen tették közzé, hogy az úgynevezett Z generáció, tehát a legfrissebb generáció, amelyik már részben a munkaerőpiacon van, egészen minimális megtakarítással rendelkezik, alig egy havi megtakarítással érezzük, hogy ez nagyon kevés. Viszont a lakosság jelentős, tehát legalább egyharmad része sem bír érdemi megtakarítással, ezzel azt értem, hogy legalább 5-6 havi kiadás garantáltan fedező megspórolt pénzzel. Összességében ugyan a lakossági megtakarítások összege bőven átlépi 100 milliárdot, de azt kell figyelembe venni, hogy viszonylag kevesek kezében összpontosul meglehetősen sok pénz, tehát hogyha globálisan nézzük a mutatókat, akkor mondhatjuk, hogy a lakosságnak viszonylag sok félretett pénze van, viszont ha ezt lebontjuk, akkor kiderül, hogy a lakosság bő egyharmada, hát minimális összeggel bír. Egyébként Európai Uniós egybevetésben is meglehetősen rosszul állunk, tehát vannak országok, ahol az egy főre jutó megtakarított összeg 70-80-90 ezer euró, mi pont nem ezen a szinten mozgunk, jó, ha 10-12 ezer eurót elérjük, ez még régiós összehasonlításban is alacsony, tehát a csehek vagy a lengyelek megtakarítása határozottan magasabb, mint a miénk. Ennek részben az is az oka, hogy elképesztően drágák az ingatlanok, és aki ugye ingatlan szeretne vásárolni, az jelzálog hitelt vesz fel, és aki jelzálog hitelt törlesz, az viszont képtelen emellett még takarékoskodni is.
3: Az emberek zöme a hétköznapi bevásárlás, valamint az élelmiszerek árának alakulása alapján alkot képet arról, hogy éppen mekkora az inflációs nyomás, így gyakran sokkal borúsabbnak látják a helyzetet, mint amilyen a realitás. Arról, hogy mennyire nyomja rá a bélyegét a súlyosbodó megélhetési válság a háztartások valóságérzékelésére, Zsidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Újszó főszerkesztő helyettesét kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm én is.

Kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba augusztus 3-án hétfőn. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Köteles Szabolcsnak adom át a mikrofont. A reggeliben elhangzott beszélgetések rövidesen felkerülnek a patria24.stvr.sk honlapra, ahol azok is meghallgathatják őket, akik nem tudtak velünk tartani reggel 6 órától. A műsor szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket pedig Zsapka Levente kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Juhász Lászlót hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Köszöntöm a rádióhallgatókat, tartalmas kikapcsolódást kívánok. Szódás szifon, fekete-fehér tévé, tárcsázós telefon. Retro kiállítást nyitottak Permenyikben. Illetve mi a Vasas Sportklub titka, és milyen volt a szlovákiai magyar filmes felhozatal. Ezekkel a témákkal foglalkozunk mai műsorunkban, most viszont hallgassák meg a legfrissebb híreket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Életbe léptek az Európai Unió új mesterséges intelligencia szabályai. Marokkó a csempészeket és az álhíreket hibáztatja a ceutai migrációs válságért. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint az FPU, azaz a Szlovák Művészeti Alap támogatásainak elosztására vonatkozó utasításokat nem csak az alapvezetője František Kornay, hanem Lukáš Machala, a Kulturális Minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára is adhatta. Machala az állításokat tiszta spekulációnak nevezte, a felvétel hitelességét még vizsgálják, egyelőre nem tudni, ki helyezte el a lehallgató készüléket az alapépületében. A marokkói kormány szerint embercsempész hálózatok és a közösségi médiában terjedő félretájékoztatás állhatott a Ceutába irányuló tömeges migráció hátterében. A spanyol exklávéba a héten több tízezer ember próbált bejutni Marokkóból. A marokkói hatóságok szerint mintegy 40 ezeren vettek részt az akcióban, és többségük rövid időn belül elhagyta a térséget. Az Európai Unióban új szabályok vonatkoznak a mesterséges intelligencia használatára. A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a felhasználókat arról, ha például chatbotokkal kommunikálnak. A mesterséges intelligencia által készített vagy módosított képeket, hangfelvételeket és videókat egyértelműen jelölni kell. A szabályok megsértéséért akár több millió eurós bírságot is kiszabhatnak. Súlyos válsággal küzd a kubai egészségügyi rendszer, több mint 100 000 beteg vár műtétre, miközben egy gyógyszerhiány és gyakori áramkimaradások nehezítik az ellátást. Az országban egyre több a chikungunya lázas megbetegedés is, a kubai vezetés az amerikai szankciókat okolja a helyzetért, az ellenzék szerint azonban a problémákhoz az évek óta tartó alulfinanszírozottság és az orvosok tömeges kivándorlása is hozzájárult. 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát az Egyesült Államok Washington államában, Spokane környékén a pusztító erdőtüzek miatt. A lángok már csak nem 600 épületet semmisítettek meg, és több mint 100 000 hektárnyi területet érintettek. A hatóságok egyelőre vizsgálják, hogy történt-e halálos áldozat. A rendkívüli szárazság és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltók munkáját. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Pomár Nottanava 1-2, Dacban Szká Bisztica 2-0, Michalovce Zsilina 0-1, illetve Ferencváros Vasas 0-0, Győr Nyíregyháza 4-0 és Újpest Debrecen 4-2. Zuzana Michalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny.
2: Időjárás.
3: A déli és délnyugati ország részeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűző nap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek, mivel a tartós forróság az egészségre és a megnövekedett tűzveszély miatt is komoly kockázatot jelent.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset lassítja a forgalmat Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi hídon a Szitjina alagút irányába. Két személyautó és egy kamion ütközött, az érintett szakasz jelenleg csak egy sávban járható. A személyautóval közlekedőknek kerülőutat javasolnak az SNP hídon, valamint a Dunaparti útvonalon keresztül, vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
5: Szevasztok! fog, hey!
6: Na ne! Nem igaz?
5: De igaz!

0: Kedves hallgatóink, örülök, hogy velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában megemlítjük a mai naphoz köthető jelesebb eseményeket, majd a nemrégiben megnyitott perbenyéki retro kiállításról tudhatunk meg részleteket. Végezetül egy korábban elhangzott beszélgetésünk segítségével bepillanthatunk Szabó Pál fizikus laboratóriumába. Műsorunk második órájában Tamás Ákos helyszíni riportjai segítségével megismerkedhetünk a Vasas Sportklub és a Magyar Paralimpiai Bizottság munkájával. Majd színes híreinket hallhatják. Műsorunk harmadik órájában, azaz 11 óra után a Kultermix rovatunk ismétlésében a szlovákiai-magyar filmes termést elemezzük. Ha tehetik, tartsanak velünk déli 12 óráig. Munkatársaim Zsapka Levente hangmérnök és Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti rádiózást kívánok.
1: Néha csak úgy elmeredni, nem találni, nem keresni, nem fájni, nem hiányolni, nem bánni, csak megköszönni. Néha csak örülni tisztán, szépen, élvezni a földet, élvezni az eget, semmivel boldognak lenni, nem gondolkodni, csak nevetni. Jól érezni mindenhol magad, bántásból csinálni szép szavakat, eldőlni a végtelen létben, belül napsütésben, mint ki mindent elhisz. Néha jó lenne, ha így lenne mindig.

Ma 2026. augusztus 3-a van, névnapjukat a Herminák és a Lídiák ünneplik. Az elkövetkező percekben kiemelünk néhány jeles eseményt és évfordulót, amelyek kapcsolódnak a mai naphoz. 1492-ben ezen a napon indult el Columbus Kristóf Huelvából, hogy nyugat felől jusson el Indiába. Végül Indiába nem jutott el, viszont kikötött a Bahama-szigeteken, és így felfedezte Amerikát. 1708-ban II. Rákóczi Ferenc seregei vereséget szenvednek az osztrák császári haderőtől Trencsén mellett. Ezen a napon Göncz Árpádot az országgyűlés a Magyar Köztársaság elnökévé választja. Így ő lett a rendszerváltozás utáni 3. Magyar Köztársaság első elnöke. Tisztségét 2000-ig viselte. 185 éve Késmárkon született Róth Márton, az Iglói Főgimnázium tanára, a Magas Tátra korabeli turista mozgalmának kiemelkedő alakja. Róth Márton nevéhez kötődik a Hernád áttörés feltárása és ismertetése is. Hatvan éve hunyt el Tildy Zoltán, református lelkész, magyar miniszterelnök, majd köztársasági elnök. Tildy 1889-ben Losoncon született. A gimnáziumot Balassagyarmaton, Léván és Selmecbányán végezte. Egy évig az írországi Belfastban tanult teológiai ösztöndíjasként. 1917-ben lépett be az Országos Függetlenség és 48-as Gazdapártba. Majd Nagy Ferenccel együtt szervezte meg a Független Kisgazdapártot. Magyarország német megszállásáig országgyűlési képviselő volt, majd Zoltán fia segítségével illegalitásba vonult és csatlakozott az antifasiszta Magyar Fronthoz. A II. Világháború után beválasztották az ideiglenes nemzetgyűlésbe, néhány hónapig miniszterelnök volt. A királyság megszűnése után a II. Köztársaság első államfője lett. Tildyt 1948-ban a kommunista párt nyomására mondatták le. Ezt követően közel 8 évig házi őrizetben tartották. Tildy Zoltán 1956-ban a Nagy Imre kormányban államminiszter volt. A forradalom bukása után 6 év börtönre ítélték, majd egyéni kegyelemmel szabadult. Ettől kezdve teljes visszavonultságban élt. S végül, de nem utolsó sorban, 100 éve született Tony Bennett, Grammy-díjas amerikai jazz énekes. Bennett New York városának Astoria

0: A következő percekben Czab György, perbenyiki helytörténésszel és kulturális referenssel fogunk beszélgetni, akit először is köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én köszönöm szépen a hívást.
0: A beszélgetésünk témája pedig az lesz, hogy a Perbenyiki Nemzetek Galériájában egy új kiállítás nyílt meg, Cseszt Práci néven, egy ilyen retro kiállítás. Van ennek a gyűjteménynek egy konkrét tulajdonosa, vagy kezelője, vagy gyűjtője, vagy ezt így apránként adták össze a perbenyikiek ezt az anyagot?
1: Erre a kiállításra készült, szedtem össze. Nagy része már a Perbenyiki Helytörténeti Múzeumnak a tulajdona, illetve néhány család adott tárgyakat, és így állt össze végül is ez a kiállításnak az anyaga.
0: Megnéztem a fotókat, és itt valóban ezek a 70-es, 80-as évek köszönnek talán leginkább vissza, de majd nyugodtan cáfoljon meg. Végig mehetünk az érdekességeken, ugye van ott régi tévé, írógép, játékok, kerámia szobrok, talán kezdjük is az ágaskodó csődörrel, az nekem is megvan gyermekkoromból ilyen nagy sörénnyel, ezt mondjuk honnan sikerült beszerezni. És van ott szarvas, medve is, ezek a kerámia figurák.
1: Igen, ezek az állatok nagyon nagy népszerűségnek örventek. Az egyik televízió tetején is van egy szaladó szarvas pár, hát abból legalább 3-4-et felajánlottak, valamelyiknek a lába, valamelyiknek a füle, valamelyiknek az a gancsa már hiányzik, de ugyanez a páros van még nagyon sok családnál, és hát ezek a lovak, hát mindenféle mennyiségben, kutyák, duplán, egyedül, mindenféle nagyságban, ez 4-5 család adta össze, illetve a múzeumnak is van anyaga, otthonról is hoztam, saját gyűjtemény is benne van, a saját gyermekkorom, amiket már ugye dobozoltunk, és most újra leporolásra kerültek, úgyhogy ebből nagyon sok van, és nagyon sok ugyanolyan, de igyekeztem mindenből csak egy darabot választani. A hely is kicsi talán, de azt hiszem, hogy ez egy szép kis válogatása ennek a kis

0: kiállványgyűjteménynek.
1: És úgy láttam, hogy fiatalok és idősek is részt vettek a kiállítás megnyitóján. Mondjuk a gyermekeknek az írógép az még mond valamit?
0: Nem, ők a karácsonyi kiállításhoz mentek. Van egy ilyen kisebb részleg, egy karácsonyfa, régi karácsonyfadíszekkel. Egy macit éppen a kiállítás előtt egy nappal kaptam meg, mert a tulajdonos éppen megvarta még hozzá a fejét. Játékok van, matroska, baba, a Moncsicsit kérdezték meg, szaladtak oda hozzám, hogy Gyuri bácsi, ilyen babát hol lehet kapni. Mondom, én ez már mind olyan régiség, hogy ezek már mind 40 éves pluszosok, úgyhogy Moncsi babát én nem tudom, hol lehet vásárolni. Lehet, hogy az interneten hozzá lehet jutni valami régiség boltban, de ebben mondjuk nem tudtam neki segíteni. Viszont ami még másokat nagyon érdekelte, a lányokat, a kislányokat, van egy másik asztalka, ahol korabeli ékszerek vannak, bizsuk, gyöngyök, fülbevalók, de vannak férfiaknak manzsettagombok, kis órák, férfiaknak, nőknek gyűrűk, úgyhogy ez a csillogás, az a gyöngycsillogás is felkeltette a gyerekek figyelmét.
1: És az idősek mire reagáltak leginkább, hogyan látja?
0: Azt hiszem, hogy összességében az érzésre, hogy voltak idősek, akiknek a fiatal korukat hozta vissza, voltak a 40 pluszosok, majdnem 50 évesek, akiknek a gyermekkorát, úgyhogy ez az egész millió, hogy körbenéztek, hogy otthon is van ez a tárgy, nekünk is volt ilyen, így éltünk, így volt berendezve. Tehát meg ez az egész millió, az érzés, hogy egy kicsit visszaröppentek a gyermekkorukba, vagy a fiatalságuk korába, úgyhogy nagyon sok tárgyon végigmentek, és mondták, hogy adnak még egy írógépet, mert van itt kitéve három, de nekik van egy negyedik fajta, a televízió, ilyen olyan kristálypoharak, kristálytálcák, ebből is van egy kisebb gyűjtemény, mert abból is van nagyon sokféle változat, de maga ez a, hogy leülünk, körbenézünk, és ismerős tárgyakkal vagyunk körbevéve, amelyek talán már 20-30 éve, hogy említettem, dobozokban, vagy padláson, vagy pincékben vannak eldugva, úgyhogy nekik ez az érzés volt, azt hiszem, összességében.
1: Továbbra is Czab György perbenyéki helytörténésszel beszélgetek, aki úgy döntött, hogy a kiállítás megnyitón egy sísznyakkendőben vesz részt, ha jól láttam. Ez megmaradt a fiatal korában?
0: Ezt is ajándékba kaptuk a múzeum, úgyhogy nagyon passzolt, gondolom én, ez a kiállításhoz, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt felveszem. Polgármester úr, aki támogatott a kiállítás megnyitóján és a kiállítás elkészítésében az önkormányzattal együtt, ő is retro ruhában jelent meg, adta át végül is ezt a kiállítást, és igen, egyébként nagyon sok jelvény, van egy kisebb jelvénygyűjtemény is, nem csak ilyen nyakkendő, de van mindenféle évfordulóra, a Szovjetunióból, a tátrai kirándulások alkalmával szerzett kitüntetések és kitűzők, de említhetném egyébként egy bélyeggyűjteményt is, valamint egy 4-5 darabból álló krónika gyűjteményt. A falu krónikája, perbenyéki nyugdíjas klubnak az 1978-ban elkezdett krónikája, akkor van egy ilyen névadásos krónika, az iskolának és az óvodának külön-külön krónikája, amelyet nagy élvezet alapozgattak itt a megnyitó alkalmával a vendégek, és a képeket is, amelyeket egy párat felraktam is bekeretezve, és az is nagyon érdekes volt, hogy mentek és próbálták felismerni a régi perbenékieket, szomszédokat, rokonokat, és mindig nagy örömmel fedezték fel, hogy ez ki. Hát ugye az 50-es, 60-es években mindenki nagyon fiatal volt azokhoz képest, amelyeket most ismerünk, úgyhogy nagyon nagy élvezettel fedezték fel a régi perbenéki lakosokat.
1: De még vissza a tárgyi kultúrához. Ön személy szerint használt életében faxgépet, mert az is ki volt ott téve?
0: Faxgépet nem, de én is a írói munkásságomat 25 évvel ezelőtt, ha így fogalmazhatok, még azért írógéppel kezdtem, és volt egy hasonló kisebb méretű írógépünk, mint ami itt ki van téve, és pár évre rá kezdtünk el csak számítógépet használni, és utána internetet, úgyhogy bizony én is ahhoz a korosztályhoz tartozok, amikor még a tárcsás telefonnal telefonáltam, és régi írógéppel írtam.
1: De hát így mondja, épp elgondolkoztam, hogy vajon a tárcsát meg tudják fejteni a mai fiatalok, hogy mire való ez a tárcsás, A tárcsatelefonon.
0: Igen. Ez lehet, hogy nem tudom, a mostani internet, vagy a TikToknak, vagy valami hasonló modernkori szociál médiában használt rendnek köszönhető, de meglepően tudták, hogy merre kell tekerni, hogy kell feltenni. Aztán volt egy fiatalom, aki pont fordítva rakta vissza a kagylót, mint ahogy kellett volna, tehát nem keresztben, hanem hosszába, de megoldották.
1: És láttam ott szódásszifont is nagy örömömre, és hát az úgynevezett bombicskiket is, amit a fajtom vissza kellett vinni, illetve be kellett cserélni.
0: Hogy ebből a fajtából legalább négyet ki tudtam volna állítani, ugyanolyat, de gondoltam, hogy egy elég lesz. Egyébként négy darab van itt, négy különféle fajta, és valószínűleg különféle korú is, és ez a külső ilyen drótos megoldás, nem tudom a szaknyelven, hogy mondhatod, tehát ez a klasszikus, abból van egy a múzeum gyűjteményében, és, de sokan mondták, hogy meg otthon van nekem is, de megköszöntem, hogy egy talán bőven elég lesz. Úgyhogy igen, az is van.
1: Hát és annak azt hiszem van egy ilyen új divatja, csak egy kicsit más a készülék magának, a szódának. Ugye a divat az folyton így hullámzik, de visszajött, azt hiszem.
0: Visszajön, így van, visszajön. Mint ahogy a bakelit lemezek is visszajönnek. Van pár lemezjátszónk, régitől a teljesen legújabb kori, ami teljesen, tehát most gyártanak és használnak, és úgy néz ki, mintha régi lenne, pedig teljesen új, és hát nagyon sok bakelit lemezünk van, nagy és kicsi és régi is, Kovács, Kós, Konc, Aracki, Linda, mindenről ezek is külön ki vannak állítva, illetve hát a megnyitó utáni tartottunk egy kis after partyt, és ezeket a lemezeket hallgattuk ismételten.
1: Mármint a Linda sorozatnak megjelent lemeze?
0: Igen, a filmnek volt egy lemeze, Zöld Öv volt a címe, az volt a címe is, hogy ugye Linda, és hát a Szikora, Flipper öcsi, Heiling Gábor dalok szóltak, és hát akkor ugye az volt a divat, és akkor édesanyámék meg is vásárolták, tehát ez mondjuk saját gyűjteményből van.
1: Hogy mi a személyes kedvence, vagy esetleg van-e olyan tárgy, ami úgy folyton megvolt, de most ott a kiállításban tűnt fel, hogy az milyen érdekes?
0: Ezt én nem tudnám megmondani, mert ezek a tárgyak nekünk például otthon folyamatosan megvoltak, szem előtt voltak. Most kicsit furán néz így ki az én szemembe is, hogy a Perbenyiki zsinagógában most, mint kiállítási tárgyak, vagy műtárgyak, múzeumi tárgyakként vannak itt használva, vagy bemutatva. De például a régi lemezjátszótam, ahogy említettem, hát ezt, amióta eszemet tudom, ezt használtuk, és ezen hallgatok a régi lemezeket. Most itt vannak mellette a lemezek is, ez van kiállítva, igaz, hogy már nem működik, mert tű nincs benne. Tehát ez is egy nagyon visszahozza a régi gyermekkorunkat, és a gyermekkoromat, és hát meg néhány karácsonyfadísz, amelyekkel díszítettük annó a karácsonyfákat 40-50 évvel ezelőtt. Meg egy nagyon régi tévé van például, az például édesanyám gyermekkorában volt az ő tévéje, tehát az ő ezt például csak fényképen láttam, tehát ez már csak ilyen nosztalgikus. És egyébként pedig még annyit, hogy próbáltam a dekorációs tárgyakat is úgy összeválogatni, hogy retrós legyen. Tehát például anyós nyelvet és aszparádus virágot nem volt egyszerű beszerezni, de sikerült kettőt találni. Úgyhogy ezzel is próbáltam kicsit a nosztalgikus retro hangulatot felidézni.
1: Hát szomorúan hallom, hogy az anyós nyelv kiment a divatból az elmúlt évtizedekben.
0: Én úgy veszem, nekünk is rengeteg volt ezből is, meg egy ilyen futóvirágból is, ma már szinte semmi nincs, de sikerült egyet fellelni. Ezzel talán, ezt nem mondták olyan sokan, hogy nekem is van, mint a szódásszifonra, meglepő módon.
1: Hát akkor lehet, hogy el kellene indítanunk egy mozgalmat, hogy mentsük meg az anyós nyelvet. De a viccet félretéve, még azt láttam, hogy nagy örömömre szolgált, ha már említette a tévét, ami szintén ugye az is már ilyen hihetetlen, hogy fekete-fehér televíziók készülékek voltak eleinte, de hogy láttam, hogy horgolt terítő a tévé tetején, horgolt terítő a tévé alatt, így hát van. Ez volt a klasszikus felállás.
0: Így van, és egy nagyon szép régi kép, talán az egyik kedvencem, amely az egész kiállítást meg tudjam mutatni, amely képen három generáció találkozik, és ott a nagymama könyök alatt tévén, amelyen csipketerítő van, alatt egy gyönyörűen elkészített terítő van egy külön magas asztalon, és látszik, hogy a lánya aki egy konyhai kisasztalon ül, már konyhai terítővel van lefedve, és azon a rádió van. Tehát a rádió már le van fokozva konyhai minősítésre, és előtte még van egy kislány is, tehát az unoka is ott van. Tehát ez nagyon szépen mondja a generációs különbségeket, de minden csipkével van borítva. Úgyhogy ezt a feelinget próbáltam elhozni ide is erre a kiállításra.
1: Hát szomorúan hallom így rádiósként, hogy lefogoztak minket már akkoriban is. De viszont egy dolog beugrott, ami valószínűleg egy művészettörténész feladata lenne, vagy egy kultúrantropológus feladata lenne megfejteni, hogy különben a mobiloknál visszatért ez a csipkés dolog, mert hogy én már látok fiataloknál ilyen csipkés tokban lévő mobilokat, úgyhogy valószínűleg ez velünk fog maradni.
0: Minden visszajön, így van, előbb-utóbb minden visszajön. Valamilyen módon, útomódon megtalálja magát, az utat magának, hogy visszakerüljön.
1: És akkor, hogyha felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, mondjuk el, hogy Perbenyik az Királyhelmec közelében van, tehát az ország keleti felében. A Cseszpráci című kiállítást a Nemzetek Galériájában Perbenyiken mikor lehet megtekinteni, és hogyan lehet oda bejutni? Szóval erről még röviden.
0: Minden nap nyitva vagyunk délután 2-től este 6 óráig, illetve vasárnap délután 13 órától 17 óráig, illetve magának a Nemzeti Galériának van egy Facebook oldala, azt kell csak beütni, és ott minden elérhető információ megtalálható, illetve telefonszámom is ott található, meg nyugodtan lehet hívni, és bármikor egyébként kinyitom. Ez a kiállítás most elég sokáig itt lesz, úgyhogy lesz idő mindenkinek megtekintenie, és egy kicsit nosztalgiázni.
1: Az előző percekben Czab György perbenyiki helytörténész és kulturális referens volt a vendégünk. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és hogy kedvet csinált a kiállításhoz.
0: Én köszönöm a beszélgetést.

0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Itt ülünk egy végtelenül titokzatos pincében, Kassán, és szeretném, hogyha elmondanád, hogy végül is hol vagyunk mi egészen pontosan.
2: Szabó Páv vagyok, a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Fizikai Kutató Intézetében dolgozom, és az Alacsony Hőmérsékletű Fizikai Kutatóközpontnak vagyok a vezetője. És hogy hol vagyunk most? Hát most a Safárik Egyetem természettudományi tanszékén belül a Fizikai Kutató Intézet alaksorában vagyunk. Azért vagyunk az épület alaksorában, mert a kísérleteink megvalósításához nagyon stabil alapokra, nagyon stabil épületekre van szükségünk. A legtöbb ilyen kísérleteket mai modern ilyen blokképületekben nem is nagyon lehetne megvalósítani, mert ott nagyon nagy a rezgés. Az épületek nagyon gyorsan átviszik például a külső rezgéseket. Szóval ilyen kísérletek megvalósításához nagyon stabil épületekre van szükségünk, és az épület, amiben most vagyunk, egy volt kolostornak az épülete, amely még a 19. század végén épült.
1: Mivel foglalkoznak ebben a laboratóriumban? Ezt így el lehet mondani a laikus rádióhallgatóknak. Konkrétan ez a csoport mivel foglalkozik?
2: 2-3 évvel ezelőtt egy teljesen új témával kezdett el foglalkozni a kutatócsoportunk. 3 évvel ezelőtt eldöntöttük, hogy vékony rétegekkel, kétdimenziójú anyagokkal fogunk foglalkozni, és éppen akkor érkezett a laboratóriumunkba egy új kolléga, Martin Mitra kolléga, aki a mi laborunkban a Szlovák Tudományos Akadémia Impulsz projektjén dolgozik. Ez egy olyan projekt, amely keretén belül fiatal kutatók, többnyire olyanok, akik külföldről érkeznek haza, lehetőséget kapnak arra, hogy egy saját kutatócsoportot építsenek, és saját tudományos témával kezdjenek el foglalkozni. Ez a Martin kollégánk, ő 10 évig volt Regensburgban, egy világhírű szlovák elméleti fizikusnak, Jaroszláv Fábiánnak a csoportjában, és azt a tudást, amit ő ott megszerzett, hazahozta Szlovákiába, mint elméleti fizikus, és az elméleti kutatásainak a kísérleti fizikai alapját pedig itt Kassán, az Alacsony Hőmérsékletű Fizikai Kutatóintézetben, kutatóközpontban szeretnénk megvalósítani. És pont ennek a projektnek a keretén belül építünk egy új nanolaboratóriumot. Ez a laboratórium egy nagyon egyedi laboratórium lesz Szlovákiában, és úgy mondanám, hogy közép-európai méretben is hasonló laboratórium már működik több Magyarországon, de Szlovákiában, Csehországban még ilyen laboratórium nincsen. Miről van szó? Ez a laboratórium lehetővé teszi számunkra azt, hogy bizonyos anyagokból monorétegeket tudjunk előállítani. Ez azt jelenti, hogy olyan vékony rétegeket, amelyeknek atomi vastagsága van, és ebben a laboratóriumunkban nem csak, hogy ilyen rétegeket tudunk előállítani, hanem ezekből a rétegekből különféle nanostruktúrákat tudunk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy az egyik kollégánk épített egy speciális berendezést, amely segítségével monorétegeket meg tudunk emelni, át tudunk helyezni, és aztán más anyag monorétegét rá tudjuk helyezni ugyanerre az anyagra. Szóval ez egy ilyen 21. századi alkímia, szószoros értelmében. Olyan anyagokat leszünk képesek, vagy már vagyunk is képesek előállítani, amelyekre még talán a teremtő erő, vagy maga Jóisten sem gondolt a maga idejében. Szóval egy teljesen új fizika nyílik meg előttünk, teljesen új távlatok vannak a kutatásainkban. Ami érdekes, a laboratóriumunkban monorétegek fizikájával nem csak monoréteges anyagok kutatása keretén belül foglalkozunk, ugyanis úgy körülbelül 20 évvel ezelőtt, még a doktorátusom alatt, a doktori munkám alatt sikerült megmutatnunk, hogy bizonyos dikalkogén anyagok extrém magas mágneses térben is szupravezetők lesznek. Olyan magas mágneses terekben, amelyekben a hagyományos elméletek nem tennék lehetővé a szupravezetést. És rá 20 évre amerikai fizikus kollégáinknak sikerült rámutatni, hogy ezek az anyagok miért is szupravezeték. Ezek az anyagok az úgynevezett Ising szupravezetők, amelyeket az utóbbi években úgy gondolták a tudós kollégáim, hogy csak monorétegekben, vagy pedig két-három rétegű anyagokban lehet megfigyelni. Mi viszont ezt a jelenséget több anyagokban, háromdimenziói anyagokban figyeltük meg. És az utóbbi időkben nem csak ilyen kétdimenziójú monoréteges anyagokkal foglalkozunk, de kétdimenziójú monoréteges szupravezetéssel foglalkozunk háromdimenziójú tömbanyagokban. És a doktorandusaink pontosan ezeknek az anyagoknak, ezeknek a háromdimenziójú anyagoknak a fizikai kutatásaival foglalkoznak. Egyik doktorandusunk, Faber Benedek, ezeknek az anyagoknak a fizikai tulajdonságait vizsgálja, mármint konkrétan azt, hogy milyen összetételűek ezek az anyagok. Levente pedig azzal foglalkozik, hogy milyenek ezeknek az anyagoknak a szupravezető tulajdonságai.
1: Jó, hát akkor a doktorandusokhoz fordulok. Ahogy ide beléptem, akkor épp egy számítógép előtt voltatok, és mellettetek egy UFO-szerű gépezet volt. Elmondjátok, hogy körülbelül mivel foglalkoztatok éppen most, ma, pár perccel ezelőtt?
3: Faber Somon Benedek vagyok, és a mai nap egy kicsikét más témával foglalkoztam, mivel ez a berendezés, az UFO-szerű valami, az két részből áll. Az egyik az alagút mikroszkóp, amivel aztán majd visszatérünk annak, amit az előbb mondott Szabó Pál. A másik része az pedig egy XPS-nek csúfolt berendezés. Az annyiból áll, hogy röntgennel bombázzuk az anyagot, kirepülnek bőle az elektronok, és ezeket az energiát elemezzük. Ez elég is pontosan meg lehet mondani, nem csak az összetételét, hanem hogy milyen oxidációs száma az és elemeknek, ezáltal jobban belelátunk a kémiai összetételébe. A legnagyobb előnyének a berendezésnek, hogy egy vákumkamrában van az alagút mikroszkóppal, amivel aztán később ezeket a szupravezető meg egyéb elektron konfigurációt tudjuk vizsgálni ezeknek a speciális anyagoknak, és ezzel a berendezéssel meg előtte még ott in situ meg tudjuk vizsgálni az összetételét, hogy valóban az-e a minta, amit szeretnénk, és azt is vizsgáljuk-e. Mivel ezek a alagút mikroszkóp, ez a technika felületérzékeny, ezért fontos az, hogy ez az ellenőrző technika is felületérzékeny legyen, ezért esett erre a metódusra a választás.
1: És most délután vagyunk, egy hétköznap délután, mások már a kocsmában ülnek, nektek milyen érzés itt ülni a laborban, és számokat nézni, és megvakulni?
4: Faber Levente doktorandusz, ez nem 8 órás munka, szóval ez nem egy munka, ez egy életérzés, szóval itt nem az, hogy reggel bejövünk 8-4-kor fölállunk, és ott hagyunk csapott papot, és elmegyünk egy sörre, egy teára, egy kávéra, bármire. Itt, ha megy a kísérlet, és sikeres a kísérlet, akkor néha este 8-9-ig, vagy akár ha szerencsém van, otthonról is tudjuk irányítani a kísérletek egyes részét. Szóval a héten pont úgy alakult, szerencsénk volt, jó méréseik voltak, de este 11-kor még bele kellett nyúlnom a kísérletbe. Szóval ez nem csak egy munka, ez nem csak egy tanulási folyamat, hanem ez egy hivatás.
1: De mi a jó benne? Melyik az izgalmas része?
4: Az a legjobb része, amikor valami összejön, amit napok, hetek előkészítése után meglátjuk azt, hogy igen, ez az, amit kerestünk, vagy hűha, valami atipikusnak küldjük rá a elméleti fizikusokat, hogy na, mit találtunk, találjátok ki. Szóval itt mindig van valami új, nem azt mondom, hogy mindig minden sikerül, persze ez kísérleti fizika, szokás mondani, hogy kísérleti fizika az, ami nem működik, és ez rengetegszer van úgy, de ez egy folyamat, valami nem sikerül, valami elbukik, valamelyik kísérletünk, ebből tanulunk, próbáljuk újra, és az a érzés, mikor megtaláljuk azt, amit kerestünk, na az felejthetetlen.
1: És Benedek már látott atomot ezen a berendezésen, amiről itt beszélünk?
3: Igen, ez a legfőbb előnye ennek a berendezésnek, hogy hihetetlen felbontást képes elérni. Jelenleg is épp azon dolgozunk, hogy újra elérjük ezt a felbontást, mert mint bátyám is kifejtette, nem mindig jön ki úgy a számítása, hogy azt elterveztük, de ez egy külön szépség a kísérleti fizikának, hogy nem csak maga az eredmény, hanem az odavezető út sem mindig teljesen egyértelmű és egyenes.
1: Hogy néz ki egy atom?
3: Hát, hogy néz ki, ez egy jó kérdés, mert alapból nem látható szabad szemmel, se fénnyel, mert sokkal kisebb, mint a fény hullámhossza, amivel tudnánk látni. Ezért is nem összetévesztendő a mi mikroszkópunk a hagyományos fénymikroszkóppal, és nem is az elektronmikroszkóp, amiről még esetleg hallnak az emberek. Úgyhogy mi szemszögünkből az atom az egy ilyen kisebb ilyen golyócsnak a tetej, úgy lehet elképzelni, mint hogy ránéznék egy láda almára felülről.
1: Csak hogy érzékeltessük, mert említettétek, hogy azért ez egy hosszadalmas folyamat, hogy egy konkrét kísérlet azok napok, hetek, hónapok, évek, vagy ez is teljesen egyedi?
4: Ó, hát ezt nem lehet egyértelműen mondani. Szóval vannak minták, amiket 5-10 év után előveszünk, vannak minták, amiket úgy kapásból egy hónap után azt mondjuk, hogy kuka, ezzel nem érdemes foglalkozni. Amivel éppen most foglalkozunk, az úgy nagyjából új év óta megy, több-kevesebb sikerrel, bizakodóak vagyunk, de ez mindig mintától függ, és szerencsétől, szóval, de inkább ezek hónapok vagy évek kérdése.
1: Szabó Pálhoz fordulok, mondott egy kulcs szót, vagy egy hívó szót, hogy alkímia. Hát ez így a tudomány és az alkímia az emberek fejében nem feltétlenül egy helyen van.
2: Igen, persze nem egy helyen van, de az alkímiára úgy gondoltam, hogy egyszerűen olyan anyagokat állítunk elő, amire előttünk még talán senki nem is gondolt. Szóval célzott irányú ez az alkímia, amivel foglalkozunk. Olyan anyagokat szeretnénk például ezzel a módszerrel előállítani, amelyeknek speciális mágneses tulajdonságai vannak, speciális szupravezető tulajdonságai vannak, atipikus vezetők, atipikus tranzisztor hatást lehet rajtuk mérni. Szóval teljesen olyan fizikát lehet csinálni ezeken az új két dimenziójú nanostruktúrákon, amire eddig tulajdonképpen senki nem gondolt. És ezért is van nagy szükségünk például nagyon jó elméleti fizikusokra, akik segítenek nekünk abban, esetleg előre megmondják nekünk, hogy milyen irányba menjünk, milyen anyagokat csináljunk, hogy készítsük ezeket az anyagokat. Szóval ez egy végtelen tárháza az új kvantumfizikának.
1: Azért, hogyha jól éreztem a fiatalok szavaiból, hogy van egy kis ilyen kis, legalábbis zrikálódás az elmélet és a kísérleti fizikusok között.
3: Igen, azért ez megszokott lenni, de gyakran szembesülünk azzal, hogy az elmélet és a produkált kísérlet vagy nem egyezik, és akkor ilyenkor jön az ilyen csúnyán nézés egymásra, hogy most ki az, aki itt valami mást csinált, mint ahogy el lett képzelve. Gondolok itt arra, hogy a számítások gyakran nagyon sok számítási kapacitás is igényelnek, ezért egy ilyen újra számítás, az egy komoly megfontolást igényel, mielőtt még bármilyen fognánk, de ugyanakkor egy új kísérlet végrehajtása is van ennyire idő és energia igényes, ezért ez mindig egy ilyen jó kérdés, hogy ki gondolja újra azt, amit tett.
1: Hogy ilyenkor egy fiatal doktorandusz vágyik arra, hogy összehozon egy jó publikációt, jól érzem, hogy ez a cél, vagy ez csak egy ilyen szükséges, rossz, vagy nem rossz, de egy ilyen szükséges rész ennek az egész folyamatnak?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyszerre vágyik az ember, hogy legyen egy jó publikáció, másrészt az a stressz, amivel lejár, hogy kiadja azt a publikációt, vagy akár a csoport, hogy kiadja azt a publikációt, hát nem vagyunk mindig oda teljesen a oponensek recenzensekért, meg a publikáló folyóiratokért, de ez részben velejárója, részben vágyunk is arra, hogy ez a sikerélményünk is meg legyen, szóval válaszom igenis, meg nem is.
1: Szabó Pál így a vezető fizikusként egy hosszú évtizedek után még mi az, ami hajtját? Már annyi kísérletet látott, annyi publikációja volt. Miért jobb bejönni mégis reggel és egy újnak nekifogni? És hát egy picit azért gondolom vezetgetni kell a doktoranduszokat, elmondani 35-ször is ugyanazt, melyik gombot hol kell megnyomni, hogy mi az, ami még ebbe mindig jó minden nap?
2: A kíváncsiság, és véleményem szerint az, aki nem kíváncsi születésétől fogva, az nem lehet kutató. Persze az ember kereshet dolgokat, akár kutatóként is pár éven keresztül, de aztán, amikor elmegy az a szenvedély, amikor hiányzik belőle a szenvedély, akkor ezt a munkát nem lehet csinálni. Szóval ez egy az emberrel született kíváncsiság, ami hajtja a kutatókat. És persze aztán idővel az ember megtanulja azt, hogy részes részese bizonyos tudományos sikereknek, esetleg részese lehet annak, hogy tudományos konferenciákon a fél világ kíváncsi a munkájára. Szóval ez egy nagyon jó érzés, és ha egy kutató egyszer, kétszer, jobbak háromszor, esetleg részese egy nagy felfedezésnek, vagy valamilyen új dolognak, aminek nagy visszhangja volt a világban, szóval ez is egy akkora hajtóerő, hogy az ember újra szeretne ott lenni, újra szeretne új dolgokat közölni, újra szeretne nagy dolgokat felfedezni. Most furcsául hangzik, amikor azt mondja, újra szeretnék valaki lenni, mert valaki vagyok, de mégis a tudományos kommunitásban nagyon fontos az, hogy hogyan néz ránk a kommunitás, hol van a helyünk.
1: Hogyha mindenki nagyon röviden leírná, hogy most, ahogy én innen felállok, ki mit fog csinálni?
3: Leülök, kantintok párat, várok egy 40 percet, aztán tekergetek egy kicsit egy kis karocskán, benyomok még 3 gombot, és aztán megnézem, hogy jobb lett-e vagy rosszabb, és ha sikerül, akkor megint csinálom még ezt 4-szer.
4: Én most azt hiszem fogok főzni magamnak egy teát, mert a elmúlt 2 napon a mérőberendezésnek a tűje valami koszt összeszedett, és a tóporbálunk sikertelenül már 2. napja megszabadulni. Szóval most kell egy teaszünet, mielőtt visszaülök ehhez, és próbáljuk tovább.
2: Én pedig, ha befejeztük ezt a beszélgetést, azt fogom mondani Leventének, hogy a teaszünet csak azután, ha megcsinálta a tűt. És ha a tű készen van, utána nagyon sokáig fog szkenelni, és olyan nyugodtan kortyolhatja azt a teját, akár reggelig is, de a tű most mindentől fontosabb.
1: Az előző percekben Szabó Pál kutatófizikus és Faber Levente, valamint Faber Benedek doktoranduszok engedtek nekünk bepillantást a mindennapi munkájukba.

0: 10 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal. Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok! Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában Tamás Ákos a sportvilágába kalauzol bennünket. Először a Vasas Sportklub történetét, majd a magyar paralimpikonok eredményeit ismerhetjük meg. Ezt követően színes híreinket és biztonsági tippeket hallhatnak. Most azonban itt vannak a hírek Mezőszállási Márk tálalásában.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Új együttműködés segítheti a rákkutatást Szlovákiában. Izrael aggódik a Hamász leszereléséről szóló megállapodás miatt, harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. A Tóródszentmártoni Egyetemi Kórház és a Comenius Egyetem orvosi karának daganatos és ritka betegségekkel foglalkozó biobankja együttműködési megállapodást kötött. A cél a rákkutatás és az új kezelési módszerek fejlesztésének felgyorsítása. A biobankban szabványos módon gyűjtik és tárolják a betegek biológiai mintáit, amelyekhez a kutatók így rövidebb idő alatt hozzáférhetnek. A szakemberek szerint ez gyorsabb diagnózist, pontosabb, személyre szabott terápiát és új gyógyszerek kifejlesztését teheti lehetővé. Az elmúlt héten valamelyest csökkentek az energiaárak Európában, ennek ellenére továbbra is közel vannak az elmúlt két év legmagasabb szintjeihez. A holland TTF gáztőzsdén a szeptemberi szállítású földgáz ára mintegy 7%-kal megerősödött, és 59 euró körüli megawattóránkénti szinten alakult. A Szlovákiára vonatkozó jövő évi villamos energiaárak szintén csökkentek a prágai tőzsdén. A piacokat továbbra is az iráni-amerikai konfliktus esetleges kiéleződése aggasztja, mivel egy tengeri szállítású úton alak lezárása komoly hatással lehetne a gáz- és olajellátásra. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült az orosz hadsereg Zaporizsja környék elleni támadásban. Közben a Krím-félszigeten ukrán támadás következtében 3 ember vesztette életét, további 2 személy pedig megsérült. Ukrán erők támadást hajtottak végre egy orosz online kereskedelmi vállalat a Wildberries egyik logisztikai központja ellen is Vlagyimir térségében. A támadás után tűz ütött ki, a dolgozókat evakuálták, a vállalat szerint azonban a kiszállításokat más központokból továbbra is biztosítják. Izrael komoly biztonsági aggályokat fogalmazott meg az amerikai kormánynak a Hamász leszereléséről szóló megállapodással kapcsolatban. Az izraeli vezetés szerint csak akkor lehet szó a csapatok kivonásáról a gázai övezetből, ha a Hamász valóban átadja fegyvereit és felszámolja katonai infrastruktúráját. A megállapodás része lenne a fegyverek átadása, a katonai létesítmények megszüntetése és az izraeli erők fokozatos visszavonása. A kérdés továbbra is a béketárgyalások egyik legvitatottabb pontja. Találkozott a Nemzetközi Vörös Kereszt mianmari képviselőjével Aung San Suu Kyi, Myanmar leváltott vezetője. A katonai hatalom átvétel után bebörtönzött politikusról hosszú ideje kevés független információ áll rendelkezésre, ezért egészségi állapota és fogvatartásának körülményei továbbra sem ismertek pontosan. A hatóságok által közzétett felvételeken Suu Kyi viszonylag jó állapotban látható, egyik képen pedig születésnapi tortát vág. A Nobel-békadíjas politikust a hadsereg 2021-ben távolított el a hatalomból. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
3: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Komárno-Tanava 1-2, Dacbanská-Bisztica 2-0, Mihalovce-Zsilina 0-1, illetve Ferencváros-Vasas 0-0, Győr-Nyíregyháza 4-0 és Újpest-Debrecen 4-2. Zuzana Mihalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny.
1: Időjárás.
2: A déli és délnyugati országrészeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadék fogyasztására, a tűző nap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek, mivel a tartós forróság az egészségre és a megnövekedett tűzveszély miatt is komoly kockázatot jelent.
4: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt torlódik a forgalom Sellpice és Nagyszombat között. A közlekedést a rendőrség irányítja, az autósoknak körülbelül 10 perces késéssel kell számolniuk. Az R1-es George forgalmi úton Nyitra után Szered irányába egy személyautó és egy kamion ütközött a jobboldali sávban. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
4: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Vasas Sportklub immár több mint két évtizeden Markovics László irányításával működik. Az egyesület elnöke szerint a klub sikereinek egyik legfontosabb alapja az összetartó Vasas család. Tamás Ákos az Ilovszky Rudolf stadionban beszélgetett vele.
1: Ebben a pillanatban ért véget a Vasas-Győr találkozó, ahol 2-2-es döntetlen született a labdarúgó NB1 nyitó fordulójában, mellettem pedig ül Markovics László, a Vasas SC elnöke. Milyen benyomást tett a csapat az első meccsen?
2: Hát nagyon boldogok vagyunk, mert egy nagyon izgalmas mérkőzésen, sőt 60 percen keresztül 10 játékossal játszottunk, mert az első fél időben kiállítottak egy játékosunkat. Lehettünk bizakodóak abban a tekintetben, hogy meg fogjuk nyerni a meccset, vagy esetleg döntetlent játszunk. De én nagyon boldog vagyok, és nagyon gratulálok a csapatnak, a tulajdonosoknak is, ezt megtettem az imént, mert szerintem meg a vezetőedzőnek is, a Gábornak, a mesternek, mert szerintem nagyon nagy dolog, még egyszer mondom, 10 emberrel a bajnok csapat ellen itt a Fáy utcában az első meccsen ilyen jó meccset játszani.
1: Ha még maradunk kicsit a labdarúgásnál, a Vasas FC visszatér, már a labdarúgó csapat külön szervezetként működik az SC-vel.
2: Igen, az anyegyesületnek csak egy kis százalékban van részesedése a Futball Kft-ben. Van két tulajdonosunk, Nagy Miklós és Nagy György, akik kiváló tulajdonosként működtetik a csapatot, és hát igazából nagyon örülünk annak, hogy ismételten első osztályú a csapat. Olyan gazdasági háttérrel rendelkezünk, ami szerintem hosszú távon megalapozza azt, hogy a csapat szakmailag jól tudjon teljesíteni, és én azt látom ezen az első mérkőzés követően, hogy nagyon bizakodóak lehetünk.
1: A Vasas idén ünnepelte fennállásának 115. évfordulóját. Kérdésem az lenne, hogy az 1911-es alapítás óta mi az az érték, ami ennyi idő után is meghatározott a klubban?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a szlogenünk, a Vasas család az első, az szerintem egy fontos szlogen. Azt gondolom, hogy igenis egy családias klub vagyunk. A közösségépítés nagyon fontos a klubon belül. Én azt gondolom, hogy nagyon megbecsüljük a régieket, próbálunk, ahogy említettem, egy jó közösséget alkotni. Természetesen a szakmai eredmények nagyon fontosak a klubnál, hiszen a Vasasnál megszokottak az olimpiai jó eredmények, világbajnoki, Európa-bajnoki szereplések, első osztályú csapataink vannak, de én azt gondolom, hogy összességében a legfontosabb az az, hogy egy összetartó közösség vagyunk, és megpróbálunk mindenkit megfelelően kiszolgálni.
1: Több mint 1500 országos bajnoki cím, több mint 50 olimpiai aranyérem, valamint számos világ és Európa-bajnoki címet szereztek Vasas színekben. Mi a sikernek a titka?
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy a szakembereinknek és a sportolóinknak köszönhető a Vasasnak a sikerei, hiszen a szürke hétköznapokban ők tesznek meg mindent annak érdekében, hogy eredményesek legyünk közösen. Természetesen van a háttér adminisztráció, van az ügyvezetés, vagyunk mi, akik megpróbálunk minél jobb feltételeket teremteni ahhoz, hogy ők tudjanak készülni a mindennapokban. Elsősorban, ahogy említettem, a szakembereknek és a sportolóinknak köszönhetőek a sikerek.
1: És akkor áruljak el a hallgatóknak azt, hogy telik egy munkanapja a Vasas SC elnökének?
2: Hát szerencsére, ahogy mindig szoktam mondani, kiváló csapattal rendelkezem. Tehát én úgy gondolom, hogy egy személy nem tud csodákat tenni, és nem egy személyen múlik a Vasas Sportklubnak a működése. Van egy központunk, körülbelül 20-25 személy dolgozik a központban. Minden szakosztálynak megvan az önálló vezetése, és azok az emberek, akik a mindennapokban vezetik az adott szakosztályt. Én nagyon hiszek a csapatmunkában, és abban, hogy mindenki teszi a dolgát, amiért felelős, és így a végén ezeket a kis puzzle-eket összerakva alakul ki az egész, és ezért vagyunk szerintem nagyon sikeresek és jól működő klub.
1: Hány szakosztály van jelenleg, illetve van egy terv bővítésre?
2: Igazából most 25 sportággal rendelkezünk, az előbb ön is említette, a labdarúgás az külön gazdasági társaságban van, ez ugyanúgy a kosárlabda is, a kosárlabdát is egy külön gazdasági társaságban, külön tulajdonosok működtetik. A többi sportág az mind az anyegyesülethez tartozik. Első osztályú női röplabda csapatunk van, független attól, hogy ott is van egy nagyon kiemelt támogatónk. Felnőtt csapatban nagyon sokat tesz annak érdekében Jámbor János, aki különben korábban a labdarúgásnál is segítette a működésünket, tehát ő van jelen a felnőtt női röplabdánál, és neki köszönhető az, hogy ilyen szinten tud a csapat működni. És igazából a többi sportágat pedig visszük.
1: A Vasasnak paralimpiai sikerei is vannak, hiszen az elmúlt években komoly sikereket értek el, hiszen többek között Tóth Tamás, Papp Bianca vagy Illés Fanni révén. Mit jelent ennek az, hogy a Vasas neve ezen a területen is ilyen rangot vívott ki?
2: Nagyon fontos. A Vasas SZ több mint egy évtizede jelen van a parasportban. Szabó Álmos paraúszóinak eredményeit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Papp Bianca és Illés Fanni személyében két nagy bajnokot követhettünk végig az itt az elmúlt három paralimpián, és hát ne felejtsük el Tóth Tamást is, aki 2016-ban klubunk első paralimpia aranyérmese lett. Önálló parasport szakosztályt alapítottunk 2025-ben. Most jelen pillanatban nem csak az úszásban, hanem a síben, kajakkenuban és atlétikában is elindultak törekvések. Ez egy nagyon fontos terület, nagyon-nagyon nagy energiákat szánunk arra, hogy a hátteret biztosítsuk a sportolóinknak, és most jelen pillanatban van egy olyan személy, Krakler Kata, akinek vezetésével azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van a szakosztály, és nagyon bizakodhatunk abban, hogy a jövőben mindent meg tudunk adni a sportolóinknak.
1: Ahogy említette, a Vasas önálló parasport szakosztályt is indított. Mi volt a legfontosabb cél ennek létrehozásával?
2: Azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés, itt is az, hogy a Vasas jelen legyen minél több területen. Törekszünk ezt különböző sportágaknál is, tehát azért is próbálunk új sportágokat bevonni a Vasas életében, hogy szélesítsük úgymond a palettánkat. És hát én azt gondolom, hogy a parasport az hasonlóan ugyanolyan fontos, mint az épek sportja, tehát szerintem így egészül ki a Vasasnak a működése, és próbálunk mindenkinek megfelelő feltételeket biztosítani.
1: Mit tud adni egy 115 éves nagy egyesület a fogyatékossággal élő sportolóknak?
2: Hát én azt gondolom, hogy a Vasas egy jó klub, egy szerethető klub, biztos elfogult vagyok a saját általam vezetett klubunkkal, de én azt gondolom, abszolút nem vagyunk megosztóak, szerethetőek vagyunk, én azt gondolom, hogy kiváló szakemberekkel rendelkezünk, van a Vasasnak egy olyan know-how a sportban, ami szerintem egyedülálló, és ahogy említettem, a közösségünk nagyon jó, szabadidős sportban is szerintem próbálunk lépést tartani. Ezek mind szerintem hozzásegítik a sportolóinkat ahhoz, hogy jól érezzék magunkat, és azokat a sportolókat, akik esetleg a Vasasban gondolkodnak, azok minket választanak.
0: Markovics Lászlót, a Vasas SC elnökét hallották. Az interjút az Ilovszky Rudolf stadionban Tamás Ákos készítette, de továbbra is maradunk a parasportnál, a zene után Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével beszélgetünk. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A Magyar Paralimpiai Bizottság élén immár több mint 2 évtizede Szabó László áll. Az elnök szerint a magyar parasport az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, ugyanakkor a jövő kihívásairól is érdemes beszélni. Tamás Ákos interjúja következik.
1: Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével ülök egy budapesti kávéházban. A magyar parasport az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott. Elég ez a figyelem, illetve hogyan látja ma a magyar parasport helyzetét?
2: Semmilyen figyelemre nem tudom azt mondani, hogy elég, mindig többre van szükség, de én erre is vállalkoztam, amikor 11 évvel ezelőtt megválasztottak a Paralimpiai Bizottság elnökének, hogy az én legfontosabb feladatom az, hogy láthatóvá tegyem a fogyatékos emberek sportját. Eredmények már akkor is voltak, persze azóta javultak, de a láthatóság, a megismerhetőség az szenvedett csorbát. És én azt hiszem, hogy ma Magyarországon és talán a külhoni magyar területeken is egyre többen ismerik Illés Fanni, Ekler Luca, Kis Péter Pál, vagy Papp Bianca nevét, paralimpiai bajnokainkról beszélek, és fontos, hogy rajtuk keresztül és az ő ismertségükön keresztül vigyük el a hírét annak, hogy a fogyatékos embereknek is jár a sportolás lehetősége.
1: Az évek mögött sokszor évtizedes munka áll, rengeteg és a sok háttérben dolgozó szakember. Mi az, amire legbüszkébb az elmúlt időszakból?
2: Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a magyar fogyatékos sportot, parasportot azt rendszerbe sikerült szervezni. Úgy, ahogy te is mondod, önmagában a sportolói tehetség kevés. Ezért mi elindítottunk egy programot, úgy hívják, hogy Halasi Olivér program, aminek keretében a legjobb magyar fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőket és sportszakembereket tudjuk ösztöndíjakkal támogatni. Mert fölismertük azt, hogy hiába tehetséges valaki, hogyha nem áll mögötte olyan szakmai háttér, amivel ki tudja teljesíteni a tehetségét, akkor nem jut a csúcsa. Ma már közel 60 sportszakembert, úszóedzőket, futóedzőket, kosárlabdaedzőket és sok más sportágban az edzőket és a sportszakembereket támogatjuk ebből a pénzből.
1: Mi a szerepe a kluboknak ma Magyarországon a parasport területén?
2: Nagyon büszke vagyok arra, hogy eljutottunk oda, hogy a legnevesebb magyarországi kluboknak van parasport szakosztályuk, vagy parasportolóik. A Vasas te már volt említetted, de ide hozhatnám a Honvédot is, ahol mondjuk Kis Péter Pál parakajakos kétszeres paralimpiai bajnokunk sportol. De van parasportolója a Ferencvárosnak, az Újpestnek, a Csepelnek, vidéken a Pécsnek, a Szegednek, a Győrnek, a Nyíregyházának. Tehát a legnagyobb klubok is integrálják ma már a fogyatékos sportolókat, és azok együtt sportolnak, együtt edzőtáboroznak adott esetben az épp társaikkal. Úgyhogy a klubokra én nagyon számítok, és őszintén szólva van is egy olyan tervem, amivel törvényi erővel is a klubok számára mondjuk 10 szakosztály üzemeltetése esetén már kötelezővé tennénk azt, hogy parasportolókat is sportoltatni, foglalkoztatni kell.
1: És erre mennyi esély van?
2: Államtitkár úrral, az új kormány sportállamtitkárával már beszéltem erről, ez egy jogszabálymódosítási javaslat lenne. Tetszett neki a gondolat, abban maradtunk, hogy beszélünk még arról, hogy ennek milyen feltételei lehetnének, és a sporttörvénybe hogy épülhet bele. Én azt látom, hogy a sportegyesületeknek nem lenne ezzel gondjuk, bár nyilván a törvényi szabályozást azt mindig át kell gondolni, de én azt látom, hogy egy ilyen szabályozás az előrébb vinni a parasport helyzetét.
1: És mi a helyzet utánpótlás fronton?
2: Mint az épp sportolóknál, így a parasportolóknál is ez a legizgalmasabb és a legnehezebb kérdés. Hogyan tudod rávenni a fiatalokat arra, hogy a sporttal töltsék az idejüket, és nem minden mással, ami elveheti a figyelmüket. Azt csináljuk mi, hogy van egy pályázati programunk, ez ebben az évben 300 millió forintos volt, az a címe,

0: több, mint sport. És azoknak a fogyatékos sport egyesületeknek adunk ebből a pályázatból pénzt, vagy fogyatékos sporttal is foglalkozó, talán így a pontosabb egyesületeknek, akik vállalják, hogy olyan eseményeket csinálnak, ahol népszerűsítik a fogyatékosok számára a sportot. Legyen ez egy nyílt nap, legyen ez egy iskolai nap, legyen ez egy városi nap, bármi, ahol kifejezetten a fogyatékos sportot mutatják be, mert abban bízunk, hogy az ilyen eseményekre fölfigyelnek maguk a fiatalok, a fogyatékos fiatalok, vagy éppen a szüleik, nagyszüleik, barátaik, elviszik őket, és így bekapcsolódnak a sportba.
1: Épp sportolóknál is a nyári olimpia fontos, nem a téli. A parasportnál hogy működik ez?
0: Hát ugyanígy, ugyanígy. Most volt ugye a téli olimpia és téli paralimpia Milánóban és Cortinában, Olaszországban sajnos a téli paralimpián nem volt magyar versenyző. 4 évvel korábban a pekingi játékokon is mindösszesen 1 versenyzőt tudtunk delegálni, előtte a pjongcsangi koreai játékokra pedig 3-at. A téli sportokban le vagyunk maradva, én nagyon bízom, hogy most egy kis fejlődésünk lesz síben, alpesi síben, és a curlingeseink sem rosszak, a parakörlingeseink sem rosszak, sajnos most nem sikerült nekik a kvalifikáció, de volt már világbajnoki ezüstérmes vegyes párosunk parakörlingben. Erre is figyelnünk kell, de hát ahogy a épp sportágokban, így a parasportban is igaz, hogy azért nem vagyunk téli sportnemzet.
1: Sokat változott a társadalom hozzáállás a fogyatékossággal élő emberekhez, de még mindig vannak akadályok. Ön szerint hol tartunk ezen a területen?
0: Ja, van Magyarországon egy törvény, ami előírja, hogy a közintézményeket akadálymentesíteni kell, illetve újak már csak úgy épülhetnek, hogy bejusson a kerekesszékes, a látássérült ember, ne legyenek küszöbök, ne legyenek lépcsők, vagy ha vannak, akkor legyen mellette rámpa. Ez a fizikai akadálymentesség. Ebben szerintem egész jól állunk, hogy Európai Uniós előírások is vannak, de szerintem a lényeg nem a fizikai akadálymentesítés, hanem a szellemi akadálymentesítés. Az a fontos, hogy azokat a falakat romboljuk le, amik az emberek fejében vannak. Hogyha meglátnak egy fogyatékos embert, akkor olyan szemérmesen, vagy kevésbé szemérmesen odébb mennek, mert hát, hogy úgyse tudok vele mit kezdeni, nem értem az ő életét, nem értem az ő működését, hogy hogyan jár, hogyan megy, de hogyan éli az életét. És szerintem ezeket az akadályokat, ezeket a fejekben lévő akadályokat kell lerombolni. Én azt hiszem, hogy ebben egyre jobban állunk, de hát nyilván én egy speciális szemüvegen keresztül nézem ezt, hiszen minden nap fogyatékos sportolókkal foglalkozom. De én azt hiszem, hogy Magyarországon, és szerintem ez így van Szlovákiában, vagy így van bármelyik európai országban, egyre inkább elfogadják azt, hogy a fogyatékos emberekkel is együtt élünk.
1: Kicsit személyes kérdés. Ön nem a klasszikus élsportolói pályáról érkezett a sportvezetésbe. Hogyan alakult ki a kapcsolata a sporttal, és milyen út vezetett odáig, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke lett?
0: Valóban én sosem voltam élsportoló, bár a mai napig is igazolt sportoló vagyok, és futballozom. Futballban fiatalként még viszonylag magasra is vittem, de aztán kiderült, hogy nincs elég tehetségem hozzá. És aztán én az első Orbán kormányban 1999 és 2002 között az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkára voltam, bár nem hagyományos sportterülettel, hanem az ifjúságügyel foglalkoztam. Azt hiszem, hogy elég jól megismerkedtem a sportvilágával is. Aztán onnan vezetett az utam 2013-ban a Fogyatékosok Diák Sportszövetségének elnöki tisztségébe, majd 2 évvel később a Paralimpiai Bizottság elnöki tisztségébe. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy sportdiplomata karrier, először magyarországi, aztán most már nemzetközi is. Ez egy olyan sport vezetői karrier, amelyik valóban nem az élsportból indul, de pontosan ugyanúgy szereti a sportot, mint bárki más.
1: Az elmúlt években a magyar sportban több szövetség, bizottság, sportegyesület élére kerültek politikai szereplők, illetve kormányhoz közel álló közéleti személyiségek. Ez rendszeresen vitát váltott ki, hogy sportvezetői pozícióknál milyen szerepet kell kapni a szakmai tapasztalatnak, és mennyire számít a közéleti bizalom. Ön szerint hogyan lehet megtartani ezt az egészséges egyensúlyt?
0: Én nem szeretem azt a megkülönböztetést, amelyik azt mondja, hogy ne kerüljenek politikusok sportvezető vagy sportvezetői szerepbe, vagy sportszervezetek élére. Szerintem nem ezen múlik. Szerintem azon múlik, hogy valaki mennyire ért hozzá, mennyire szereti, mennyire tudja elfogadtatni magát, mennyire képes hatékony munkát végezni. Egy politikus is lehet a rossz sportvezető, és egy nem politikus is lehet jó sportvezető, és fordítva is. Én ezt egy káros megkülönböztetésnek tartom. Nem akarnék a világból hozni példákat, de tudnék, ahol egészen nagy sportszervezeteknek és sportkluboknak is vannak olyan, vagy voltak olyan vezetői, akik politikusok voltak. Én általában is azt gondolom, hogy a politika és a sport kapcsolata az hasznos. Akkor hasznos, ha a sport is, meg a politika is arra koncentrál, hogy a maga sikerét azoknak az embereknek, akikkel foglalkoznak, a sikerét hozza. Úgyhogy én nem vagyok az a fajta ember, aki azt gondolja, hogy a politikát ki kell zárni a sportból. Szerintem a politikának van helye a sportban, a jó politikának, tisztességes, egyenes, őszinte és sikeres politikának van helye a sportban, és tudok számtalan olyan magyar sportvezetőt is mondani, aki egyben politikus és sikeres.
1: Akkor nézzük meg a jövőt, tehát párizsi paralimpiai sikerek után milyen célokkal készül a parasport a következő időszakra.
0: Ugye magyar, de talán a szlovák közvélemény is olimpiáról olimpiára él. Mindig az a fontos, hogy az adott olimpián hogy szerepel a nemzetének a csapata. Mi is a 2028-as Los Angeles-i paralimpiai játékokra készülünk a leginkább. Ugye most már addig szűk két év van. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon sikeres játékok lesz a magyar paralimpiai csapat számára. A legnagyobb sztárjaink azok a legjobb életkorban vannak, úgyhogy az ő sikereik minden lehetőség adott, és vannak fiataljaink, akik most Los Angeles-re fognak beérni, és sikereket fognak hozni. Hogy aztán onnan hogyan tudunk tovább építkezni majd 4 év múlvára, azt nem tudom, ott már egy kicsit nehezebbnek látom a dolgot, de hát majd azt arra a feladatra majd akkor fordulunk rá.
1: Végezetül megkérdezem azt, hogy mivel lenne elégedett 10 év múlva? Tehát itt nem arra gondolok, hogy most 4 arany hatezüst, hanem úgy magával a parasporttal.
0: Azzal lennék elégedett, hogyha 10 év múlva leülünk beszélgetni a Pátria Rádió mikrofonja előtt, akkor már azt a kérdést azt nem fogod föltenni, hogy hogyan látom azt, hogy az emberek hogyan fogadják el a parasportot. Mert akkor ez már nem is lesz kérdés. Ez már nyilvánvaló lesz, vagy ez már mindenkinek benne lesz a fejében. Szóval azt szeretném, hogyha minden évben, évről évre, ha kell, akkor egy évtizedre előre is gondolkodva azt lássam, azt érezzem, afelé menjünk, hogy a fogyatékos sportolók azok minden ember számára természetesen részei a nemzet sportjának, és a sikerei azok a nemzet sport sikereinek a részei.
2: Bár a magyar parasport kiemelkedő eredményeket ér el, sokak számára még mindig kevésbé ismert ez a világ. Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével Tamás Ákos beszélgetett a magyar parasport jelenéről, eredményeiről és az előttük álló feladatokról. Berzsei!

0: Most színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok megsértheti az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletét, mert a platform kiskorú felhasználóinak fiókbeállításai nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, biztonságot és védelmet, közölte az uniós testület mindössze egy nappal azután, hogy a Google-re $1 milliárd bírságot szabtak ki. A bizottság közlése szerint a TikTokon a kiskorúak nyilvánosra állíthatják fiókjukat, így a közzétett tartalmaikat bárki megtekintheti, még azok is, akik nem rendelkeznek TikTok fiókkal. A bizottság szerint ez növeli a kéretlen kapcsolatfelvételek, a zaklatás, valamint a gyermekeket célzó visszaélések kockázatát. Az előzetes megállapítás szerint a TikToknak módosítania kellene a kiskorúak alapértelmezett fiók beállításait úgy, hogy tartalmaikat csak az általuk elfogadott felhasználók láthassák. Amennyiben a bizottság álláspontja végső megerősítést nyer, hivatalosan megállapíthatja a jogsértést, ami a vállalat globális éves árbevételének 6%-áig terjedő bírság kiszabását is lehetővé teheti. Habár az okostelefonok akkumulátorai egyre nagyobbak és hatékonyabbak, még mindig gyakori, hogy a legrosszabbkor kapjuk az értesítést, hogy a töltöttségi szint alacsony. Sokan azt gondolhatják, hogy a telefon kikapcsolása a legjobb módja annak, hogy meghosszabbítsuk az okostelefon élettartamát, de ez nem teljesen igaz, hiszen a mobil kikapcsolt állapotban is merül. De miért van ez így? Kikapcsolt állapotban az egyik dolog, ami meríti az akkumulátort, az óra és ébresztő áramkör. A legnagyobb akkumulátor merítő folyamat azonban az úgynevezett önkisülés, a telefonokban használt lítium-ion akkumulátorok természetes kémiai reakciója. Az akkumulátor kikapcsolt állapotban havonta körülbelül 1-2%-ot veszít emiatt az energiájából. Ha tehát valaki hosszú távra szeretné elrakni a telefonját, akkor is érdemes folyamatosan tölteni, hogy elkerülje a károsodást. Július elején többszöri halasztás után a NASA felbocsátotta a Link nevű űreszközét, amelynek küldetése, hogy megmentse a Neil Gerels Swift Obszervatóriumot a pusztulástól, amely beavatkozás nélkül hamarosan visszazuhanna a Föld légkörébe. A Catalyst Space Technologies startup által épített háromkarú űreszközt annak reményében bocsátották fel, hogy magasabb föld körüli pályára állíthatják a veszélybe került teleszkópot. A NASA azonban most arról számolt be, hogy az eszköz sorozatos meghibásodások után irányíthatatlanná vált, és jelenleg a tartalékrendszerek segítségével próbálják stabilizálni azt. Az amerikai űrkutatási hivatal akkor dönt majd arról, hogy folytatható-e a misszió, ha sikerült stabilizálni az eszközt.

A digitalizációs folyamatok átalakulása miatt egyre nagyobb hangsúly helyeződik az elektronikus pénzforgalomra. Mindezzel párhuzamosan, fokozatosan növekszik a digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések száma is. A kibertámadások, amelyek jellemzően a megtévesztésen és a pszichológiai manipuláción alapuló visszaélések, valamint az adathalászat különböző formái, főként az ügyfeleket célozzák, nem pedig az informatikai rendszereket. Ezért a piaci szolgáltatók technikai védelme mellett kiemelten fontos az ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése is. Ezért döntöttünk úgy a kiberpajzs.hu oldalán együttműködve, hogy bemutatjuk a csalások típusait és a megelőzés lehetőségeit. Ma az adathalász banki e-mailekről fogunk beszélni. Ez az adathalász csalási forma olyan banki ügyfeleket célzó csaló szándékú e-mail, amely személyes, pénzügyi vagy biztonsági információi megosztására próbálja rávenni a címzettet. Ezek a levelek azonosnak tűnhetnek azokkal az üzenetekkel, amelyeket a létező bankok küldenek. A csalók lemásolják a valódi e-mailek logóit, kinézetét és stílusát, esetenként korábbi, hamis vagy valós levélváltások a részleteit is tartalmazzák. Általában sürgető hangvételűek, például büntetéssel fenyegetnek arra az esetre, ha valaki nem válaszol, de arra is kérhetik, hogy töltsön le egy mellékletet, vagy kattintson egy hivatkozásra. A kiberbűnözők arra építenek, hogy az emberek elfoglaltak, felületes áttekintésre, futó pillantásra, a hamis e-mailek igazinak tűnnek. Ennek következtében a címzett nagyobb valószínűséggel veszi komolyan őket, és cselekszik a leírtak szerint. Mit tegyen, hogy ne váljon ilyen csalás áldozatává? Kezelje óvatosan, fenntartással a kéretlen banki e-maileket. Minél sürgetőbb a levél hangvétele, legyen annál gyanúsabb. Legyen különösen éber, ha egy banki e-mail bizalmas információkat kér, például az online banki jelszavát. A bankok kizárólag biztonságos módon, az online banki felületen vagy mobil applikációban kommunikálnak az ügyfeleikkel. Sohasem kérnek bizalmas adatokat ilyen formában. Továbbá ne kattintson az üzenetben lévő hivatkozásokra, és ne nyissa meg a mellékleteket, a webes bejelentkezések címeit inkább manuálisan gépelje be, vagy használja a hivatalos, esetleg a kedvencek közé mentett banki oldalt. Mindig legyen gyanakvó a mások által kezdeményezett olyan kapcsolatfelvételekkel szemben, amelyek során nem tud minden kétséget kizáróan megbizonyosodni a másik fél identitásáról. Különösen igaz ez az elektronikus kommunikációban, ne válaszoljon a gyanús e-mailekre. Vizsgálja meg alaposan az e-mailt, keressen furcsaságokat, következetlenségeket és értelmetlennek tűnő dolgokat. Például ilyen a furcsa nyelvezet, helyesírási hibák, sürgető hangnem, szokatlan formátumú csatolmány, zip és hasonlók. Keressen nehezen észrevehető különbségeket a feladó címében, a nulla például nagy O betűnek tűnhet. Vesse össze a küldő e-mail címét a bank korábbi üzeneteivel. Legyen különösen körültekintő a mobileszközök használatakor. Telefonon vagy táblagépen nehezebben lehet észrevenni az adathalász kísérleteket. Nem lehet a gyanús hivatkozások fölé vinni az egérmutatót, és a kisebb kijelző miatt nyilvánvaló hibákat is nehezebb beazonosítani. A gyanús e-maileket jelentse bankjának, minden vállalat szívesen veszi az ilyen típusú támadásokról szóló információkat. Ha kétségei vannak, hívja fel a bankját. Végezetül mindig tartsa naprakész állapotban szoftvereit, beleértve a böngészőt, a vírusírtó programokat és az operációs rendszerét. Amerikai firma Transceptor Technology.

Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Köteles Szabolcsal.
1: Szép délelőttöt és jó rádiózást kívánok. Köszöntöm azokat is, akik most csatlakoztak hozzánk. A következő órában a szlovákiai magyar filmesek alkotásairól beszélgetünk Kultermix rovatunk ismétlésében. Most azonban itt vannak a hírek, Mezőszállási Márkot hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Új együttműködés segítheti a rákkutatást Szlovákiában. Izrael aggódik a Hamász leszereléséről szóló megállapodás miatt. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek. A Túrót-Szentmártoni Egyetemi Kórház és a Comenius Egyetem orvosi karának daganatos és ritka betegségekkel foglalkozó biobankja együttműködési megállapodást kötött. A cél a rákkutatás és az új kezelési módszerek fejlesztésének felgyorsítása. A biobankban szabványos módon gyűjtik és tárolják a betegek biológiai mintáit, amelyekhez a kutatók így rövidebb idő alatt hozzáférhetnek. A szakemberek szerint ez gyorsabb diagnózist, pontosabb személyre szabott terápiát és új gyógyszerek kifejlesztését teszi lehetővé. Az elmúlt héten valamelyest csökkentek az energiaárak Európában, ennek ellenére továbbra is közel vannak az elmúlt két év legmagasabb szintjeihez. A holland TTF gáztőzsdén a szeptemberi szállítású földgáz ára mintegy 7%-kal mérséklődött, és 59 euró körüli megawattóránkénti szinten alakult. A Szlovákiára vonatkozó jövő évi villamos energiaárak szintén csökkentek a prágai tőzsdén. A piacokat továbbra is az iráni-amerikai konfliktus esetleges kiéleződés se aggasztja, mivel egy tengeri szállítási útvonalak lezárása komoly hatással lehetne a gáz- és olajellátásra. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült az orosz hadsereg Zaporizsja környék elleni támadásban. Közben a Krím-félszigeten ukrán támadás következtében 3 ember vesztette életét, további 2 személy pedig megsérült. Ukrán erők támadást hajtottak végre egy orosz online kereskedelmi vállalat a Wildberries egyik logisztikai központja ellen is Vlagyimir térségében. A támadás után tűz ütött ki, a dolgozókat evakuálták, a vállalat szerint azonban a kiszállításokat más központokból továbbra is biztosítják. Izrael komoly biztonsági aggályokat fogalmazott meg az amerikai kormánynak a Hamász leszereléséről szóló megállapodással kapcsolatban. Az izraeli vezetés szerint csak akkor lehet szó a csapatok kivonásáról a gázai övezetből, ha a Hamász valóban átadja fegyvereit és felszámolja katonai infrastruktúráját. A megállapodás része lenne a fegyverek átadása, a katonai létesítmények megszüntetése és az izraeli erők fokozatos visszavonása. A kérdés továbbra is a béketárgyalások egyik legvitatottabb pontja. Találkozott a Nemzetközi Vöröskereszt mianmari képviselőjével Aung San Suu Kyi, Myanmar leváltott vezetője. A katonai hatalomátvétel után bebörtönzött politikusról hosszú ideje kevés független információ áll rendelkezésre, ezért egészségi állapota és fogvatartásának körülményei továbbra sem ismertek pontosan. A hatóságok által közzétett felvételeken Suu Kyi viszonylag jó állapotban látható, egyik képen pedig születésnapi tortát vág. A Nobel békedíjas politikust a hadsereg 2021-ben távolította el a hatalomból. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság és az NB1 vasárnapi eredményei: Komárno-Tanava 1-2, Dacbanská Bystrica 2-0, Michalovce Žilina 0-1, illetve Ferencváros Vasas 0-0, Győr Nyíregyháza 4-0 és Újpest Debrecen 4-2. Zuzana Michalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny.
2: Időjárás.
3: A déli és délnyugati országrészeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedett a hőmérséklet, ezért a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset lassítja a forgalmat Kassán az Alajová útról a VSS híd felé vezető lehajtónál. A kertészet közelében 2 személyautó ütközött össze, ezért az érintett szakaszon torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Ez itt a Kultermix, a Pátria Rádió popkulturális beszélgető műsora. Érdekességekről, aktualitásokról határon innen és túl. Állandó beszélgető társaim Pászmár Lívia, Pátria Rádió szövegköz című irodalmi műsorának a szerkesztője, valamint Mészáros Áron és Risavi Pál webadminok. Ma a szlovákiai-magyar közönség filmekről fogunk beszélgetni, de kezdjük azzal, hogy egyáltalán mit nevezzünk szlovákiai-magyar filmnek, vagy mit nevezhetünk szlovákiai-magyar filmnek, mert hát ez nem egy egyszerű kérdés. Ugye az a szlovákiai-magyar film, amit szlovákiai-magyar rendező rendez, az a szlovákiai-magyar film, amit szlovákiai-magyar témáról szól, vagy az a szlovákiai-magyar film, ami magyar nyelven forog itt Szlovákiában, vagy esetleg az a szlovákiai-magyar film, amiben szlovákiai-magyarok játszanak.
1: Az, ami annak definiálja magát.
2: Nagyon ügyesen összefoglaltad, tulajdonképpen le is csapta a választ, mert egyébként ez a univerzális válasz szerintem az egyébként a leghelyén valóbb.
3: Szerintem meg azokat alkotásokat lehet nevezni szlovákiai-magyar filmnek, ami szlovákiai-magyar problémákról, gondokról és örömökről szól szlovákiai-magyar alkotóktól. Szerintem van ennek egyfajta határmesdjéje, hogy mi a szlovákiai-magyar film, mert vannak olyan filmek, meg vannak olyan kezdeményezések, amiknek szerintem univerzális a témájuk, és azok is szlovákiai-magyar filmek valamilyen szinten, de bármennyire is szeretnénk például a Borbé Alexandra főszereplésével készült Testről és lélekről, nem nevezhetjük szlovákiai-magyar filmnek azért, mert Alexandra szlovákiai-magyar, pedig milyen jó lenne egy ilyen tökéletes, nagyszerű filmet, vagyis én szemszögemből szlovákiai-magyarnak nevezni. De hogy van egyfajta szlob-magyar fűszerezés ennek a filmnek.
1: De ez nem olyan kicsit, mint a szlovákiai-magyar irodalom, hogy akkor erről már lefolytatták a vitát, hogy van magyar irodalom, meg van magyar film, és akkor az a film, ami bekerül a köztudatba a szlovákiai-magyar alkotóktól, az úgy magyar filmé válik. Vagy ez most így nagyon mellette van szerintetek a...
0: Hát ez még olyanabb, mert itt több a variációs lehetőség, mert hogyha egy szlovákiai-magyar író magyarul ír, ott azért az valamennyire ilyen tisztább helyzet, mint az, hogy szlovákiai-magyar alkotók csinálnak megrendelésre szlovák filmet, vagy csinálnak önszántukból magyarokkal magyar filmet.
2: Én nem tudom, de a Pressburg az konkrétan az idegen nyelvű filmek között volt ott, ahonnan én ezt a filmet megnéztem.
3: Hát a magyarhoz
2: vannak,
3: igen.
2: Vannak magyarok, ja, meg a idegen van, amiben angol, orosz, francia, német, minden van.
3: Az, hát de a Pressburg 80%-a szlovák nyelven lett felvéve.
2: Igen.
0: Nekem nem úgy tűnt, amúgy nem. Én.
2: De. Hát nekem 80, de legalább 50 biztos.
0: Én azt javaslom, hogy menjünk végig a legalább a rendezőkön, akik így legalábbis az én értelmezésemben szlovákiai magyarok, bár ez tényleg erről napokig tudnánk vitázni, és aztán megpróbálunk rátérni valami szűkebb mesdjére. Tehát Kristóf György, kassai, hát nem véletlenül vele kezdem. Neki volt ez az Out című filmje. Na, itt is látszik, hogy milyen nehéz ez a feladat. Ebben a filmben, a Kristóf Györgynek ebben a filmjében játszanak szlovákiai magyarok, és a téma is az, hogy kicsit úgy lebegtetve van, de hogy a kassai vasgyár leépíti a munkaerőt, és tulajdonképpen ebből bontja ki ezt az egész történet, és ott, mint hogy egy szlovákiai-magyarnak lenne a történet, ugye ott van Prikler Mátyás. Nekem mostanában úgy jön szebbe a Prikler Mátyás, hogy rengeteg magyar filmnek a co-producere. Két filmje van amúgy. A Köszönöm jól, és a Hatalom.
1: Igen.
0: És a Köszönöm jólba, én aminek nagyon örülök, hogy Váradi Béla, aki azóta már nem élő, a Thália Színháznak egy ilyen ikonikus színésze volt, ő ott egy már-már főszerepet játszik emlékeim szerint.
1: Itt azért megint lehet egy pici különbséget tenni szerintem, mert hogy ő pozsonyi származású, és felvállaltan ebben a sok nyelvű, vagy organikusan szlovák-magyar nyelvű közegben nőtt fel. Tehát, hogy neki ez természetes, hogy mondjuk magyarul kezdek egy mondatot, szlovákul fejezem be, már amennyire ezekből a megnyilvánulásaiból ez nekem lejött, és ha mondjuk Molnár Csabát veszük, mint másik példát, ő meg egy ilyen teljesen magyar közegből jön, Komáromból, ahol hát abban az időben, az ő gyerekkorában szerintem nagyon kevés szlovák szót lehetett hallani az utcán. Azóta ez már picit változott, de hogy Prikler Mátyás szlovákiai magyarsága, meg Molnár Csaba szlovákiai magyarsága szerintem eléggé más. De nem tudom, hogy még kiket fogsz felsorolni.
0: Kerekes Péter.
1: Igen.
0: Ugye ő is kassai.
1: Nála mondjuk dominánsabb a szlovák vonal, azt azért elmondhatjuk.
0: Igen, de nagyon bátran használja bár nem járt magyar iskolába, de otthon magyarul beszélgettek. Ő használja ezt a magyar szállat, szóval nagyon sokszor szólaltat meg szereplőket magyarul az alkotásaiban. Lackó Sándor.
2: Peredi. Szerintem onnantól kezdve, nem a filmes karrierre, de hogy a mozgóképpel való ismerkedését szerintem az elejét kezdve tudtam bizonyos szempontból követni, ő volt az a ember, aki úgy rákattant a vágásra, a különböző hosszabb, rövidebb filmek készítésére, és a Hancsowski úgy tudom az első ilyen hosszú, tényleg nagy lélegzetű alkotása, de ez is, de Hancsowski ugye dokumentumfilm, vagy pontosabban ilyen dramatizált dokumentumfilm kategória, ami különösen összetett, mert valaki történelmi filmnek nézi, én azt mondom, a történelmi filmhez képest egy kicsit túl dokumentarista. Sanya egy jó vágó, egyébként jó szeme van a történethez.
0: Nekem ő akkor jött szembe, mikor a Hadifoglyok Klub készített ilyen dokumentumfilmet.
2: Igen, a Fórum Intézet dokumentumfilmét a Sanya rendezte, és igazából forgatta is, meg vágta is nagy részt.
0: Szóval onnan jött ő ki.
2: Igen.
3: Ő egy ilyen self-made filmes lett, aki a elmondásod alapján valószínűleg ő nem tanulta ezt a szakmát, hanem ő így magának megalkotta ezt a kis világot. Beletanult.
2: Beletanult. Ez a legjobb szó, hogy beletanult. Úgy, ahogy én az írásba, ő úgy a videókészítésbe.
0: No, még van néhány. Valószínűleg ez a teljesség igénye nélkül, mert egyrészt a műsoridőnk is határos, és egészen biztosan ki fogunk hagyni pár embert, de aki még nálam fel van írva, az Dél-Ázsia, nem így kell kérteni a nevét.
1: Egyébként az anyja szlovák, és az apja meg magyarországi magyar, szóval, hogy ő mennyire szlovákiai magyar, szerintem semmennyire.
2: Hát, jaffás elég erősen.
0: De ő rendezte azt a filmet, amihez többek között van köze a Jakubec László kollégánknak is, ez a Kassák Lajosról a Magunk módjára üvölteni című film, és akkor a utolsó előtti az a Podhradská Lea. Őróla én annyit tudok, én nem tudom mennyire nyilvános ez az információ, de hát most már elmondjuk, hogy ő dolgozik per pillanat egy olyan filmen, ami a szlovákiai magyar néptánc mozgalmat fogja feldolgozni, de játékfilm szerűen.
3: Podhradská Leának nem sokára megjelenik az Apám lánya című filmje, ami szintén egy ilyen dramatizált dokumentumfilm lesz, amiben saját családi történetet hoz magával.
0: Én így most rákerestem a nevére, és képzeljétek el, az ugrott ki, hogy ő így felgyűjtötte, vagy éppen felgyűjti a Dél-Szlovákiában található mozik történetét.
3: És ez akkor a mozi történelem lehet az úgymond az ősélmény a szlovákiai magyar filmgyártásnak?
0: Hát mindenki valószínűleg egy mozi. Nekem nagyon meghatározó volt a mi helyi kisvárosi mozink, az egészen biztos, és már nincs ott mozi, az is biztos. Ez egy érdekes.
2: Hát a mi falunkban is volt mozi, az érdekes, hogy volt nagyon sokáig. Pontos idejét nem tudom, hogy mikor szűnt meg mozinak létezni. Máig mozinak hívjuk, csak már nem úgy szolgál.
0: Hát Mészáros Áronhoz kötődik az utolsó név, mondom, ez teljesség igénye nélkül van ez a válogatás. A Varga Gábort állítólag most láttad néhány nappal ezelőtt egy rövid filmjét. Ő egy rimaszombati fiatal.
3: Igen, SF-s. Budapesten tanult az SF-én, és ezzel a Cica Harc nevű rövid filmen jelentkezett, ahol a magyar színjátszás nagyjai is szerepeltek. Pogány Judit főszereplésével készült, és egy ilyen nagyon kellemes kis alkotás volt. Igazából egy könnyed kis szórakozás volt, de látszik benne az a kreativitás.
0: Igen, és megint ott vagyunk, hogy egy szlovákiai magyar rendez Magyarországon magyar színészekkel magyar témáról filmet, tehát az ugye akkor az micsoda.
3: De ha jól tudom, akkor Varga Gábor Boszorkány konyhájában készül egy film a Dunaszerdai maffiáról.
0: Annak már többen nekifutottak különben, a már említett Kristóf György is nekifutott, és ez valami Zátonyra ment. No de, én a felvezetőben azt mondtam, hogy a szlovákiai magyar közönség filmekről fogunk beszélgetni. Abban ki tudunk egyezni, hogy úgy Isten igazából két alkotás jöhet szóba, mégpedig a Pressburg tévésorozat, a Molnár Csaba rendező által filmjelzett Pressburg, és a másik pedig a már említett Lackó Sándor által rendezett Hancsowski, hogy ezzel ti egyetértetek-e? Hogy ez a kettő, ami talán a legnagyobb közönséget, vagy eleve megpróbált szélesre tárni a karját, és nagy közönséget elérni.
3: határozottan egyet tudok ezzel érteni, és ez a két alkotás egy azon a időben jelent meg 2024 őszén.
0: Ez nagyon érdekes amúgy, hogy miért pont két, mi az nagyon, nagyon érdekes kérdés.
3: Szerintem pont azért akkor jelent meg, mert hogy akkor jutott el a szlovákiai-magyar filmgyártás, vagy a szlovákiai-magyar film egy olyan szintre, hogy akkor na, mutassuk meg a lapjainkat, és akkor valamit hozzunk létre, alkossunk, mutassuk be, stb. Ez szerintem ez annak is köszönhető, hogy már sokkal egyszerűbb filmet forgatni. Technikai feltételek is kedvezőbbek, a forgalmazási feltételek is megfelelőek. Például itt, hogy a szlovák közmédia felkarolta a Pressburgot, vagy a Hancsovszkit meg felkarolta a Fórumintézet. Szóval voltak mecénásai is ezeknek a sorozatoknak.
2: Hát a Hancsovszkit nem csak, hogy felkarolta a Fórumintézet, itt azért vannak háttérsztorik, hogy hogyan született ott a Fórumintézet nélkül a Hancsovszki nem is létezne. Azt úgy tudni kell, szóval tudom, hogy már most kinyitottam egy gránátot, amit így el is dobtam, már mindegy, de itt igen, hogyha a szlovákiai magyar filmről beszélünk, nem tudsz úgy lépkedni, hogy ne lépjél valakinek a tyúk szemére. Én már most kettőre biztos ráléptem, vagy háromra, de mindegy, felvállalom.
0: Én ezt még azzal megtoldanám, hogy tulajdonképpen mind a két filmnek szerintem van köze a Fórumintézethez. Mert ugye a Pressburg az az egyik ilyen leitmotívum, az a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalomnak.
2: Igen.
0: És azok az emberek úgy be voltak oda kötődve, meg az olyan egy társaság.
2: Igen, ott mindenki, aki fiatal, meg minden,

0: Születettem.
1: Azért mondjuk el, hogy a Pressburg című tévésorozata egyrészt a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalomnak a történetéből inspirálódott nagy vonalakban, másrészt van benne egy erős ilyen szlovák-magyar szerelmi szál, Pasmár Lívia. Szerinted kiknek készült, kinek készült a Pressburg?
2: Hát szerintem alapvetően nem csak a szlovákiai magyaroknak, hanem a szlovákiai magyarok felé nyitott, vagy nyitni kívánó szlovákok számára is, meg egyébként inkább a szlovák közönséget célozta meg, azt gondolom már azzal is, hogy a szlovák közmédia volt az, aki felkarolta, és főműsoridőben vetítette.
1: A nagy sikerre való tekintettel kezdte el vetíteni főműsoridőben.
2: Igen, azt azért tegyük hozzá, hogy eleinte nem így volt.
1: Te vagy itt szerintem közülünk az egyetlen, aki így Pozsonyhoz kötődsz legszorosabban. Hogy szerinted ezt a pozsony feelinget átadta a film, mondjuk?
2: Amit a készítők bemutatnak, az ő életükre mondjuk jellemző, meg a környezetükre, és ők ezt megélték, vagy a minden napjaiknak a részét képezte. Most nem konkrétan az, amit látunk a sorozatban, hanem ez a világ. És ugye azt is szokták nyilatkozni, hogy a saját történetük inspirálta valamilyen szinten.
1: Mármint, hogy ezt mondjuk, hogy a Molnár Csaba is a...
2: Igen, Molnár Csaba és Lucia Molnár Szatyinszka.
1: És egy ilyen szerelmi, ilyen kvázi szlovák-magyar
2: szerelmi. Igen, de hát ez persze nem teljesen ugyanaz, nem ennyire két különböző világból jön a két személy, mint ahogy a sorozatban láthattuk.
1: Mert Lucia is belekapcsolódott az alkotásba, ő volt egyik forgatókönyvíró, és a férje Csaba pedig a rendező.
2: De hát Csaba nem almatermesztéssel foglalkozott, és Lucia pedig nem külföldről hazatelepülő influencer volt akkor, amikor megismerkedtek, de ez már egy másik történet.
1: De neked mondjuk jó volt ránézni Pozsonynak az ilyen ikonikus helyére?
2: Hát nyilván jó az, hogy főműsoridőben a szlovák tévén látod a szlovák fővárost, és látsz benne magyarul beszélő karaktereket is.
3: És a szlovák rádió étkezdéjét.
2: Igen.
1: Mi az, hogy szlovák rádió? Tehát tulajdonképpen a sztoriba benne van a Patria rádió.
2: Igen. Hát. Mondjuk azokat a stúdiókat én nem ismerem, ahol játszódik a
1: ezek a régi földszinti stúdiók.
2: Ott vendégként voltam egyszer vagy kétszer talán, de mi már azóta felköltöztünk.
1: Szerintem egész, ezt nem aknáztuk ki teljesen mi Patria rádiósok, hogy ez a filmbe egy meghatározó elem az, hogy a Patria rádió, tényleg a hőn szeretett kantinunkat, üzemétkezdénket ott mutatják nem is egyszer, amit mi tényleg bensőségesen ismerünk, és ott van.
3: De ez azért is van, mert ez a fordított piramis Pozsony egyik legikonikusabb épülete, sőt, egész Szlovák egyik legikonikusabb épülete, és ezt a világon majdnem mindenhol ismerik ezt a épületet. Közben meg a belső interiőr is olyan, hogy van egy ilyen, egyfajta pozsonyisága, hogyha például 30 év múlva elfelejtem, milyen Pozsony, akkor nekem leginkább a rádió belső terei fogják Pozsonyt jelenteni.
0: Szerintem ez inkább egy jó, nagyon jó konzervált szocializmus, ami a rádió épületének a belső terébe van. Valószínűleg ezért is járnak ide forgatni, hogyha éppen kell nekik egy Kentom KGB iroda belső, vagy ilyesmi, akkor ide fognak jönni.
3: De akkor lehet egész Pozsonyra is azt mondani, hogy konzervált szocializmus.
1: De akkor ti még mit gondoltok arról, hogy van-e kiegészíteni voltak, hogy kinek szólt a Pressburg?
3: Szerintem arra törekedett a Pressburg, hogy azokat a fiatalokat szólítja meg, akik vidékről a városba költöztek, jelen esetben Pozsonyba, és hogy milyen új életszituációba kerülnek. Mik azok a helyzetek, amiket a nagyvárosban napról napra meg kell oldaniuk, és mik azok a aggályok, amik egy egyszerű vidéki srácot érhet egy nagyvárosban, pláne egy olyan városban, ahol nem anyanyelvén beszélnek, szóval ergo vannak nyelvi gátak is, illetve egy újfajta kultúrát kéne megismerniük, egy újfajta milliőbe csöppennek bele. Ez szerintem egy nagyon érdekes vonala egész sorozatnak.
1: És ez tényleg olyan nehéz dolog itt a automatába vásárolni, ha életedben először feljössz Pozsonyba, hogy villamos jegyet vásárolni az automatába, mert ez ott egy ilyen ikonikus jelent a Pressburgba, vagy ez csak így el volt festve, el volt nagyon.
0: Nem mondom, hogy nincs ez így teljes mértékben. Nekem ezek a vonalak kicsit sztereotipikusnak tűnnek, szóval én egész Pressburgra eléggé kritikusan tekintek. De most konkrétan, ha ezt a jelenséget nézzük, egyébként van benne valami, volt valami hasonló érzés bennem is például, csak én nem Pozsonyba jöttem fel, hanem Kassára. Bár mondjuk

0: Amikor én megláttam a vonalból kassát, konkrétan elsírtam magam, de... Ezt
1: annyira,
0: örömmel hallom.
1: Annyira szép volt.
0: Hát amikor megláttam a kassai vasmű rothadó vas szörnyetegeit, mondom, úristen, hova jöttem
2: én? Pedig azt hittem, hogy örömtől a dóm, nem. Márai szellemisége.
0: Később a dóm, meg a kassán található, azt hiszem, kultúra könyvesbolt, nem tudom, létezik. Azok voltak azok én safe place-eim, oda jártam folyton, és ott töltöttem fel, és ott éreztem magam mindig otthon egy kicsit. De ez az én mikrosztorim. De mindegy, az lényegtelen, de igen, egyébként van egy ilyen jelenség, ami a filmben is benne van, amikor az ember úgymond faluról felmegy igazán nagy városba. Bár ezt az érzést, amit egyébként egyszer már megkaptam Pesten is, mikor elkezdtem kutatni, az már kicsit később volt, a bakalár szakdolgozatomhoz nekem fel kellett járni Pestre a hadtörténeti levéltárba. És ott is volt egy hasonló érzés egy picit, hogy az ember úgy berobban az igazán nagyvárosba. Pest meg tényleg engem nagyon-nagyon összenyomott.
3: A Pressburghoz nagyon sok pozitív vélemény kapcsolódik, de a negatívak között valóban én azt találtam túlsúlyban, hogy ilyen túl elnagyolt, túl sztereotipikus ez a sorozat. Mondjuk van benne ez a tradicsni szlovenszki lángos nevű, vagy lángos nevű helyen dolgozik a főhősünk, a Matusek Attila által megformált főhős. Hát ez már egy ilyen furcsa csavar. Ti ezt erre hogy néztetek?
0: Hát szerintem a Pressburgh, hogyha így megközelítjük, akkor végtelen mennyiségű cameo, végtelen mennyiségű sztereotípia, meg tényleg nagyon sok elnagyolt lehetőség fura összevarrásából jön létre. Elég vontatottnak éreztem úgy az egész magát a sorozatot. Nincs ez az atmoszférája, ami az embert úgy leköti, hanem úgy történnek a dolgok, és kicsit olyan, mint egy fél lélegzet. És így nagyon sokszor volt bennem ilyen értetlenség így az egész sztorival, hogy van egy romantikus szál, amire fel vannak tekerve még más szálak is, meg mondom, bele van tuszkolva iszonyat mennyiségű cameo. Ami hol felhúzta az embert, hol kevésbé húzta fel az embert, hogy ő minek van ott, és most nem fogok neveket mondani.
2: Szerintem Pressburghnak ez elnagyoltság abból is következik, hogy a stílus egyfajta dramedy, és azért ezt a stílust választották, hogy sokkal könnyebben fogyasztható legyen egy ilyen fajta egzisztenciális válság, amiben a főszereplőnk került, azzal, hogy financiális krízisbe kerültek, otthon egészségügyi probléma nehezítette meg az életét, és akkor volt előtte egy lehetőség, egy döntés, hogy Pozsonyba kezdheti túl életet, vagy hogy itt tudja magát úgy felépíteni. Szerintem ezt a való életben nagyon nehezen élik meg az emberek, és ezért kellett ez egyfajta elnagyoltság, viszont hogy ezt elnagyoltság meg nagyon sok embernek meg nem úgy jön át, hanem inkább az jön át, amiről beszéltünk, hogy ezek sztereotípiák, hogy csak ki akarják figurázni a szlovákiai magyarokat, hogy igazából olyat is hallottam, hogy ez azért van így, hogy a szlovák közönség még inkább tudjon nevetni a magyaroknak a esetlenségeiken, például nyelvi gátokon.
3: Áron, te ismerted ezt a fogalmat, hogy dramedy?
2: Igen, ismertem. Szeretem is ezt a stílust, nagyon szeretem ezeket a keserédes komédiákat. És szerintem a Pressburghban is van egyfajta keserédesség.
3: Azt beszéljük meg, hogy végre a csalló közi tájszólás belekerült egy filmalkotásba, hát ennek csak örültök.
0: Én nem örültem neki. És nem azért, én egyébként támogatom a tájszólást. Jó, belecsempészték, de ebbe is én csak azt látom, hogy kellett egy elem, ami poén volt valakinek. Lehet, hogy én sem vagyottam kicsit meg, nem tudom, de én azt annyira nem vettem.
3: Nincs idő kibontani, de az, hogy a magyarban az a vicces a szlovákoknak, hogy nem tud szlovákul, annak már egy ilyen elég hosszú hagyománya van, a 90-es évektől volt ez az Uragán, aztán a Szuszegy, amiben a Rák Viktória volt, szóval ez egy ilyen eléggé visszatérő toposz. Az az érdekes, hogy én nem emlékszem rá, hogy ez lett volna 89 előtt, de lehet, hogy volt. De ennyire meghatározom biztosan, nem akkor így felbuzgott ez a dolog, és egy picit tényleg ráégett ha magyar megjelenik a szlovák alkotásokban, akkor így tényleg gyakran előjön az a téma, de...
2: Mégis azt merem hinni ebbe az egész, hogy ez azért készült, hogy így vizuálisan megmutatják azt a szlovák nézőknek, hogy a szlovákiai magyarok miképpen élik meg ezt a létet. Hogy mik ezek a problémák, amikkel napról napra küzdünk, ezek aggályok is. Hogy például nem bírjuk olyan jól a szlovákot, hogy például csalló közben bármikor a gazdasági érdekekből az saját egzisztenciák veszélybe kerülhet, mert hogy kizsákmányolnak minket, és hogy mintha ebbe is az lett volna, hogy azért akarják őket kizsákmányolni, mert a magyar nemzetiségűek, vagy én éreztem egy kicsi ilyen...
3: Hogy elvették az almaföldet, erre
2: igen.
3: Utaz?
2: Uh-huh.
0: Hát szerintem mi meglopjuk egymás, szóval nem kell ahhoz másnak más nemzetiségűek.
2: Ezt nem vitatom, de...
1: Hát nem életszerű mondjuk az, hogy ez a két ember találkozik egymással. Tehát, hogyha mondjuk ilyen nagyon praktikus irányból akarjuk megközelíteni, szerintem legalábbis nem valószínű, hogy ez a két ember találkozott volna. Meg az sem valószínű, hogy aztán olyan gyors ugrás történik a szlovákul eleinte nehezen beszélő főhősnek a nyelvtudásában. Tehát, hogy most így két dolog jutott az eszembe, de közben meg igen, tegyük félre a realitáshoz való viszonyt, hiszen most egy sorozatról beszélünk, aminek az a funkciója, hogy szórakoztasson, és bizonyos szempontból ezt a funkcióját, nem hogy bizonyos szempontból elérte ezt a funkciót, mert azért elég nagy rajongótábort sikerült maga mellé állítania. Ha most a Pali volt, azt talán aki a legkritikusabban fogalmazott így a négyesünkből, végülis mindegy, hogy melyikünk hogyan fogalmazott, de az ilyen kritikus hozzászólások seminek nem a kárára válnak, hiszen azáltal tudnak fejlődni. Ez most így nagyon közhelyes, de igen, a kritika az, ami előre visz, és jobb teljesítményre sarkal bármilyen területen, bárkiről is legyen szó. Kritikát csak az nem viseli el, volt egy ilyen jó. Takodat most behozom a kék csodatortát, igen, amit a Szabolcsnak is elküldtem, hogy nincs annak igazi hatalma, aki nem tud nevetni saját magán. Tudjunk nevetni is magunkon, meg tudjuk elfogadni azt is, hogyha nem csak ajnároznak minket, meg nem csak pozitív kritikát kapunk.
3: Örültél, hogy egy szlovákiai magyar film mert romantikus lenni?
1: Azt hiszem, hogy nem én vagyok a legmegfelelőbb ember, hogy erre a kérdésre választ tudjon adni. Mert hogy nem felelek meg az ilyen sztereotíp elképzeléseknek, amiket te most így megpróbáltál rám vetíteni, Szabolcs. És nem tudom megválaszolni ezáltal a kérdést. Nem vagyok a romantikus filmeknek a rajongója.
2: Velem esetleg a Pressburg egy mérföldkő a szlovákiai magyar filmgyártásban. Az, hogy mert ilyen lenni, még ha kritizáltuk is, akkor is vannak ennek a sorozatnak, alkotásnak olyan értékei, amit igenis becsülnünk kell, és nagyon kell örülnünk, hogy a szlovák köztévében, főműsoridőben magyarul beszéltek.
1: És tegyük azt hozzá, hogy nem is látjuk annak az esélyét, hogy ez mikor fordulhat elő mondjuk legközelebb. Mert hogy most már nagyon távol vagyunk attól a helyzettől, amiben ez a műsor, ez a sorozat megszületett, és ott lehetett a főműsoridőben.
3: De most hát tényleg menjünk a Hancsovszkira, hogy említettük, szintén 2024-ben jött ki. A film az egy 1945-ös történet, Hancsovszki Béla nevéhez köthető tornai robbantást dolgozza fel. Ez egy mozifilm. Az alkotói kifejezetten törekedtek rá, hogy minél több moziba eljusson. Én legalábbis ezt nagyon erősen láttam, hogy ők erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek, és ezt úgy képzeljétek el, hogy Kassa, ahol már nem éri el a magyarok aránya 3%-ot, ott a helyi pláza...
2: Művészmozi.
3: Nem a művészmoziban.
2: A plázában is?
3: A pláza moziban vetítették. Bár lehet, hogy a legkisebb teremben, de a plázában vetítették. Szóval ez is egy ilyen pszichológiai mérföldkő, hogyha ilyen nagy szavakat akarnék.
2: Nagyon jó terjesztése volt annak a filmnek. Tényleg lehet azt mondani, hogy Pozsontól Tiszacsernyőig majdnem mindenhol bemutatták ezt a filmet, és sokkal több emberhez eljutott, mint például a Pressburg szerintem, attól függetlenül, hogy a Pressburg elérhető a Netflixen is, mivel hogy az alkotók végig turnézták egész Dél-Szlovákiát, és a legkisebb településektől egészen Kassai Pláza mozik mindenhol be tudták ezt alkotást mutatni. Ráadásul nem, hogy bemutatták, hanem a legtöbb helyen közönség találkozón lehetett találkozni a rendezővel, a színészekkel, akik meséltek arról, hogy miért ezt a témát választották, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek meg az alkotási folyamat során, és hogy terveznek-e esetleg további ilyen filmeknek a forgatását, létrehozását.
3: Rizsavi Pál, hat történet iránt érdeklődő asztaltársunk, a robbantásos jelenet tetszett?
0: Azt tudom, hogy Sanyának az volt a kedvenc jelenete, mert ő is elég piromániás. Hát a robbantás. A robbantás ugye egyébként pont egy mellékszála volt a történetnek, de az az érdekes, hogy az egész film kicsit mellékszálakból van összefűzve. Viszonylag keveset tudunk Hanchowskiról. Azért akadtam fel egy picit a filmen, mert az ő története tényleg 25 percben elmesélhető. És most nem a filmet akarom kisebbíteni, hanem egy viszonylag jól dokumentált történet van előttünk, aminek igazából mély kihatásai egyébként nem voltak a szlovákiai magyarok történetére. Elővették, használták negatív példának ugye egy ideig, és maga Hanchowski élete is, és ezt az egyik, a komáromi vetítés után erről beszéltünk is, hogy igazából nem az a része érdekes, amit levetítettek, hanem az, amiről nem tudunk.
3: Mert ugye nem tudjuk, hogy mi lett vele.
0: Mert nem tudjuk, hogy mi lett vele, és van egy feltételezésem, és erről beszéltünk, hogy az a baj, hogy erre valószínűleg kéne egy projekt, meg kéne egy nagyon elhivatott kutató, aki kimegy Párizsba, vagyis hát kimegy Franciaországba, esetleg Angliába, aki a levéltárakat felkutatja, mert jó eséllyel Hanchowski kiutott Franciaországba, és jó eséllyel valamelyik hírszerző szerv visszafordította, mert ez divat volt a 45-es, 60-as, 70-es évekig egyébként divat volt ilyen, hogy úgymond visszadobtak embereket a vasfüggönyön innen, hogy kémkedésre, hírszerzésre, összekötőnek használják őket.
3: Akkor lehet, hogy visszajött Csehszlovákiába.
0: Van rá egy esély. Nem tudjuk, én se tudom, és a film is belengeti ezt a szálat, hogy valószínűleg visszajött, és valószínűleg az AVH elkapta. De ezek csak feltételezések, és azért mondom, hogy ez lenne igazából Hanchowski életének talán az érdekesebb vonala, csak pont ez a része nincs kikutatva.
2: A Hanchowski megalapozott az első szlovákiai magyar kémfilmnek talán.
0: Hát igen, igazából, hogyha utána néznénk, csak ez az, hogy ez egy óriási kutató munka lenne, pont abból kifolyólag, hogy annyira kis, mondjuk ki jelentéktelen figura a történelem hatalmas sodrásában, csak egy csepp.
3: Én inkább azt mondom, hogy elhallgatott.
0: Az is. Elhallgatott is, meg kicsi is, mert ő egy név.
3: Azért nagyon keveset találsz, hogy aki robbantott. Egy csehszlovák csendőr laktanyát felrobbant.
0: De nem halt meg senki.
3: Lehet, hogy ez a véletlen műve.
0: Egyébként valószínűleg a véletlen műve.
3: Szóval ez egy elég nagy volumenű tulajdonképpen dolog. Ez ma is megtörténne bárhol, és hírértékel, nem hogy...
0: Ma hírértékel.
2: Van egy ilyen kis közösségben. A határon túli magyar közösségekben a terrorizmus nem ellétező fogalom, és talán Hanchowski erre az egyetlen egy példa.
0: De ő se terrorista szerintem, én nem tekintem őt erre. Sokat foglalkoztam terrorizmussal, őt pont nem terroristának, ő tényleg egyfajta nagyon elhivatott aktivistának tudom csak látni.
2: És szerintem ezért is tudnak nagyon sokan azonosulni Hanchowski karakterével, ez a ifjonti hév, hogy igen, ezt meg kell tennünk, hogy a magyarságunkért tesszük, és emiatt volt szerintem nagy siker a szlovákiai magyar közösségben, mert ez szólt azoknak az embereknek, akik a történelem iránt érdeklődnek, szólt a idősebbeknek, a idősebb konzervatív nézőknek, szólt a fiataloknak, akik látták, hogy hú, Hanchowski az egy ilyen reaktív fickó volt, aki igazából dur bele mindent csináljunk, és emiatt szerintem egy jóval, talán rossz megfogalmazás, de kortalan a filmnek érzem, mint a Pressburgot.
3: Én annyit tennék hozzá, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt el nem tudom képzelni, hogy az a film kijöhetett volna, és hogy ezt tényleg ilyen bárhol, bármilyen ilyen moziba levetítették volna. Ez annyira komoly provokációnak, vagy 25 éve számított volna, hogy hisz ebbe tényleg egy ilyen fizikai ellenállást mutat be a csehszlovák hatalom ellen.
0: Maga a mű se rossz egyébként, hogyha most két szlovákiai magyar alkotásról beszélünk, akkor nekem a Hanchowski hát mérföldekkel jobban tetszett. De valószínűleg azért, mert van egy történelmi beállítottságom is, ez pedig egy bátor vállalás volt nagyon sok szempontból. Ügyes húzás volt, ügyes megoldás volt, hogy ez tulajdonképpen egy dokumentumfilm, aminek van egy ilyen dramatizált része. Sokkal nehezebb lett volna, ha egy történelmi filmet alkotunk.
2: A Hanchowskinek van egy olyan pozitív tulajdonsága szerintem, hogy a múlt történéseiből próbál egyfajta identitásképző erőt megtestesíteni, és van egy olyan mondanivalója, nagyon hitelesen és alaposan kell utána menni a dolgoknak, a történelemnek főképpen, mivel hogy ahogy a Pali is említette, rengeteg támadó felülete van a történelmi témáknak, a történelmi eseményeknek, és ezt testesíti meg az amatőr történész Máté karaktere is, aki igazából minden energiáját és erejét arra pazarolja, sőt, igazából majdnem, hogy a családja is tönkre megy abba, hogy ez a Hanchovsky történetet a lehető leghitelesebben tudja ezt feldolgozni.
3: Nekem pont ez a Máté karakter ez van. Nem stimmelt egészen. Mondjuk én, amikor az előbb utaltam arra, hogy ez sokkal nagyobb felzuddulást keltett volna a szlovákok köréből. Hát ilyen mondatok vannak benne, hogy a gyáva az, aki nem tesz semmit. Szóval tulajdonképpen ezben van ilyen romantikus, lázító szál is.
1: Ez a film ugye nem ment a tévében, nem vetítették.
2: Nem, csak nem. Még nem.
0: Még nem.
2: De valószínűleg ez is megjelenik valamelyik streaming platformon. És ez a dramatizált dokumentumfilm és stílus kavalkád azért is jó, mert a szakemberek, a történészek és a színészek is meg tudták csillagtatni a tehetségüket, tudásukat.
0: Meg ez a stílus, ez a dramatizált dokumentumfilmes stílus egyébként egyrészt divatos, másrészt könnyebben fogyasztható. Sokkal könnyebb eljuttatni az emberekhez, mint a száraz dokumentumfilmben, mert azt sokan nem nézik végig, mert csak azt látják, hogy végtelen mennyiségű ember beszél végtelen mennyiségű szöveget.
2: De ebből akarunk csinálni egy másfél órás egész estés játékfilmet, az sokkal több pénzbe kerül, és sokkal nagyobb technikai, technológiai háttérre szükség van. A szlováki-magyar filmkészítés még nincsen erre felkészülve, nincs azon a szinten. Hogy ez egy nagyon jó kezdés, nagyon hatásos, és hogy erre kéne alapozni a későbbiekbe, de meg kell teremteni hozzá azokat a anyagi és technológiai feltételeket.
0: Szerintem a technológia megvan egyedül. Egy nagyon jó producert kéne találni, és azt nem könnyű, mert a producerek olyan művekbe fogják fektetni a pénzüket, amiből tudják, hogy vissza is jön a pénz.
3: Hát ez kéne megtalálni Hanchovskynak a utóéletét, ha ott már bejönne egy-két francia, csak az magyar kémtörténet, onnantól menne a dolog.
0: Csak az valószínűleg ilyen 5 éves, nagyon kemény kutató munka lenne, és mondom, az kéne egy-két nagyon határozott, nagyon elhivatott ember, aki utána megy is, és végig szemezgeti.
3: Úgy tudom, hogy helyben Tornaján és a környékén nagyon pozitív fogadtatása volt a Hanchovskynak. Tudjátok, mi az, amit így picit nehezményeztek? Hogy nem beszélt Palóczul a főhős.
1: Hát pedig,
3: mert nekik az ott neked így nem tűnik föl, de nekik az ott elképzelhetetlen.
0: Itt van, erről beszéltem, hogy a tájszólásnak az íze, az mennyire kell azért egyébként.
2: És nem csak szakma iránt elhivatott alkotók és színészek kellenek, hanem olyan társadalmi elhivatottsággal rendelkező emberek, tehetséges arcok, akik képesek létrehozni ilyen szlováki-magyar identitásképző filmeket, alkotásokat, hogy jobban erősítsük ezt a közösségünket, és hogy valamit majd úgy jó legyen visszanézni évtizedek múlva, hogy ilyen volt szlovákiai magyarnak lenni ekkor.
3: Igen, mondod Áron, hogy jó volna, de ti milyen próbálkozásoknak örülnétek? Milyen szlovákiai magyar filmeket néznétek meg szívesen? Én nagyon szívesen látnék egy rendszerváltást bemutató, szóval az 1989-es év történéseit bemutató filmet, de szlováki-magyar szemszögből. Aztán a másik ilyen kulcsév, én is kicsit ilyen történészi szemszögből nézem, az 98. Amikor a magyarok a 90-es évek végén nagyon sokat kockáztattak a magyar vezetők, tüntetések voltak, én nem tudom, ti erre mennyire emlékeztek, ezek a tanügyi tüntetések. Akkor ez egy durvább időszak volt, ugye embereket elrabolt a hatalom, meggyilkolt a hatalom, a magyarok, magyar iskolaigazgatókat rúgtak ki hullámba, a közemberek bementek az iskolákba, elfoglalták az iskolákat, polgári ellenállás volt.
2: Mecsiár véres kardja.
3: Igen, szóval, hogy ezt a sztorit is így szívesen látnám a filmvásznon, és az utolsó, hogy nekem fáj, hogy nincs szlovákiai magyar humor, és hogy tényleg itt már egy mobiltelefonnal fel lehet venni, és látjuk is, hogy ez zajlik. 5-10 perces jeleneteket, sorozatokat, de átadom a szót. Ti mit nézel?
2: Én ezen gondolkodtam legtöbbet, és nekem is eszembe jutott a Bársonyos Forradalom időszaka. Egyfajta egy ilyen felnövés történet a Bársonyos Forradalom, vagy a 68-as prágai tavasz idején, hogy például a szlovákiai magyar fiatal hogyan érte meg azokat a történelmi eseményeket, amikor tényleg így ráborul a hatalom és a politikára, a létre, erre, egzisztenciára. És ezen kívül még eszembe jutott, hogy lehetne egy fajta tárgyalótermi dráma Malina Hedvig ügyéről, mert most a nemzetközi filmes porondon nagyot mennek ezek a tárgyalótermi drámák, és hogy szerintem ez a Malina Hedvig történet volt a elmúlt 20 év talán egyik legkegyetlenebb történés a szlovákiai magyar
3: legsokkolóbb
2: létben. Legsokkolóbb, igen. Illetve a 2008-as Daszlovan. A harmadik pedig egy politikai dráma, és nem lenne egy unalmas választás Durai Miklós életét a 70-es, 80-as években végigkövetni. Ez még annyit tudok hozzátenni, és ahogy sajnos Tarantino már lestopolta a kutyaszorítóban nevet.
3: Ez a Durainak is ez a művének a címe.
2: Igen.
3: Többiek?
0: A Bársonyos Forradalomról meg a Trafikeskával készítettünk egy kis dokumentumfilmet, de hát itt jön az, hogy nem volt jó producerünk, úgyhogy ez olyan YouTube-on megtekinthető máig egyébként fenn van. Tényleg csak az kis dokumentumfilm interjúkkal van, interjúkból áll össze. De most így filmet lett hirtelen, én is valószínűleg úgy vagyok, hogy tényleg a maffia sztorit kéne rendesen, és hogyha készül valami, annak csak örülni kell, mert ez annyira meghatározta a 90-es éveket, annyira beleégett a Szlovákián, legalábbis egy részének, mert pont erről beszéltünk édesanyámmal, hogy a mi végeinken mi ugye nem vagyunk csallóköziek, ott ennyire nem éreztük. Minden falunak megvolt a maga kis mafiózója, de minél keletebbre megyünk, annál kevesebb jutott nekünk ilyesmiből, szerencsére. De mindenképpen a rendszerváltás időszakát, ott rengeteg ember van, vagy ha egy közelebbi témát, akkor tényleg a szlovákiai magyar civil szférának az a fura, nagyon gyors felemelkedése.
3: Tényleg a fórum sztori.
0: A fórum sztorit azt mindenképpen meg kell csinálni, tényleg, ahogy Tóth Károly összerakta, hogy bevonzotta az embereket, és hogy mennyi minden nőtt ki körülötte. Ami részben Gombaszeg is, bár mondjuk ugye most már Gombaszeg kicsit eléggé elment egy másik irányba, mondhatni le is vált a történetről, de ott rengeteg minden oda kötődött a fórumhoz.
3: Mellévi, tiéd az utolsó szó.
1: Hát én azzal szeretném kezdeni, hogy bármennyi kritikus hang volt most itt az elmúlt percekben hallható bárkinek az oldaláról, vagy mindenkinek az oldaláról, szerintem nagyon fontos az, hogy ezek az alkotások megszülettek, és hogy lehetett, tehát úgy alakulhattak a körülmények, hogy most van egy Pressburg és van egy Hancsovszki. Hát nagyon izgalmas dolgokat mondtatok előttem. Nekem az egész 20. század nagyon izgalmasnak tűnik itteni magyar szemszögből, de hát nyilván ennyi generációt felülelő történetet megcsinálni, tehát ilyen megalomán tervei azért nem feltétlenül tudnak lenni bárkinek is, de hogy például engem az is érdekelne, hogy az 1989 utáni nagy optimizmusból hogy jutottunk el ebbe az apátiába, amiben most vagyunk, mert azt azért kár lenne tagadni, hogy nem ez a legoptimistább időszaka a Szlovákiában élő magyarok életének, talán mondhatom így, kissé általánosítva. Meg engem mondjuk az is érdekelne, hogy én ugye Pozsonyban élek már nagyon régóta, de hogy hogyan alakultak itt például a kulturális viszonyok a városban, ami a magyar közönséget illeti, hogy voltak azért olyan időszakok, amikor nagyon gazdag kínálat, programkínálat volt a városban, és aztán ez is valahogy elhalt mostanra. Nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megfogni, vagy meg lehetne fogni ilyen irányból, de hogy azt hiszem mindennek a vége ez az apátia, amivel kezdtem, és nem biztos, hogy ezzel kell befejezni a műsort, de jobb végszót nem tudok most kitalálni.
2: Nekem még annyi jutott eszembe, hogy a 1920-as fordulat, tehát nagy Trianon filmet is meg lehetne csinálni esetleg ilyen szlovákiai-magyar szemszögből, vagy a kitelepítéseket. Ha jól tudom, akkor dokumentumfilmek már próbálták ezt felgöngyölíteni, de kell inspirálódni a szlovákiai-magyar filmnek. Például ott van a Román új hullám, akik ilyen szatirikusan, fanyaran hozzáállnak azokhoz a társadalmi viszonyokhoz, állapotokhoz, és ha jól tudom, ott is vannak olyan filmek, amikben ha nem is erdélyi magyarságról szólnak, de hogy meghatározó benne ez a kisebbségi magyar lét, és hogy egy ilyen típusú utat kéne a szlovákiai magyar filmnek is követni, hogy egyszerre legyen gúnyoros, fanyar, de hogy azért a problémáinkat, a megpróbáltatásainkat a lehető legjobban és leghitelesebben tudja feldolgozni.
3: Ennyi fért a Kulturmixben, nagyon szépen köszönöm Paszmár Liviának, Mészáros Áronnak és Irisavi Pálnak, hogy most is beszélgethettünk.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.

Ennyi volt már a nappali. Zsabka Levente hangmester és Mezőszállási Márk hírszerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket Köteles Szabolcs szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai Stúdió, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszont hallásra.

0: fér.
1: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Új együttműködés segítheti a rákkutatást Szlovákiában. Izrael aggódik a Hamász leszereléséről szóló megállapodás miatt. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint a szlovák művészeti alaptámogatásainak elosztására vonatkozó utasításokat nem csak az alapvezetője František Kornáj, hanem Lukáš Machala, a Kulturális Minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára is adhatta. Machala az állításokat spekulációnak nevezte, a felvétel hitelességét még vizsgálják. Egyelőre nem tudni, ki helyezte el a lehallgatókészüléket az alapépületében. Három ember, köztük egy gyermek vesztette életét vasárnap, amikor lezuhant egy kis repülőgép a Zólyomhoz közeli Ocsován. A rendőrség tájékoztatása szerint a fedélzeten egy 48 éves pilóta, egy 38 éves férfi és egy kiskorú gyermek tartózkodott, akik a helyszínen életüket vesztették. A gép egy mezőgazdasági szövetkezet területére zuhant, majd kigyulladt. A mentőegységek még órákon át dolgoztak a helyszínen, miközben a hatóságok megkezdték a tragédia okainak kivizsgálását. Helyi információk szerint a repülő gép nem az Ocsovai Aeroklubhoz tartozott. A Duna alacsony vízállása miatt egy ismeretlen tárgy került elő a komáromi járásban található Virt közelében. A rendőrség elsődleges információi szerint nagy valószínűséggel második világháborús lőszerről lehet szó. A helyszínt biztosították, a hajóforgalmat ideiglenesen felfüggesztették, amíg a tűzszerészek és a kriminalisztikai szakértők megvizsgálják a leletet. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a területet, amíg a vizsgálatok be nem fejeződnek. A Túró-Szentmártoni Egyetemi Kórház és a Comenius Egyetem orvosi karának daganatos és ritka betegségekkel foglalkozó biobankja együttműködési megállapodást kötött. A cél a rákkutatás és az új kezelési módszerek fejlesztésének felgyorsítása. A biobankban szabványos módon gyűjtik és tárolják a betegek biológiai mintáit, amelyhez a kutatók így rövidebb idő alatt hozzáférhetnek. A szakemberek szerint ez gyorsabb diagnózist, pontosabb, személyre szabott terápiát és új gyógyszerek kifejlesztését teheti lehetővé. Az elmúlt héten valamelyest csökkentek az energiaárak Európában, ennek ellenére továbbra is közel vannak az elmúlt két év legmagasabb szintjeihez. A holland TTF gáztőzsdén a szeptemberi szállítású földgáz ára mintegy 7%-kal mérséklődött, és 59 euró körüli megawattóránkénti szinten alakult. A Szlovákiára vonatkozó jövő évi villamos energiaárak szintén csökkentek a prágai tőzsdén, a piacokat továbbra is az iráni-amerikai konfliktus esetleges kéleződése aggasztja, mivel egy tengeri szállítású útvonalak lezárása komoly hatással lehetne a gáz- és olajellátásra. Az Európai Unióban új szabályok vonatkoznak a mesterséges intelligencia használatára. A szolgáltatóknak tájékoztatniuk kell a felhasználókat arról, ha például chatbotokkal kommunikálnak. A mesterséges intelligencia által készített vagy módosított képeket, hangfelvételeket és videókat egyértelműen jelölni kell. A szabályok megsértéséért akár több millió eurós bírságot is kiszabhatnak. Egy ember meghalt, egy másik pedig megsérült az orosz hadsereg Zaporizsa környék elleni támadásában. Közben a Krím-félszigeten ukrán támadás következtében három ember vesztette életét, további két személy pedig megsérült. Ukrán erők támadást hajtottak végre egy orosz online kereskedelmi vállalat a Wildberries egyik logisztikai központja ellen is Vlagyimir térségében. A támadás után tűz ütött ki, a dolgozókat evakuálták, a vállalat szerint azonban a kiszállításokat más központokból továbbra is biztosítják. Négy ember megsérült az ukrajnai Odesszában, amikor egy fegyveres tüzet nyitott egy katonai toborzó központnál zajló mozgósítási akció során. A támadó a lövöldözés után elmenekült, de a rendőrség rövid időn belül elfogta a 32 éves férfit. A sérültek a toborzó központ munkatársai, az eset körülményeit az ukrán hatóságok vizsgálják. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy újabb tárgyalások kezdődnek az Egyesült Államok és Irán között. Trump szerint Washington korábban elhalasztott egy tervezett katonai csapást, mert Irán és több közel-keleti ország diplomáciai megoldást sürgetett. Teherán ugyanakkor cáfolta az amerikai elnök állításait. A felek között továbbra is kiemelt téma a hormuzi szoros helyzete, valamint az iráni nukleáris programmal kapcsolatos megállapodás lehetősége. Izrael komoly biztonsági aggályokat fogalmazott meg az amerikai kormánynak a Hamas leszereléséről szóló megállapodással kapcsolatban. Az izraeli vezetés szerint csak akkor lehet szó a csapatok kivonásáról a gázai övezetből, ha a Hamász valóban átadja fegyvereit és felszámolja katonai infrastruktúráját. A megállapodás része lenne a fegyverek átadása, a katonai létesítmények megszüntetése és az izraeli erők fokozatos visszavonása. A kérdés továbbra is a béketárgyalások egyik legvitatottabb pontja. Találkozott a Nemzetközi Vörös Kereszt mianmari képviselőjével Aung San Suu Kyi, Myanmar leváltott vezetője. A katonai hatalom átvétel után bebörtönzött politikusról hosszú ideje kevés független információ áll rendelkezésre, ezért egészségi állapota és fogvatartásának körülményei továbbra sem ismertek pontosan. A hatóságok által közzétett felvételeken Suu Kyi viszonylag jó állapotban látható, egyik képen pedig születésnapi tortát vág. A Nobel békedíjas politikust a hadsereg 2021-ben távolított el a hatalomból. A brazil munkáspárt hivatalosan is Luiz Inácio Lula da Silva-t jelölte az októberi elnök választásra. A 80 éves államfő negyedik elnöki ciklusának megszerzésére készül, azt mondta, jobb formában érzi magát, mint amikor először lett elnök. Fő ellenfele Flávio Bolsonaro szenátor, a volt államfő Jair Bolsonaro fia lesz. A kampány egyik meghatározó témája a Brazília és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi feszültség, valamint az ország gazdasági helyzete.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: Fél tucat gól született az élvonalbeli labdarúgó bajnokság második fordulójának három vasárnapi mérkőzésén. Komárno-Trnava 1-2, Dacbanská-Bisztica 2-0 és Michalovce-Zsilina 0-1. Már csak a címvédő Szlovan 100%-os, a 4 pontos Dac a második, a 2 pontos kassai csapat a 7., az 1 pontos komáromi együttes a 9. A Nagy Mihályak és a Besztercebányaiak még nem szereztek pontot, de még gólt sem rúgtak. A labdarúgó NB1 második felvonásának tegnapi eredményei: Ferencváros Vasas meglepetésre 0-0, Győr Nyíregyháza 4-0 és Újpest Debrecen 4-2. Ma 17 óra 30 perctől játsszák a Zalaegerszeg Paks mérkőzést. Zuzana Michalicskova győzelmével végződött a Rio de Janeiro-i triatlon világkupa verseny. A pozsonyi Mészáros Noémi az előkelő 6. helyen végzett könnyű súlyú egypárban az evezősök varézei Európa bajnokságán. Lukás Kubis a 2. helyen ért célba az 5 szakaszból álló dán országúti kerékpáros körversenyen. A belga Wout van Aert győzött.
2: Időjárás.
1: A déli és délnyugati országrészeken a délutáni órákban akár 38 Celsius fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet, ezért a legmagasabb 3. fokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek a bőséges folyadékfogyasztásra, a tűző nap kerülésére és a fokozott óvatosságra figyelmeztetnek, mivel a tartós forróság az egészségre és a megnövekedett tűzveszély miatt is komoly kockázatot jelent.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kassán a VSS hídon az Optima bevásárlóközpont irányába az útkarbantartók közelében mintegy 20 perces torlódás alakult ki. Súlyos baleset történt Nyitra után Risnyó utca irányába. Az érintett útszakasz jelenleg nem járható. A közlekedőknek kerülő út használatát javasolják. Sebességet mérnek a rendőrök Pelsőt és a Rozsnyó közötti útvonalon mindkét irányban. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

0: Álmodunk.
1: Pentaton. Az idei nyár slágereivel.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Mától teljes körűen életbe lépnek az egyenlő bérezés szabályai. Még ma is működhet a paksi atomerőmű. Marad a rendkívüli hőség, az esti órákig 30 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Mától a gyakorlatban is teljes körűen alkalmazni kell a férfiak és nők azonos munkáért járó egyenlő bérezéséről szóló új szabályokat, közölte Erik Tomás munkaügyi miniszter. A jogszabály június 7-én lépett hatályba, a munkáltatók azonban július 31-éig kaptak haladékot arra, hogy átalakítsák bérezési rendszereiket. Ettől kezdve a munkaügyi felügyelőségek már ellenőrizhetik a törvény betartását. A szabályozás célja, hogy megszüntesse a nemek közötti indokolatlan bérkülönbségeket az azonos értékű munkakörökben. Új kollektív szerződést kötött a Szlovák Posta a szakszervezetekkel a 2026 és 29 közötti időszakra. A vállalat szerint a megállapodás jelentősen javítja a munkavállalók bér- és munkafeltételeit. Egységesen emelik az alapbéreket, növelik a pénzügyi juttatásokat, valamint magasabb támogatást biztosítanak betegállomány és munkába járás esetén. A szerződés egyik legfontosabb pontja szerint minden alkalmazott alapbére 2007. január 1-től 100 euróval emelkedik. Emellett a posta már idén is elismeri dolgozói teljesítményét, augusztusban egyszeri 150 eurós rendkívüli jutalmat fizet ki számukra. A dél-magyarországi paksi atomerőmű utolsó 240 megawatt teljesítményű turbinája ma, sőt akár kedden is működésben maradhat, közölte Magyar Péter magyar miniszterelnök. A kormányfő szerint ez különösen fontos, mivel hétfőn várhatóan az egyik legmagasabb lesz az áramfogyasztás. A turbina üzemeltetése azt jelenti, hogy egyelőre, legalább átmenetileg nincs szükség az atomerőmű teljes leállítására, így a magyar villamosenergia rendszer nem veszít további 240 megawattnyi termelőkapacitást. A paksi erőmű működését a Duna rendkívül alacsony vízállása nehezíti, mivel a folyó vizét használják a hűtéshez. A kedvezőbb időjárási körülményeknek köszönhetően ma ismét bekapcsolódtak a görögországi erdőtüzek oltásába a tűzoltó repülőgépek. Az országban több helyen is pusztítanak a lángok, melyek eddig 5 halálos áldozatot követeltek. A tűzoltók 3 különösen nehéz gócponttal küzdenek az Aténtól nyugatra fekvő térségekben. Az elmúlt napokban az óránkénti 80 kilométeres széllökések jelentősen nehezítették az oltást, ma azonban a gyengébb szél lehetővé tette a légi beavatkozások újraindítását. Varsó bizonyult a visegrádi országok legjobban értékelt városának a lakhatási és fejlődési feltételeket vizsgáló nemzetközi rangsorban. A lengyel főváros a Happy City Index 2023

Az 1997-ben elhunyt budapesti lelkész és pszichológus Gyökösi Endre gondolatát idézve köszöntöm szeretettel a Világosság katolikus kiadásának hallgatóit.

0: Az olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt.
1: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Somogyvári Zoltán, agykutató, fizikus. Műsorunk 2020-ban készült, ismétlését hallgatják. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: a vasárnapi örömhírt és hozzáfűzött gondolatait Bosnyák András atya, egyházfa település plébánosa, korábbi szenci káplán mondja el.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus tudomást szerzett keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. De az emberek megtudták, és a városokból gyalogszerrel utána indultak. Mikor kiszállt, már nagy tömeget látott ott. Megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította betegeiket. Amint beesteledett, tanítványai odamentek hozzá, és figyelmeztették, sivár ez a hely, és késő már az óra is. Bocsásd el a tömeget, hagy menjenek el a faluba, hogy élelmet szerezzenek maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők ezt felelték, nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Mire ő azt mondta, hozzátok ide. Miután megparancsolta, hogy a tömeget telepítsék le a fűre, fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, szemét az égre emelve áldást mondott, azután megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig az embereknek. Mindannyian ettek és jól is laktak. Végül 12 kosár lett tele a kenyér maradékokkal. Pedig mintegy 5000 férfi evett, nem számítva a nőket és a gyerekeket. Krisztusban szeretett testvérek! Az imént hallott eset valahol a galileai pusztában játszódik, ahol több ezer ember gyűlik össze Jézus köré. Az emberek szándéka kettős. Egyrészt hallani akarják Jézust, mert ekkor már elterjedt, hogy tanításában különleges erő rejlik, másrészt betegeket visznek hozzá, hogy gyógyítsa meg őket. A gyógyítások közben az idő gyorsan telik, este lesz, az emberek pedig ott vannak a pusztában étlen szomjan. Az, aki képes ennyi beteget egymás után meggyógyítani, ne lenne képes egyszerre meggyógyítani őket? Jézus már előre látta, mit fog tenni, ezért is választotta a gyógyítás eme módját. Emellett az emberek egymással is több időt tudtak tölteni, vagyis Jézus közösségformáló is. Érdemes figyelnünk a közösségteremtő jellegre. Az 5000 férfi, valamint a velük lévő asszonyok és gyermekek valamennyien abból lesznek és laknak jól, ami sokká változik Jézusnak köszönhetően. Nem kerül elő a tarisznyák mélyéről semmiféle étel, nem érkezik valami váratlanul nagyobb mennyiségű kenyérrel, nem hoznak ételt a környékbeli településekről. Mindenki abból részesül, amit Jézus ad. Az oltári szentség esetében szintén egy kenyérből eszünk, és ez közösséget hoz létre. Közösséget az egyházzal, és közösséget egymással. Lényeges mozzanat, hogy azzal a kevéssel tesz csodát, amit az emberek felajánlanak, odaadnak neki. Az oltári szentség esetében az a kenyér válik Krisztus testévé, amit emberi munkák gyümölcseként felajánlunk az Úrnak. Nagy lelkűségünket Isten megjutalmazza. Sokszoros lelki kincsként adja vissza nekünk. De nem csak a közösség van Jézus szeme előtt, hanem már a jövő is. A kenyér szaporítás minden kétség kívül már az utolsó vacsora, vagyis a Szent Mise előképe. És ez sokkal lényegesebb. Az eukarisztia jelzi és megvalósítja az élet közösséget Istennel. Hihetetlen dologról van itt szó. Mert gondoljunk bele, azt valljuk, hogy a kenyér és a bor színe alatt Jézus Krisztus van valóságosan jelen. Jézus Krisztus pedig a Szent Háromság második isteni személye, tehát maga is Isten. Az Istent vesszük magunkhoz a szent áldozásban. Így a szent áldozásban találkozva Istennel minden kegyelem forrását elnyerjük. Azt a kegyelmet, azaz isteni segítséget, ajándékot életünkben, melyekre bizton építhetjük életünket. Azt várnánk, hogy hitünk ezen tanítása alapján az oltári szentség valóban központi helyen lesz életünkben. Úgymond mai divatos szóval élve, nagy népszerűségnek örvend. Mégsem ezt tapasztaljuk. Sőt, talán azok is, akik gyakran áldoznak, azt mondhatják, nem történik semmi. Valóban semmi sem történik, ha tétlenül várjuk az eredményt. Mert ahhoz, hogy Isten kegyelme hatékonyan nekünk is kell valamit tennünk. Mint ahogy a kenyérszaporításhoz szükséges volt az, hogy legyen ott valakinek 5 kenyere. Nem nagy dolog az 5 kenyér 5000 emberhez képest. Éppen ezért nem kell nagy dolgot tenni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy Isten szabad akaratunk beleegyezését várja minden szent áldozásban. Azt, hogy szívesen lássuk, és ne csak a megszokás vezéreljen minket az áldozásban. Valahogy úgy, mint amikor egy történet szerint Napóleon császár hadsegédje kíséretében egyszerű ruhában betért egy vendéglőbe, így nem ismerte őket senki. Miután elfogyasztották a felszolgált ételt, a tulajdonosnő átnyújtotta nekik a 14 frankos számlát. Ám véletlenül úgy esett a dolog, hogy egyiküknél sem volt pénz, nem tudtak fizetni. Azt mondták, hogy otthon felejtették a pénzüket, és egy órán belül visszajönnek, kifizetnek mindent. De a tulajdonosnő hallani sem akart róla, sőt azzal fenyegetőzött, hogy hívja a csendőröket. A pincér azonban megsajnálta a két embert, akikről persze ő sem tudta, hogy egyikük a császár. Ezt mondta a főnök nőjének. Mindenkivel megtörténhet, hogy otthon felejti a pénzét. Hagyja a csendőröket, én majd kifizetem a 14 frankot. Így szabadon távozhatott a két vendég. Kisvártatva visszajött a hadsegéd, és megkérdezte a tulajdonosnőt. Mennyiért vette ezt a fogadót? 30 000 frankért, felelte az asszony. A hadsegéd elővette pénztárcáját, leszámolt neki 30 000 frankot, és kijelentette. Uram császárom parancsára ezt a vendéglőd kegyet pincérjének ajándékozom, aki pillanatnyi pénzzavarunkból kisegített minket. Mi csak egy kis morzsát kell, hogy adjunk ahhoz, hogy Isten meg tudjon ajándékozni minket olyan kenyérrel, amely örökké jól lakat minket. Nekünk kell egy kis befektetést tennünk, hogy kifejezzük, komolyan gondoljuk a dolgokat. Nem járulni a szentmisén a szentáldozáshoz olyan, mint ott lenni a kenyér szaporításnál, de inkább éhezni, mint elfogadni az ingyen kínált ételt. Az oltári szentséget is ingyen kapjuk. Csak szívünknek kell hozzá megfelelő állapotban lennie. Ott lenni a gyógyításuknál, csak éppen elutasítani a csodát, amit Jézus velem akar megtenni. Ha csak kényelemből, vagy bűnös vágyaink miatt nem járulunk a szent áldozáshoz, akkor ezeket a dolgokat Isten elé helyezzük az életünkben. Adjuk hát a mi kis kenyerünket oda Jézusnak, hogy csodát tudjon velünk tenni, jól tudjon lakatni minket és másokat is. Amen.
0: Bosnyák András atyát, egyházfa település plébánosát, korábbi szentsi káplánt hallottuk.

0: mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre most válaszkeresésként Somogyvári Zoltán agykutató fizikus 2011-ben rögzített előadásából hallanak.
1: Ugye fizikus vagyok,

A hormonokban Isten belecsomagolta az ő gondolatát, az ő csodálatos tervét a szerelemről és a szexualitásról és a házasságról és az emberről. Úgyhogy így nézzétek ezt, még akkor is, hogyha esetleg ez a romantikus érzéseknek és a szerelemnek olyan profán megfogalmazásának tűnik, de ott vannak benne, és ha az ember hívő szemmel néz rá, akkor könnyebb felismerni Isten tervét. Az első dolog az az, hogy bizony a szerelem az valamilyen szempontból egy nagyon anyagi dolog. Ki lehet mérni, hogyha valaki szerelmes, akkor a vérében van egy jellegzetes anyag, ami megjelenik, aminek felmegy a mennyisége. Ezt feniletil aminnak hívják, PA-val szokták rövidíteni. Ez a szerelem hormon. Nagyon közeli rokona egyébként az amfetaminnak, amit speednek és egyéb néven szoktak nevezni, klasszikus kábítószer. Valóban. Ugye nem kell magyarázni, és számos irodalmi mű is ugye ezt érzékletesen szokta leírni, hogy a szerelmessel madarat lehet fogadni, mindenféle bolondságokra képes, valóban bolond, hiszen egy kábítószer hatása alatt áll. Ez most már ugye kimutatható. Ez a kábítószer, mint ahogy a legtöbb kábítószer, mitől kábítószer? Attól, hogy mindenféle változásokat csinál az agyban. Ugye, aki volt úgy igazán szerelmes, az tudja, hogy hát a szerelmes képes mindenre, ugye, hogy a népi költészet megfogalmazza, hogy a csillagot lehozza az égről, de igen, szóval, hogy hát nem eszik, nem alszik, viszont sokszor olyan dolgokat megcsinál, amit úgy egyébként nem. Miért? Az agyban van egy finom egyensúly, ami kell a normális életünkhöz. Ezt dopamin-szerotonin egyensúlynak szokták hívni, ez két ingerület átvívő anyag az agyban. Az egyensúlynak a lényege az, hogy mennyire vagyunk idézőjelben bátrak, kockáztatóak, vagy mennyire vagyunk elégedettek, nyugodtak, normálisak. Ez nagyon ismert dolog, ez egy finom egyensúly, ami szükséges ahhoz, hogy valóban normális életet éljünk, és ez a mind a két irányba az egyensúly felbordulása tipikus betegségekhez vezet. Ha az dopamin irányába borul fel, akkor az a skizofrénia felé kerül közel az az ember, ha pedig a szerotonin felé, akkor a depresszió felé. Na most, a szerelem az felborítja ezt az egyensúlyt a dopamin irányába, teljesen felpörgeti az embert. Innentől kezdve ugye a normális gondolkodás, a normális logikus gondolkodás háttérbe kerül, és az emberben nagy energiák szabadulnak fel. Igen ám, de az agy nem bírja sokáig ezt a felfokozott állapotot. Egyszerűen ezt egy ideig lehet csinálni, de aztán úgy kimerülnek a tartalékai, és ezt nagyon bölcsen úgy rendezte a teremtő, hogy hát átlagosan másfél év után a feniletilamint szintje lecsökken, és erre azt szokták mondani, hogy hoppá, eltűnt a szerelem, megszűnt a szerelem. Nem szűnt meg a szerelem, de ez a bizonyos

0: kábított állapot, ez elkezdett megszűnni, és először persze egy mondjuk inkább ilyen depressziós visszavágás után, tehát ami ebből az elvesztésből ered, de hát úgy visszaáll a normális szintje a dopamin-szerotonin egyensúlynak is. Mit is jelent ez? Azt, hogy az a bizonyos rózsaszín szemüveg, amit szoktak emlegetni a szerelemmel kapcsolatban, az valóban létezik, úgy hívják, hogy feniletilamin. Tehát amikor az ember szerelmes, akkor a szerelmesét, a szerelem tárgyát egy rózsaszín szemüvegen, egy kábítószernek a szemüvegén át nézi. Vagyis nagyon kicsi az esélye, hogy valóban megismerje, és valóban őt lássa, őt értse meg. Mindjárt el fogom mondani, hogy van ennek egy nagyon fontos feladata. Azt gondoljátok, micsoda furcsa dolog, hogy bekábítja az embert, ráadásul ugye nagyon nagy energiával húzza maga felé, nagyon nagy vágyjal a másik. Hát milyen furcsa dolog ez? Mire való ez a dolog? Arra való, hogy felmelegítse, megpuhítsa a szívünket. Alapvetően a ti korosztályotokban már nem, de hogyha mondjuk egy ilyen tizenéves csapatba bemegy az ember, akkor úgy ülnek le az emberek, hogy fiúk, lányok, mert annyira különbözőek vagyunk. Később is az ember érzi, hogyha mondjuk szorosabb kapcsolatban, vagy kollégiumi, szobatárs, ilyesmi, szorosabb kapcsolatba kerül valakivel, akiben éppen nem szerelmes, akkor érzi, hogy hát a másik ember nagyon furcsa, nagyon idegen sokszor. Ez így van, persze, individuumok vagyunk, idegenek egymásnak bizonyos értelemben, és a feniletilamin, ez a rózsaszín szemüveg a szerelemben úgy van benne az Isten tervében, hogy megpuhítsa a szívünket, hogy képesek legyünk egymáshoz alkalmazkodni, egymást megérteni. Ne pattanjunk vissza rögtön a másik hibáiról. Terve van vele, de használhatjuk rosszul. Mikor használhatjuk rosszul? Ha rögtön hozzákötjük magunkat a másik emberhez, addig, amíg a rózsaszín szemüveg rajtunk van.
1: Somogyovári Zoltán, agykutató fizikus, 2011-ben Dunaszerdahelyen elhangzott előadásából hallottak. Témánkat a zene után folytatjuk itt a világosságban.

0: Mi is a titka a jó házasságnak, vagy a tisztán megélt házasság előtti párkapcsolatnak? Ezekre a kérdésekre keresték az előadók a választ egy korábbi dunaszerdahelyi találkozón. Most Somogyvári Zoltán agykutató, fizikus 2011-ben elhangzott előadásából hallanak ismét.
1: Van egy másik anyag az emberi szervezetben, amit úgy hívnak, hogy oxitocin. Ez már valóban hormon, de az idegrendszerre is hatással van. Az oxitocin legismertebb és leghíresebb működése az a szülés alatt zajlik, amikor a méhösszehúzódásokat váltja ki. Az már kevésbé ismert, hogy milyen hatása van az idegrendszerre. Két nagy hatása van. Az egyik, hogy nagyon erős érzelmi kötődést hoz létre. Nem véletlen, hiszen a szülés után a legfontosabb annak a kisbabának, és az anyukának is persze, hogy ez a nagyon erős érzelmi kötődés létrejöjjön. Anélkül egy kisbaba, na, értitek. De ez nem csak a szüléskor működik. A szüléskor valami extra nagy adag érkezik belőle anyuka szervezetébe és a kisbabájéba is. De nem csak a szüléskor működik, hanem minden szeretett kapcsolatkor, és persze, harmadik féleképpen, a szexualitáskor, tehát a szexuális kapcsolatkor is. A szülés a legnagyobb ilyen löket, a második legnagyobb löket az, ami a szexualitáskor, a szexuális kapcsolatkor felszabadul, de hozzá kell tenni, hogy minden szeretett kapcsolatban felszabadul. Nem csak fiú és lány között, barátok között is, munkatársak között is, mindig. Nagyon érdekes volt, azt mondta Eszter, aki ezt az anyagot összeállította, hogy amikor olvasta a cikkeket, ugye ezek biokémiai, fiziológiai, orvosi cikkek, ami, hát tudjátok, ilyen latin szavakkal van tele, ilyen értelmes szót nem nagyon találni benne, mármint ilyen hétköznapi kifejezéseket. Szóval, hogy egyetlen dolog volt, ami mindegyikben megjelent az oxitocinnal kapcsolatban, hogy minőségi, együtt töltött idő. Az oxitocin akkor szabadul fel, amikor két ember minőségi, együtt töltött időt áldoz egymásra. És legyenek azok barátok, vagy házastársak, nagyon fontos. Végig döbbenet volt ezt látni, ezt a kutatást, ahogyan a hitünknek és a pszichológiának ismert tényei a molekulákba kódoltan felvillannak és előjönnek, hogy igen, valóban így működünk. Mi a tapasztalatból egy normális ember leszűrheti azt, hogy hát egy házasság akkor működik, hogyha minőségi időt töltünk együtt egymással. De meg lehet találni azt, hogy hol van ez belénkódolva, mert valóban így vannak a dolgok. No most tehát nézzük csak meg ezt, hogy az oxitocin elkezd minket összekötni. Hogyan? Úgy, hogy beégeti a memóriánkba azokat a helyzeteket. Kis lépésekben egy ismerkedés során felszabaduló oxitocin, ugye kevésbé köt össze, és azokat a helyzetekre emlékezünk, amikor együtt sétáltunk a parkban, amikor beszélgettünk, amikor ez az amaz történt. Szexualitáskor óriási adagban érkező oxitocin azokat a helyzeteket égeti belénk. Ezt Feri atya mondta, hogy sokan néha panaszkodnak nála, amikor mind kísértések, vagy mind problémák szintjén, hogy voltak korábbi kapcsolataik, és most, amikor együtt van a házastársával, a feleségével, felvillannak a legintimebb együttlétkor, felvillannak a régi kapcsolatoknak a képei, a szexualitásnak a képei. És az emberek meg vannak rémülve, hogy miért történik ez, hát milyen szörnyű, hát éppen amikor a legboldogabbak vagyunk együtt. Az oxitocin munkája. Az oxitocin arra van, hogy a legmélyebb együttlétet a legjobban beleírja az ember elméjébe és szívébe. És ezt meg is teszi. Akkor is, ha rosszul használjuk. Na most, több molekulát azt hiszem már nem fogok elmondani, viszont nézzük végig akkor, hogy hogyan áll össze ez az egész rendszer. És hogyan használhatjuk jól, és hogyan rosszul, hol látszik benne Isten terve. Ugye világos, hogy jön két fiatal, szerelmesek lesznek egymásba. Felszabadul a vérükben a PEA, boldogok, felfokozott állapotban vannak, és rózsaszín szemüvegen keresztül nézik egymást, és tudjuk, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy sokkal gyorsabban közeledjenek egymáshoz, mint hogyha nem lenne ez az állapot. Tehát megismerik egymást, gyorsan érik a kapcsolatuk, és ha ezt rosszul kezelik, és a szexualitás felé fordulnak, akkor az óriási oxitocin felszabadulások közepette alaposan össze is láncolják magukat. Úgy, hogy igazából nem látták a másikat, csak rózsaszín szemüvegen keresztül. A rózsaszín szemüveg lehullik, azt mondta a menő, hogy a kutatásokban nézik, ugye az átlagérték másfél év körül van, azt mondták, hogy talán 5 év volt a maximális, amit valaha mértek, de nem olyan régóta méregetik azért ezeket. Átlagosan másfél, de tényleg mondjuk 2 évnél azt hiszem a 90% már így eltűnt, tehát másfél év múlva lehullik a rózsaszín szemüveg, a paraván mögül elélép a másik, az igazi, és hirtelen elkezd zavarni, ugye. Nem vagyok beleszerelmes, milyen furcsa dolgai vannak, amiket eddig észre se vettem. És kiderül, ha nem volt szerencséjük, hogy hát nem ő az, aki nekem való, nem ő az, akit nekem teremtettek. De, ugye összeláncoltam magam vele, még egy szexualitás nélkül megélt együttjárásnak is ugye a vége, az fájdalmas, és mindenki érzi a fájdalmat, amit ez a szétszakadás jelent, de hogyha ezt még sokkal erősebben összekötöttem magam vele a szexualitással, az oxitocinnal, akkor óriási sebeket okoz. Olyan sebeket, amik aztán abszolút megmérgezik a következő kapcsolatban a bizalmat. Mert már nem merem odaadni. Nem merek annyit odaadni magamból a másiknak, nem merek bizalommal fordulni a másik felé. Mi van akkor, ha jól élték meg a kapcsolatot? Ha jól élték meg a kapcsolatot, és nem a szexualitás felé fordultak, akkor szépen fokozatosan kezd el nőni ez az oxitocin szint, úgy, ahogy ugye a barátok között nőne, és mire elérnek oda, hogy az első szerelemnek a rózsaszín szemüvege lehullik, addigra eljutottak egy bizalmas baráti szintre, egyszerűen az oxitocin által, szabad a döntésük, hogy most minket egymásnak teremtette az Isten, vagy nem, és ha igen, akkor a minőségi kapcsolatnak ez a növekedése, amit az oxitocin is mutat, az korlátlanul és akármeddig folytatódhat, és olyan erős kapcsolattá válik, ami utána képes, valódi emberi kapcsolattá, ami aztán képes összetartani a házasságot sok-sok évig problémák esetén, és az, hogy az egymással töltött minőségi idő ezt a kapcsolatot mindig erősíti, az igaz marad 80 éves korban is. Az is igaz, hogy a szerelem nem csak egyszer következhet be az ember életébe, amikor a PEA hullám elvonult, akkor egy fél év után körülbelül újra el tud kezdődni. Ugye ez visszaad a sok embert, hogy amikor a mai világban, amikor nem sok fogalmuk van erről, hogy hát elmúlt a szerelem másfél év múlva, hát akkor kell keresnem valaki mást, vagy akkor ez így nem jó. És akkor szakítanak, és aztán pár hónap múlva valakivel újra elkezd együtt járni, újra átéli a szerelem érzését, és ezt folytatja addig, amíg már teljesen ki nem ürül, és nem tud valódi bizalmi kapcsolatot folytatni.
0: Somogyvári Zoltán agykutató fizikus 2011-ben Dunaszerdahelyen elhangzott előadásából hallottak.

Kedves hallgatóink, 2020-ban készült katolikus műsorunk ismétlésének a végéhez értünk. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldása kísérje életüket és munkájukat e hét folyamán is, akár dolgoznak, akár pihennek, nyaralnak valahol. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. E heti hírösszefoglalónk témái: 14. Leó pápa békehimnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Bemutatjuk a Kana Awards nevű új nemzetközi katolikus, mesterséges intelligencia asszisztált animációs pályázatot, amelynek célja rövid animációs filmeken keresztül bemutatni a hit, a szépség, a történetmesélés és az emberi méltóság üzenetét. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
3: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy, welcome.
2: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
3: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
2: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
3: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
2: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
3: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
2: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondott az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket!
3: May God bless your efforts.
2: A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

0: stúdiónk vendége egy kolléga, Vágó Vivian, aki az EVTN katolikus televízió nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója jelenleg. Korábban programigazgatóként is dolgozott, de most egy másik projektről fogunk beszélgetni, ami kapcsolódik 14. Leó pápa legutóbbi enciklikájához, amit a mesterséges intelligencia, illetve az emberi méltóság megőrzése témájában írt. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Egy egészen új kezdeményezést fogunk most bemutatni a hallgatóknak, ami kapcsolódik egyrészt a mesterséges intelligenciához, másrészt az animációs filmekhez, harmadrészt pedig az evangelizációhoz. Kérlek, meséld el, hogy miről is van szó.
1: Hát a kezdeményezés igazából már pár évvel ezelőtt is elkezdődött érlelődni bennünk, ugyanis nagyon foglalkoztatott minket EVTN Magyarországként az, hogy hogyan lehetne az animáció világán keresztül segíteni a gyerekeket, a fiatalokat, hogy közelebb kerüljenek a hithez. Azt éreztük, hogy ez a terület még nincsen annyira kiforva, nincsen eléggé jól bemutatva az a 2000 éves történet, ami megadná az egész alapját a mesevilágnak. És később arra gondoltunk, hogy adhatnánk ennek egy igazi formát, és talán lehetőséget is nemzetközi szinten is. És akkor jutott eszünkbe ez a pályázat, ami segítheti azokat a személyeket is, akiknek esetleg a saját országukban vagy életkörülményeik között nincs lehetősége arra, hogy jobban belelásson, vagy illetve kapjon szakmai segítséget is abban, hogy kiteljesítse a kreativitását. És hát nem mellesleg, ugye idén megjelent 14. Leó pápa a legelső enciklikája, ami számunkra egy tökéletes alapot adott arra, hogy megnézzük, tanulmányozzuk és párbeszédet indítsunk el a művészek és a jövő iránt érdeklődők között, hogy hogyan lehet megőrizni saját magunkat is a művészet által, a saját személyes emberi kreativitásunkat, hogyan tudjuk ötvözni a jövő technológiájával, úgyhogy még mindig mi maradjunk benne az alkotók.
0: Ez a Kana Awards, amit most éppen körülírtál, ez egy nemzetközi verseny, igaz? Tehát itt most rajzfilmeket kell készíteni, ha jól értem?
1: Tehát idén kerül legelőször megrendezése, igen, a Kana Awards, aminek az lenne a fő lényege, hogy különböző kategóriákból várunk pályaműveket, kíváncsiak vagyunk arra, hogy a fiatalok, vagy igazából teljesen kortól függetlenül, de hogy az emberek hogyan képzelnek el egy-egy történetet, akár a Bibliából, vagy hogyan jelenítenék meg a saját tanúság tételüket, vagy egy kedvenc hittel kapcsolatos élményüket, vagy pillanatukat az animáció mentén, és a pályaműveket úgy osztályoztuk be, hogy minimum 1 perc és maximum 5 perc között kell lenniük, tehát nem kell nagyon sokat és hosszadalmasan animálni, viszont ez nagyon fontos, és az a feltétele gyakorlatilag a nevezésnek, hogy ebben aktívan kell használni az AI-t segítségül.
0: Tehát léteznek ilyen programok ezek szerint, hogy a mesterséges intelligencia segít elkészíteni egy animációs filmet.
1: Igen, most már nagyon sok lehetőség tárul elénk, hogy képeket mozgassunk, képeket készítsünk, hangokat generáljunk. Így úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás azoknak is, akik esetleg először próbálják ki ezt az egész világot, hiszen én is próbálkozom, tehát úgy veszek részt ebben az egészben, hogy látom a lehetőségeket, és én is egy ilyen felfedezője vagyok ennek az új világnak, és nagyon izgalmas, hogy a kreativitásunkat egyébként az AI-ban milyen módokon tudjuk megélni, mert még mindig mi vagyunk benne, tehát ez még mindig a mi alkotásunk, csak egy kicsit gyorsabban sikerül, nem feltétlenül kell annyi időt eltölteni egy iskolában, hogy megértsük, hogy megtanuljuk, hogy kell animációt készíteni, de még mindig mi vagyunk az alkotói a műnek.
0: A nevezési díj, illetve a beadási határidő még fontos információ lehet.
1: és szeptember 1-én zárul az idei évnek a beadási határideje, és az eredményhirdetés pedig majd itt lesz Rómában november 7-én. 3 szemét fogunk kiválasztani majd, akik el is jöhetnek egy ilyen gála vacsora keretén belül a diátadóra, ahol különböző római egyetemekről és különböző országokból szakmai emberek fogják zsűrizni és kiértékelni a munkájukat. Ez úgy gondolom, hogy egy jó kapcsolódási lehetőség arra is, hogy itt azért aztán tényleg lehet majd kapcsolatokat is építeni hosszú távon, aki mondjuk tényleg nagyon elhivatott az animáció világában, vagy nagyon érdekli őt. Aztán pedig egy 3 napos Róma bejárást is kapnak még a díjazottak szállással és étkeztetéssel együtt, azért, hogy felfedezhessék, ha még nem jártak Rómában, felfedezhessék a művészet bölcsőjét, mint egy inspiratív útra való a jövőre nézve. Ezen kívül különböző mini díjazások is lesznek, még lesznek, akik a Magisterium AI-hoz kaphatnak majd egy bizonyos időre szóló ingyenes feliratkozási lehetőséget, és lesznek még kisebb apró meglepetések is.
0: Nemzetközi ez a pályázat?
1: Így van, ez teljesen nemzetközi, és tényleg a világ minden tájáról várjuk az érdeklődőket. Az egyetlen egy feltétel csak az, hogy a személy a beadandó anyagát mindenképpen angolul is készítse, vagy legalább feliratozza angolul, mert az angol a közös nyelv, és nyilván, hogy azért valamilyen formában tudjunk kommunikálni, hogyha éppen ő a kiválasztott.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor hajrá mindenki készítse el az animációs filmjét. Köszönjük szépen Vágó Viviennek, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Emlékeztetőül a Kana Awards pályázatra a nevezés ingyenes, a beadási határidő szeptember 1-e.
3: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Brit gyártmányú vízi aknát találtak a Dunában Virtnél. Újabb tömegsírra bukkanhattak Koszovó északi részén. Folytatódik a rendkívüli forróság, az estig a csúcsértékek 30 és 39 fok között alakulnak. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Hajók elsüllyesztésére használt második világháborús brit gyártmányú vízi aknát találtak a komáromi járásbeli Virtnél a Dunában, tájékoztatott a nyitrai kerületi rendőrség. A speciális egységek kivonultak a helyszínre, és a tűzszerészeti munkák idejére leállították a hajóforgalmat. A helyszínt és a környékét rendőrök biztosítják, a tűzszerészek már dolgoznak az akna kiemelésén, majd megfelelő biztonságos helyre viszik és ellenőrzött körülmények között megsemmisítik. Újra terjednek azok a megtévesztő e-mailek, amelyekben a csalók a pénzügyőrség nevében próbálnak személyes és banki adatokat kicsalni. A hamis üzenetekben állítólagos adó visszatérítésről vagy túlfizetésről tájékoztatják a címzetteket, majd egy hivatkozáson keresztül kérik adataik megerősítését. A pénzügyi hatóság arra figyelmezteti a lakosságot, hogy ne reagáljanak az ilyen üzenetekre, ne kattintsanak a bennük található linkekre, és semmilyen érzékeny információt ne adjanak meg. A hatóság szerint az üzenetek célja kizárólag a bizalmas adatok megszerzése. A román hadsereg ellenőrzött robbantással bontotta meg a Duna egyik mellékágának partját, hogy növelje a vízhozamot a csernavodai atomerőmű irányába. Az erőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét biztosítja, ám a folyó alacsony vízállása miatt a múlt héten már le kellett állítani egyiket a két reaktor közül. A művelethez 180 kg robbalóanyagot használtak, ötször többet, mint a vasárnapi sikertelen próbálkozásnál. A Duna Bala nevű ágának szabályozásának következő szakaszában szerdáig 4 kővel és más anyagokkal megtöltött úszályt süllyesztenek el, hogy mesterséges akadályt hozzanak létre, és ezáltal növeljék az atomerőműhöz jutó víz mennyiségét. A koszovói hatóságok szerint újabb tömegsírra bukkanhattak az ország északi részén. A bejelentést röviddel azután tették, hogy a koszovói igazságügyi szakértők a múlt héten ugyanebben a térségben egy másik feltételezett tömegsírban 7 holttestet találtak. Albulena Hacsiu, a parlament elnöke és ideiglenes államfő közölte, hogy az újabb sírt a hétvégén fedezték fel, és valószínűleg a koszovói háború áldozatai lehetnek benne eltemetve. Hangsúlyozta, hogy a feltételezett újabb tömegsír a háború idején elkövetett bűncselekmények kegyetlen emlékeztetője, és azt mutatja, hogy az igazságszolgáltatás még nem teljes. Irán jelenleg nem folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, közölte az iráni külügyminisztérium. A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, a két ország között hétfőn megkezdődnek az egyeztetések. Teherán közlése szerint jelenleg csak Ománnal tárgyal egy ideiglenes biztonságos hajózási útvonal kialakításáról a Hormuzi szoroson keresztül. Az iráni külügyi szóvivő ugyanakkor hozzátette, egy esetleg ománi megállapodás önmagában nem lenne elegendő a stratégiai fontosságú tengeri útvonal újranyitásához. Szerinte a helyzet változatlan marad, amennyiben folytatódik az Egyesült Államok agressziója.
0: Időjárás.
1: Továbbra is nagyon meleg az idő, a déli járásokban harmad, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben. Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délnyugati térségekben azonban 24 fok körül is lehet. Holnap napközben többnyire napos idő várható, csak elvétve növekedhet meg a felhőzet, kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Rendkívüli hőségre számíthatunk, a levegő helyenként fülletté válik, a csúcshőmérséklet 35 és 40 fok között alakul, a déli országrészben marad a vörös riasztás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán a Stúr utcában a Mlini bevásárlóközpont felé tartó oldalon két személyautó ütközött össze, a helyszínen kisebb torlódásra és a forgalom lassulására kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Nyustyán mindkét irányban, valamint Kassán a Gálszécsi úton a városból kifelé vezető oldalon. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.

0: A következő percekben részletek hangoznak el a csütörtöki nappaliból. A mikrofonnál Récsei Noémi. Van, aki szerint a ruha teszi az embert. Ma délelőtt alaposabban is körüljárjuk a kérdést, mert hogy arra leszek kíváncsi a következőkben, hogy milyen üzenetet hordoz az öltözködésünk, mennyire számít egy apró kiegészítő, vagy pedig a megfelelő lábbeli, és hogyan lehet a nyári hónapokban is elegánsan, érdekesen, mégis könnyedén öltözködni. Többek közt erre a témára figyeltem fel a gombaszögi nyári táborban, mert hogy Bukkai Judit szín- és stílustanácsadó, bölcsész és ékszertervező, múzeumpedagógus is előadott a szóban forgó eseményen. Én is megkerestem őt, és arra kértem, beszélgessünk az öltözékünkről, a kiegészítőkről, a táskákról, és természetesen a cipőkről. Beszélgetésünkben kitérünk arra is, hogy ő mit tapasztal szakemberként, ha végig sétál az utcán, Bukkai Juditot hallják.
1: A diákhálózatosok hívtak meg előadni, és egyetemen is voltam már Nyitrán előadni. Nagyon örülök, hogy fiatalok érdeklődnek a témába, és én olyan címet adtam ennek a hát előadás azért ez túlzás, mert nem ilyen merev keretek között zajlik ez, hogy ruha teszi? Tehát kérdőjellel, kérdőmondatba. Ugyanis ugye annyira meghatároz bennünket nem csak most a világunkat, a vizualitás, hogy meg az első benyomás. Tehát ez bizonyított tény, az első benyomás az emberek rólunk 0,1 másodperc alatt teszik. Tehát ennyi. Tehát, hogy ez ennyi idő alatt nem tudunk szépeket mondani magunkról, nem, hogy mondani, tehát ez annyira nem elég, hogy levegőt vegyünk, ami a hangképzéshez szükséges. Tehát, hogy tényleg annyira van, hogy az első benyomás rólunk, azt vizuális kép alapján teszik. És hát, hogy ennek a legnagyobb része az öltözködés, hogy talán tényleg, és hogy ezzel üzenünk, hogy maga az öltözködés az egy vizuális nyelv, az egy kommunikáció magunkról. Mit mondunk el, mit akarunk elmondani, mit nem akarunk ezáltal elmondani. Ugyanúgy dekódoljuk másoknak az üzenetét az öltözködésével, mert az is üzen, aki azt mondja, hogy de őt nem érdekli. Hát azt meg pont ez foglalja rajta látszódni, hogy nem érdekli. És ez egy ilyen nagyon izgalmas téma, érintettünk divatszociológiát, divatpszichológiát, színeket, testalkatokat, tehát sok mindent érintettünk, és aztán nagyon jó beszélgetés alakult ki a végén, ilyen interaktív, hogy már le kellett állni, mert már jött a következő program, úgyhogy nagyon jó volt, örülök, hogy ott lehettem.
0: Nagyszerű volt ez a kérdés, és aztán én ebbe kapaszkodok is majd a továbbiakban, de maradjunk még itt egy pillanat erejéig. Tényleg egyébként a ruha teszi az embert, ugye említetted ezt az első benyomást. Mit szalasztunk el akkor, hogyha nem megfelelő öltözéket választunk egy-egy alkalomra, vagy akár egy civil hangvételű, akár interjúra? Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha nem megfelelő az öltözék, vagy nem bír jó benyomással?
1: Hát azért nem dől össze a világ, de hát ugye első benyomás az egyszer van. És akkor, hát ha mínuszból kell indulni, és mennyivel mínuszból kell indulni, akkor itt tudunk nyerni vele, hogy ez az üzenet, amit magunkról küldünk, ez segít, vagy egy picit magunk alatt vágjuk a fát.
0: Nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, és akkor tovább viszem, tovább fűzöm ezt a gondolatot, a ruha teszi, a táska teszi, a kiegészítő teszi, mert hogy ahogy készültem erre a beszélgetésünkre, én azt látom, hogy te ilyen ciklikusan, metamorfózisszerűen újra és újra valami izgalmasat dobsz be ugye a közönség irányába, vagy a közönséged, a követőid irányába. Mindig van valami újdonság, amivel így előrukkolsz. Alapvetően az volt az ötletem, hogy a táskákról fogunk beszélgetni, mert ugye ez is egyébként a profiloddá alakult az utóbbi időszakban, vagy az utóbbi egy-két évben. Talán úgy teszem fel a kérdést, hogy a táska teszi-e, a kiegészítő teszi-e azt a bizonyos hozzáadott, nem azt mondom, hogy értéket. Mit gondolsz ezzel kapcsolatban, hogy mennyiben tud egy kiegészítő az outfitünkön csavarni, egyfajta trükköt vinni?
1: Hát ez abszolút jó, tehát gondoljunk bele, hogy felveszünk mondjuk egy sima, egyszerű, maradjunk a farmer póló kombinációnál, ez ugye nagyon elterjedt. És akkor, hogy mondjuk egy vászonyos sportcipőt veszünk hozzá, vagy egy kis balerinát, vagy egy magas sarkút, hogy fölülre egy jacket veszünk, vagy egy blazert veszünk. Teszünk követ, nem teszünk követ. Táskát, milyen táskát? Egy hátizsákot, egy merevebb struktúrájú klasszikus táskát, vagy egy ilyen lazább, ilyen kis plöttyet. akár még milyen színűt, harmonizál, vagy pont ellene megy. De ugyanezt elmondhatnám az övekről, a cipőkről, ugye ezzel kezdtem az ékszerekről, a hajbavalóktól, hosszú hajúak föltűzi a haját, vagy nem tűzi föl a haját. Tehát ezek annyira apró dolgok, amik tényleg meg tudják változtatni az egésznek az üzenetét, hogyha már kommunikációs terminológiákban maradunk, és hát ez a fűszer, az biztos, hogy ez a fűszer.
0: Milyen a jó kiegészítő? Biztos ezerszer hallottad már ezt a kérdést, és biztos, hogy te is a közösségi médiában többször láttad ezt a kérdést. Milyen a jó kiegészítő, és akár kitérhetsz az imént is említett kategóriákra?
1: Hát bármi lehet jó, ami működik, meg amit szívesen választunk. Ugye én itt mindig azt szoktam mondani, hogy mit akarunk a kiegészítőkkel, harmóniát erősíteni, vagy pont ez lesz az a dolog, ami egy pici csavart ad az egészen. Ugye szoktam vidni ilyen csajos duma, hogy hát ugye mindig kell új cipő, új táska, és akkor van egy ilyen öltözködési hát ilyen trükk, hogy az oda nem illő cipő, tehát van ennek egy angol kifejezése, hogy mert ugye akkor mivel fogom fölvenni, passzol vagy nem passzol, és akkor van ilyen trend, vagy egy ilyen fajta eszköz, hogy pont az lesz az, ami teljesen más, és az ad neki egy ilyen fókuszt, egy figyelme, figyelemfelkeltő lesz. Tehát még csak ezt sem mondanám, hogy harmonizáljon, hogy a bőr, hogy a táska, az öv és a cipőnek a színe egyforma legyen, mert már ez se kell, hogy így legyen. Az se kell, hogy érvényes legyen az a fajta szabály, és itt most idézőjelet mutatok az ujjammal, mert nincs olyan, hogy szabály, hogy például a fém kiegészítők azonosak legyenek, tehát aranyszínű aranyszínűvel, azokat is lehet keverni. Ez egyszerűen azon múlik, hogy kinek mi fér bele. És én mindig mondom, akár hányan eljönnek hozzám színtanácsadásra, testalkat elemzésre, hogy mindenki azt hord, amit akar. Ezzel kezdem, és ezzel fejezem be. Hogy tényleg nem szabad ezt ennyire görcsösen venni. Tehát én hátamon föl tud állni a szőr, amikor ilyen magazinokban meglátom az öt legfontosabb ruhadarab a női szekrénybe. És akkor ez azon múlik, hogy kötelező, hogy mennyi teret ad a szerkesztő az újságírónak. Ha kevés a hely, akkor 5, ha kicsit több, akkor 7 kötelező, ha nagyon, akkor 10-12, és akkor el tud menni, attól függ, hogy mennyi hely marad a magazinba. Ez annyira be tud határolni, és azért az öltözködés, annyi stressz van, meg annyi szabály, amit be kell, nem áll az öltözködés is ez legyen. Hogy ennek egyfajta, ez önkifejezés is, ez az önismeretennél kezdődik. Nyilván ezek a mit kell, szabad, muszáj, nem szabad kifejezések, ezek egy olyan klasszikus stílusnak a rendszerében működnek, ami nem biztos, hogy mindenkinek való. Tehát aki ebben működik, ebben a klasszikus stílus, ez az old money, kicsit minimalista, ilyen arisztokratikus jellegű, az nyilván ezek mentén fog tudni. De aki egy picit romantikusabb, egy kicsit lázadóbb, vagy nagyon lázadóbb, vagy fiús, vagy játékos, vagy angyali, különböző stílus eszenciák vannak, akkor azt ez gátolni fogja. És ezért minden ilyen az önismeretem múlik. Azt is hiszem és vallom, hogy a színtanácsadásnak, a testalkatelemzésnek, a stíluselemzésnek egy önismereti folyamat részének kell, hogy legyen. Tehát én nem az a fajta tanácsadó vagyok, aki megmondom a tutit.
0: Annyira érdekeset mondasz, múlt héten egyébként, vagy két héttel ezelőtt dr. Svetelszky Zsuzsannával beszélgettünk a jó munkahelyekről itt a Pátria Rádióban, és pont ezt mondta, hogy a munkahelyi kultúránk, meg a jó munkahelyi kultúra, az nagy rész egyébként önismeretről is szól. Tehát, hogy tovább viszed ezt a gondolatot, egy teljesen más témában, egy teljesen más topikban. Hozzá kívánsz valamit fűzni?
1: Hát ez, hogy ez igaz, tehát, hogy az öltözködésben, hát már pláne az legyen a lényeg, hogy jól érezze magát az ember bőrébe, meg a ruhájába. Tehát, hogy és ott az adott személyiségtől, élethelyzettől, életszakasztól függ, hogy miben érezzük jól magunkat. Mert én mindig azt mondtam, persze nagyon nőc is az A-vonalú szoknya a magasarka, a tűsarkúval, de ha én ezt mondanám egy pincérlánynak, aki 12-14 órás műszakokat húz a placon, hogy milyen csinos lenne magasarkúba, csúnyán nézne rám. Tehát, hogy egyszerűen nem életszagú a dolog, vagy hogy rohangál a 2 éves után a játszótéren, hogy milyen csinos anyuka lenne tűsarkúba ott a jár. Hát igen, de na, 3 pont.
0: Nagyon köszi, hogy ezt mondod, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig Pukkai Judittal beszélgetünk, mert hogy már néhány perce zajlik az interjú, és emlékeztetném azon hallgatóinkat, akik esetleg most kapcsolták be a készüléket. Azt ígértem neked is, és a hallgatóknak is, hogy egy bizonyos kiegészítőről, a táskákról fogunk beszélgetni, mert hogy újra és újra valami izgalmasba kezdesz. Ugye említetted már itt a színtanácsadást, említetted az stíluselemzést, testalkatelemzést, és egyébként még azt is ide sorolnám, hogy ugye múzeumpedagógusi végzettséggel is bírsz most már, és most egy egészen más árnyalatáról szeretnék veled beszélgetni, a te életednek, illetve hobbidnak, ez pedig nem is tudom pontosan, hogy hogyan lehetne interpretálni a hallgatók irányába, nyugodtan kiegészítheted majd.
1: Én sem tudom, hogy lehetne.
0: Te sem tudod, hogy... De hogy néhány évvel ezelőtt egy ilyen új, izgalmas hullám vette kezdetét nálad, mégpedig táskákat újítasz fel, adsz tovább, és mindig, ha jól látom, az értékteremtés, az érték megtartása célod. Mondj erről a projektről valamit. Mi az, amit így a nyilvánosság előtt szívesen elmondanál, és én hallgatóink irányában még azt is megjegyezném, hogy többször voltál beszélgető partnere Gasparik Maja kolléganőmnek, tehát ismernek téged, a hangodat, a munkádat, az elképzeléseidet.
1: Nem tudom, honnan jött ez az új, hát mondjuk hobbinak, inkább hiszti, rapli, bárminek lehet nevezni. Szembe jöttek egyszerűen valahogy ilyen régi táskák, tehát vintage táskákról beszélünk, bőrtáskák, és egyszerűen megbabonázott az egész, hogy milyen kevés elég ahhoz, hogy ez teljesen újszerűen hasson. És a bőr az egy fantasztikus matéria. Nagyon gyorsan reagál a dolgokra, és általában ezek olyan táskák, amik velem szembe jöttek, illetve magamnak elsősorban elkezdtem keresni, hogy amiknek van egy izgalmas fazonja, izgalmas színe, amik most már ugye a tucat termékek között nehéz ilyeneket találni. És hát annyi, hogy Nagyi után ott maradt a szekrény aljába, kicsit lapos, kicsit büdös, ilyen-olyan baja van, és ezeket elkezdtem utána nézni, hogy ezeket hogy lehet fölújítani egy picit. És hát, mint ahogy megtisztítjuk a cipőinket, a bőrcipőket, meg a csizmákat, gyakorlatilag ugyanaz elég, ha megtesszük ezekkel a táskákkal, és így újjá születnek. És akkor utána jött a következő gondolat, hogy ezt kipróbáljam, hogy lehet, hogy ezt mást is érdekelnek az ilyen dolgok. És akkor ugye a social médiában csináltam egy ilyen zárt körű csoportot, és akkor így kezdtem föltölteni a dolgokat, és aztán hát volt olyan, amit 5 perc alatt lecsaptak rá, meg akkor jöttek a kommentek, hogy nem lehet elég korán fölkelni, nem lehet elég későn lefeküdni, hogy elsőként lássák, és akkor ennek így magam is meglepődtem, hogy mennyire érdekli ez a lányokat, asszonyokat.
0: Kedves hallgatóink, el is búcsúzunk egy zeneszámereig. Összeállításunk első részét közvetítettük az imént,

0: Kedves hallgatóink, ahogy korábban is zeneszámunk előtt ígértem, folytatjuk beszélgetésünket Pukkai Judit szín- és stílustanácsadóval. Érdemes lesz tehát fülelni a továbbiakban is, mert hogy egészen konkrét tippek, tanácsok és hasznos, megszívlelendő ötletek hangoznak el beszélgetésünk második részében. Mi kell hozzá egy jó szem, egy jó stílus érzék? Mi kell hozzá ahhoz, hogy a tucat termékek közül az ember ki tudja választani a neki megfelelő szépet, jót, izgalmasat, érdekeset és időtállót? Ugye azért ez is egy kulcs kifejezés.
1: Hát ugye most már egy ideje keresgélem ezeket, és főleg online platformokon, ahova nem elég, rájöttem, hogy nem elég beírni azt, hogy vintage, vagy retro, vagy ilyen szavakat, mert maga ez a stílus, ez manapság eléggé divatos, és gyártanak most vintage hatású dolgokat. Nem csak ezt, hanem gondolok, bármelyik ilyen kisebb helyeken is elérhető ezek az olcsóbb lakberendezési üzletek, vagy ilyesmik, és akkor ott a kis üveggyertyatartó, amit megveszünk 1 euróért, az ránézésre a régi kristály gyertyatartókat próbálja utánozni. Tehát, hogy így ránézésre nem

0: Elég annyi, hogy valami vintage, mert sokan nem tudják, sokan beírják, hogy bőr, de hát messziről leri, hogy az műbőr, tehát hogy itt így óvatosnak kell lenni, és inkább utána kérdezni, és nem mindegyikbe belefutni, meg kell ezt az egészet fontolni. És aztán egy idő után már így ráállt a szemem, tehát most már ez ügyesebben, gyorsabban megy. És a régi daraboknak meg még az is nagy előnye, hogy a régi bőr meg a mostani bőr között óriási különbség van. Tehát a régi vastagabb, ugye mostani vékonyabb, hogy olcsóbban ki lehessen hozni a dolgot. Mostani varrás minőség az gyengébb, mint a régi volt. Sokszor most a pántja, egy válpántja egy táskának egy-két öltéssel van odavarva, míg ha mellé teszünk egy jobb márkájú régi vintage darabot, amit a 70-es években gyártottak, a szögecs patenttel lesz odarakva. Tehát oda erősítve. Tehát ilyen különbségek vannak. És aztán jön a szórakoztató része, a belseje, hogy a régi táskákban ugye ott vannak a golyóstoll foltok. Ezeket imádom. Tehát, hogy ugye manapság már nem is hordunk magunk a golyóstollat eleve. És vagy a nagyobb táskákban ott vannak ezek a kis tolltartó jellegű kis fülecskék. Aztán a 90-es, 2000-es években is készült táskák, hogy mekkora a mobiltelefonnak a szánt zsebecske. Ugye akkor a kicsik volt. Na, tehát ezek aztán ilyen érdekes dolgok, amiket itt szépen le lehet követni a táskákon is, hogy változott a társadalom. De hát visszatérve, a régi táskáknak a minősége az brutális.
1: Hallgatóink nem láthatják, de itt van mellettünk egy marokkói tevebőr kézi táska. Mit lehet erről így elmondani, akár csak így a hallgatóságnak? Ez egy hány éves darab lehet körülbelül? Mit tudsz a varrásról, illetve a kapcsok mit árulnak el, akár neked, akár bárki másnak?
0: Ezek szerintem nem olyan régi táskák, ilyeneket körülbelül ugye 2000-es években hoztak be a turisták. Ugye ez is egy nagy szerencsénk, hogy vannak ezek a nagy kézműves, bőrműves régiók, ugye Észak-Afrika, Egyiptom, Marokkó, Tunézia, vagy gondoljunk a görög, akár a papucsokra, az olasz bőrművességre. És akkor nekünk ez is nagy szerencsénk, hogyha elmennek oda turistáskodni valakik, és akkor szuvenírnek hoznak haza magukkal táskát, és ugye a szabadságolás nagy lazaságába megvásárolnak, és aztán úgy döntnek, hogy mégse ez az igazi. Tehát ez egy ilyen impulzív vásárlás, és akkor utána ilyeneket fillérekért le lehet vadászni. És ezek is érdekes dolgok, hogy így hogyan kerülnek. Éppen múlt héten volt egy ilyen, hogy így megnéztem, hogy volt gyakorlatilag a kezembe egy olasz táska, egy indiai szalma és kukoricacsuhé keverékéből font táska, és egy marokkói tevebőr táska. Tehát, hogy így gyakorlatilag egy héten belül így bejártam félvilágot ezeknek a táskáknak köszönhetően, és így ilyen kis színes volt a hét.
1: Nagyon-nagyon izgalmasnak hangzik, és tényleg ezek valószínűleg időtállóbb darabok, mint amit ugye az ember mostansága különféle plázákban meg tud venni, meg tud vásárolni. Nézed-e egyébként a nők táskáit, illetve a férfiakét is, akik jönnek veled szembe? Milyen benyomásaid vannak a mostani táskaviselési szokásainkról?
0: Ó, persze, ez már ilyen defektem lett. Igen, ugyanúgy, hogy ki miben fölöltözve a színeket, a formákat. Persze, ez már egy kicsit ilyen szakmai ártalomnak szokták mondani. Hát az egyen cuccok, ugye, ami van, hogy mindenki ugyanazt hordja, hogy, és valahogy ez úgy önmagában a slow fashionnek, meg az, hogy ha az egyéniségéhez öltözik valaki, és itt kell az önismeret, hogy ne egyformák legyünk, hanem egyéniek legyünk. Mert a fast fashionnek, akár melyik szegletét, ha megvesszük, vesszük a zoknitól kezdve a kalapig, tehát annak az én, hogy egyforma legyél. Tehát, hogy ő ezt kommunikálja a marketingével, meg a kampányaival, hogy egyformák legyünk. Te is ugyanazt vedd meg, te is ugyanígy nézzél ki, és akkor minden nagyon szép és jó lesz. És akkor mi van, ha nem? Tehát ebből jön aztán ugye a konfliktus, egy ilyen kis diszonáns érzés, hogy hát az a szabás nekem nem áll jól, mert teljesen más a testalkatom, teljesen mások a preferenciáim, teljesen más típus vagyok. És akkor egyszer az ember fölveszi, mert úgy akar kinézni, mint a többi, és akkor nem. De nincs baj, mert a fast fashion az hetente változtatja a portfólióját és a kínálatát. Tehát akkor a jövő héten újra megpróbálhatsz ugyanúgy kinézni, és akkor ez van az, hogy tele a szekrény, de igazán abból nincs mit fölvenni, mert nem az igazi. És a kiegészítőkkel is ez van, hogy lehet az egy nagyon cuki táska például, amit most mindenki hord, De nekem túl kicsi, mert hiába oké, a szaladgáláshoz való, teszem azt, amikor elégett telefon, pénztárca, kulcstartó, na de szemüveges vagyok, és jó lenne, beleférne egy szemüvegtok, a napszemüveg, meg a szemüvegemet tudjam cserélni, de az már nem fér bele. Tehát akkor kell venni még egyet, mert mégse jött be. Tehát ezek azok a dolgok, amikhez tényleg át kell gondolni, hogy az egyénre szabott legyen a dolog.
1: Ha te stílus tanácsadóként adsz tanácsot a táskaválasztással kapcsolatban, akkor ezeket a pontokat mondod el mindig.
0: De vagy... gondolják át, hogy az a tár, mire kell neki. Most a munkába járó táska például, jó, nyár kellős közepén hozakodok itt elő ezek. De hogy például, hogy valaki hord-e magával laptopot, vagy nem. Tehát, hogy kell-e akkora táska, hogy az is beleférjen, vagy nem. Mitől, vagy ebédet hord magával például, vagy nem hord, vagy tényleg elég egy kis táska, ami minimum. Nyilván, aki utazik vonaton, buszon, annak hosszabb időre kell gondolni, na, több komfortot kell abba a táskába elvinnie, mint aki 5 perc alatt sétálva beér a munkahelyére. Tehát ezek ilyen dolgok, vagy így nyáron. Világosabb színeket szereti valaki, vagy az élénkebb színeket, ugye a táskák, nyáron mindig nagyobb azért a kísérletezős kedvés, egy ilyen kis táska, főleg ilyen kis műbőr, akármilyen, azok nagyon jó pofák arra, hogy az ember ilyennek kísérletezen, és nincs is ezzel semmi baj a műbőr dolgokkal se. Tönkre fog menni egy-két éven belül, egy-két szezonon belül, és akkor hordjuk, tehát mehet a szekrény aljába hagyjuk, akkor is a műbőr szét fog porladni, tehát hogy ezzel nincsen semmi gond. Minden belefér, de ha minőségi dolgot akarunk, akkor vagy keresünk meg egy bőrművest, aki megvarja nekünk, akinél tudunk ilyet, vagy keresünk egy régit.
1: Jaj, de jó, amit mondasz, és egy kicsit térjünk vissza, vagy kanyarodjunk vissza a műbőrhöz. Egy civil posztod alatt láttam ezt a műbőrrel kapcsolatos véleményedet, és ezeket az álláspontokat, amelyek ugye visszakereshetőek, hogy nagyon kis gyártási költséggel állítják elő, és te is említetted az imént, 2 szezon után elkezd porladni. Mondjunk erről még valamit, ami érdekes lehet, bármit. És én elmondanám, hogy még mindig Pukka Judittel beszélgetünk.
0: Biztosan a hallgatók is megtapasztalták, hogy ezek a kis bőrcsekiket, hogyha megvesszük a fast fashion üzletekbe, ami nem bőr, csak úgy néz ki, mint egy bőrcseki, hogy második szezon után itt a nyaka elkezd így szétválni, így porladozni. Vagy cipő, nem is a külletet cipőnek a belseje például, hogy így elkezd szétválni. Öv, ahol mindig aznál a bizonyos lyuknál, ahol használja, egyszerűen elkezd ott is szétmállani, vagy megtörni. Ez egyszerűen ilyen, ez az anyagnak a tulajdonsága, viszont sokkal olcsóbb. Ugye nyilván meg lehet venni egy ilyen műbőr jacket, ezt a kis motoros jacket, 30-40 euróért, most már az is drágább, már lehet, hogy az is 50, míg a rendes bőr a 100 euró fölött lesz. Nyilván anyagiak fontos szempontok, de akkor ezzel számoljunk. Vagy lehet az, hogy jó, egy alap klasszik darabot beruházok egy rendesre, de ezek a trendi kis darabok, amik ez a futottak még kategóriában, hogy most tetszik, nem biztos, hogy 2 év múlva is tetszeni fog, arra ez pont jó. Arra ez teljesen megfelelő, hogy ezeket így kipróbáljuk. Övek. Tehát színes övek, tehát most ha színes, mintás, vékony, vastag, nem mindenki teheti meg magának, azért egy bőr öv, a legvékonyabb is, még ha tucat gyártott is, 20 eurónál kezdődik. Ha már vastagabb 4-5 centis övekről beszélünk, akkor nagyon el tud szaladni ott is a ló simán, hogy így kézművesről nem is beszélünk, 40-50 euró lesz egy darab öv. Most ha abból szeretnénk egy világosat, egy sötétet, egy feketét, egy vékonyat, egy vastagot, tehát nagyon el lehet ezzel futni, és a stílusosság az nem is pénztárca kérdése.
1: Hanem minek a kérdése? Ezt fogjuk majd feszegetni beszélgetésünk 3. részében, egy rövidet zenélünk.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Brit gyártmányú vízi aknát találtak a Dunában Virtnél. Újabb tömegsírra bukkanhattak Koszovó északi részén. Folytatódik a rendkívüli forróság, estig a csúcsértékek 30 és 39 fok között alakulnak. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Hajók elsüllyesztésére használt második világháborús brit gyártmányú víziaknát találtak a komáromi járásbeli Virtnél a Dunában, tájékoztatott a nyitrai kerületi rendőrség. A speciális egységek kivonultak a helyszínre, és a tűzszerészeti munkák idejére leállították a hajóforgalmat. A helyszínt és a környékét rendőrök biztosítják, a tűzszerészek már dolgoznak az akna kiemelésén, majd megfelelő biztonságos helyre viszik és ellenőrzött körülmények között megsemmisítik. A vízi akna vasárnap bukkant elő az apadó Dunából. A rendőrök azonnal lezárták a környéket, és a biztonság kedvéért a hajóforgalmat is leállították. Újra terjednek azok a megtévesztő e-mailek, amelyekben a csalók a pénzügyőrség nevében próbálnak személyes és banki adatokat kicsalni. A hamis üzenetekben állítólagos adó visszatérítésről vagy túlfizetésről tájékoztatják a címzetteket, majd egy hivatkozáson keresztül kérik adataik megerősítését. A pénzügyi hatóság arra figyelmezteti a lakosságot, hogy ne reagáljanak az ilyen üzenetekre, ne kattintsanak a bennük található linkekre, és semmilyen érzékeny információt ne adjanak meg. A hatóság szerint az üzenetek célja kizárólag a bizalmas adatok megszerzése. A román hadsereg ellenőrzött robbantással bontotta meg a Duna egyik mellékágának partját, hogy növelje a vízhozamot a csernavodai atomerőmű irányába. Az erőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét biztosítja, ám a folyó alacsony vízállása miatt a múlt héten már le kellett állítani az egyiket a két reaktor közül. A művelethez 180 kg robbanóanyagot használtak, ötször többet, mint a vasárnapi sikertelen próbálkozásnál. A Duna Bala nevű ágának szabályozásának következő szakaszában szerdáig 4 kővel és más anyagokkal megtöltött uszályt süllyesztenek el, hogy mesterséges akadályt hozzanak létre, és ezáltal növeljék az atomerőműhöz jutó vízmennyiségét. A koszovói hatóságok szerint újabb tömegsírra bukkanhattak az ország északi részén. A bejelentést röviddel azután tették, hogy a koszovói igazságügyi szakértők a múlt héten ugyanebben a térségben egy másik feltételezett tömegsírban 7 holttestet találtak. Albulena Hacsiu, a parlament elnöke és ideiglenes államfő közölte, hogy az újabb sírt a hétvégén fedezték fel, és valószínűleg a koszovói háború áldozatai lehetnek benne eltemetve. Hangsúlyozta, hogy a feltételezett újabb tömegsír a háború idején elkövetett bűncselekmények kegyetlen emlékeztetője, és azt mutatja, hogy az igazságszolgáltatás még nem teljes. Irán jelenleg nem folytat tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, közölte az iráni külügyminisztérium. A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, a két ország között hétfőn megkezdődnek az egyeztetések. Teherán közlése szerint jelenleg csak Ománnal tárgyal egy ideiglenes biztonságos hajózási útvonal kialakításáról a Hormuzi szoroson keresztül. Az iráni külügyi szóvivő ugyanakkor hozzátette, egy esetleges ománi megállapodás önmagában nem lenne elegendő a stratégiai fontosságú tengeri útvonal újranyitásához. Szerinte a helyzet változatlan marad, amennyiben folytatódik az Egyesült Államok agressziója.
0: Időjárás.
1: Továbbra is nagyon meleg az idő, a déli járásokban harmad, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben. Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délnyugati térségekben azonban 24 fok körül is lehet. Holnap napközben többnyire napos idő várható, csak elvétve növekedhet meg a felhőzet, kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Rendkívüli hőségre számíthatunk, a levegő helyenként fülletté válik, a csúcs hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul, a déli ország részben marad a vörös riasztás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nyitrán a Stúr utcában a Mlini bevásárlóközpont felé tartó oldalon két személyautó ütközött össze, a helyszínen kisebb torlódásra kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök Kassán, a Gálszécsi úton a városból kifelé vezető oldalon. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben még egy beszélgetést ismétlünk meg, amely a csütörtöki nappaliban hangzott el első ízben. A mikrofonnál Récsei Noémi. Ugyan már véget ért a gombaszögi nyári tábor, mi ennek ellenére egy riport erejéig felelevenítjük a tábor hangulatát, amely 2026. július 14-e és 19-e között zajlott, és amely az idei évben is gazdag zenei, kulturális, közéleti és közösségi programkínálattal várta az odalátogatókat a gombaszögi völgyben. A fesztivál azonban nem csak a koncertekről és a közösségi élményekről szólt, évről évre olyan szakmai beszélgetéseknek is helyet ad, amelyek a szlovákiai magyarság jövőit érintő kérdéseket járják körül. Az idei tábor egyik ilyen témája a komáromi magyar tanárképzés szerepe volt a szlovákiai magyar oktatásban. Többek közt olyan kérdések merültek fel, mint például, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a pedagógus képzés, hogyan biztosítható az utánpótlás a magyar iskolák számára, és milyen jövő vár a komáromi képzésre. Erről beszélgettek többek közt a szakmai fórum résztvevői. Az összeállítás végén pedig a Párkány Adi Street zenekar két tagját is megszólaltatjuk. A következő percekben Tamás Ákos helyszíni riportját közvetítjük.
1: A Miért van létjogosultsága a Seje János Egyetemnek Szlovákiában című előadás, ami a Seje János Egyetem sarkában valósult meg. Egyik tag pedig a dékan Besel László volt, aki tegezni fogok, hiszen csoporttársak voltunk. Úgyhogy a kérdés adott, miért van létjogosultsága?
2: Köszönöm szépen a kérdést. El kell mondanunk, hogy a Seje János Egyetem az egyetlen teljes szervezettségű magyar tanítási nyelvű felsőoktatási intézmény Szlovákiában, és a tanárképző kar ezen az egyetemen belül a legszéleskörűbb pedagógiai tanító, óvodapedagógus és tanárképző képzést nyújtja az érdeklődőknek, a fiataloknak, akik a pedagógiai pályán szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A jelentősége az egyetemnek abban is megnyilvánul, hogy 1989 előtt szűkek voltak a lehetőségek a szlovákiai magyarság számára felsőoktatásban részt venni, ezért nagyon alacsony volt a rendszerváltás után a magyarok között a felsőfokú végzettségűek aránya. A Seje János Egyetem nem titkolt szándéka volt alapításától kezdve ezen változtatni, és a közösség felvirágzásához így hozzájárulni. Ez az elmúlt bő két évtizedben meg is valósult. A tanárképzőkar ezen belül aktív szerepet vállalt a pedagógus utánpótlás kitermelésében, és mindemellett azt is el kell mondanunk, hogy a pedagógusok mellett a közélet számos szereplőjétől, az újságíróktól kezdve a kultúra szervezőkig nagyon sok pozícióban és funkcióban ülnek és végzik munkájukat, hivatásukat a mi abszolvenseink. Tehát el lehet mondani azt, hogy a szlovákiai magyarság számára a tanárképzőkar nem csak pedagógusokat, ami szintén nem kevés, hanem számos más értelmiségi munkakörben adott abszolvenseket, és ezáltal járult hozzá a közösség működéséhez, fejlődéséhez.
1: Milyen szerepe van itt a sátornak gombaszögön? Hogy jött az ötlet, hogy gombaszögre egy sátor jöjjön? Vannak érdeklődők? Járnak-e fiatalok, akik esetleg későbbiekben a Seje János Egyetemen szeretnének tanulni?
2: Gombaszögön már visszajáró vendégek vagyunk, hála Istennek, és évről évre érdekes programokkal tudunk bekapcsolódni ennek a nagyszerű rendezvénynek a lebonyolításába. Természetesen nem titkolt szándékunk az is, hogy magunkhoz csábítsuk a pályát választani szándékozó fiatalokat, de ezt alapvetően amellett, hogy értékes beszélgetésekkel próbáljuk felhívni a figyelmüket arra, hogy a pedagógiai pálya milyen előnyökkel és kihívásokkal, de pozitív értelemben kihívásokkal kecsegtet. Nagyon szívesen látjuk standunkon az érdeklődőket, információkkal tudunk szolgálni, illetve tanácsokat tudunk adni a pályaválasztás területén.
1: Miért van létjogosultsága a Seje János Egyetemnek Szlovákiában? Erről szólt a csütörtök délutáni előadás, és Bogár György ül mellettem, aki résztvevője volt az előadásnak. Mit gondol, miért van létjogosultsága?
3: Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy megőrizzük az identitásunkat és magyarságunkat, és vannak olyan kulturális értékeink, amit ugye nekünk felvidéken a tovább kell adnunk. Az, hogy a Komáromban van tanárképzés, nevelésünk rendkívül fontos, ugyanis a magyar iskolák, a magyar gyereknek se anyanyelvükön érdemes, vagy jobb lenne tanulni, ezt a kutatások is bizonyítják, hogy minden nép ugye az anyanyelvén jobban képes tanulni és fejlődni, és szerintem meg kell őriznünk azokat az értékeinket, amiket az iskolai át tud nekünk adni.
1: Mikor és milyen szakon végzett a Selye János Egyetemen?
3: Én biológia történelem szakon végeztem 10 éve.
1: És azóta hol praktizál?
3: Munkámat óvodában kezdtem, egy Waldorf óvoda megnyitásában segítkeztem, onnan a napiskolában, Dunaszerdahelyen dolgoztam, akkor dajzomat a napiskolában, és most pedig Nagymegyeren vagyok a magánszakközépiskolában.
1: Azt, amit egyetemen elsajátított, itt is én most itt konkrétan nem a lexikális tudásra vagyok kíváncsi, hanem kapott olyan impulzusokat, olyan módszertani dolgokat, amit el tudott sajátítani, pláne az, hogy akár óvodában is tanított.
3: Hogyne, természetesen, főleg a történelem tanszék. Voltak olyan módszertani dolgok, amiket a mai napig szívesen alkalmazok az iskolákban, és a gyerekek is nagyon szeretik, akár a forráselemzések, vagy különböző játékok, ezeket nagyon szeretik. Aztán ugye a tanárom múlik, hogy egy óvodában mit tud belőle kihozni, vagy akár egy szakközépiskolában, de mindenképpen hasznos tudással bővültem. Viszont azt hozzátenném, hogy rengeteg mindennek azonban magamnak kellett utána járnia, de az iskola maga, az egyetem sok hasznos dolgot adott, ez főleg mondom a történelem tanszékre igaz, rengeteg mindent tanultam tőlük.
1: Tehát úgy gondolja, hogy megfelelően működik akár a történelem tanszék, akár az egyetem a mai 21. századi kihívásoknak, amivel szembe kell nézni egy pedagógusnak, amikor szeptember 1-én először az iskola kapuit átlépi?
3: Tiszta kérdezhetnék, hogy mi pedagógusok fele vagyunk készülve a 21. századra, mert sokszor olyan gyorsan változik minden, hogy mi magunk se, de fejlődünk, és úgy veszem észre, hogy ez egyetem is próbál lépést tartani, hogy ez hogyan működik, ez mindig az adott emberen. Azt szoktam mondani, hogy ha valakit érdekel az, amit csinál, akkor a legrosszabb helyen is kiválóan tud teljesíteni, még akit nem érdekel, azt tanulhat a Harvardon, akkor se lesz jó munkás ember.
1: És miért pont Komárom, hogyha már a téma az volt, hogy van-e létjogosultsága, hiszen tanárképzőkár több egyetemi városban van Szlovákiában?
3: Több szakunk van, például a nyitraival szemben, ugye a maga a magyar nyelv nagyon is előny, és itt a hallgatók nem hallották a beszélgetést, de itt említettem, hogy sokszor nekünk felvidéki magyaroknak ez az egyetlen lehetőségünk, ugye sokan nem tudják megfizetni azt, hogy egy magyarországi vagy egy külföldi egyetemen tudjanak tanulni. Itt viszont a Komárom Egyetem mind a kollégiummal, mind az egyetemmel támogatásokat biztosít a hallgatóknak, így ki tudnak kvázi törni abból a közegből, ahonnan jönnek. A felvidéki magyarság is jobban össze tud kapcsolódni, mert egy Kelet-Szlovákiában élő magyar, vagy egy Csallóközi, egy gömöri itt tud találkozni, máshol nem nagyon.
1: Nyitva nem?
3: Biztos megoldható, de ott mégis azért több a szlovák közeg.
1: Gál Zoltán ül mellettem, aki szintén a miért van létjogosultsága a Selye János Egyetemnek Szlovákiában, akkor adott a kérdést, miért?
4: Olyan intézményről beszélünk, ami lefedi azt a piacirést, ami a tanárképzésben kialakul, ugye Nyitrával egyetemben, illetve Pozsonnyal is. Ugye azért a három intézmény között van egy jelentős különbség, az, hogy a Selye János Egyetemen az anyanyelvünkön tanulhatunk, ami egy igazán unikális dolog, és egy nagyon-nagyon profi oktatói gárdával tudunk dolgozni, illetve hát nem utolsó sorban igény van arra, hogy szlováki-magyar értelmiséget képezzünk, hiszen ha nem is maradnak a pályán az illetők, akkor a szlováki-magyar közéletnek fontos személyiségévé tudnak válni, illetve a kultúra szervezőivé, valamint a közéletnek az összetartó erejét tudják adni, és ez egy nagyon fontos dolog a mi szempontunkból.
1: Ön mikor végzett a Selye János Egyetemen, illetve jelenleg milyen pozícióban dolgozik?
4: Én 2025-ben végeztem a mesterdiplomámmal, történelem magyar szakos tanárként, és még ugyanebben az évben felvételt nyertem a történelem didaktika doktori iskolába, úgyhogy tulajdonképpen most zártam le az első évemet itt a doktori iskolában, úgyhogy még 2 évem van hátra ebből a csodás pályából, és nagyon szeretem, úgyhogy remélem, jó lenne, ha tovább tartana.
1: Szükség van arra, hogy megújuljon a történelmi oktatás?
4: Úgy gondolom, hogy mindenképpen valamilyen változtatásokra szükségünk van, akár újításban is. A pályán lévő kollégáktól, főleg azokkal, akikkel együtt végeztem, azt hallom vissza, hogy a gyerekek figyelme nagyon nehezen tud hosszabb ideig koncentrálódni. Ő módszereik tulajdonképpen a történelmi oktatás szempontjából olyan módszerekhez nyúlnak, amik inkább vizuálisak, inkább a tapintásra dolgoznak. Tehát tulajdonképpen a tárgyi forrásokat visznek be, vizuális forrásokkal dolgoznak, ilyen elemző munkákat készítenek, és ez annyira fel tudja dobni a történelem órákat, hogy így meg lehet fogni a figyelmüket. Úgyhogy ebből a szempontból egyébként a disszertáción kutatási témája is a 20. század tárgyi és vizuális forrásainak a felhasználásával az oktatásban ezzel foglalkozik. Úgyhogy engem különösen foglalkoztat ez a téma. Én úgy látom, hogy sikeres ez a próbálkozás, és csak ajánlani tudom az összes kollégának, hiszen nagyon sok plusz tud hozzátenni. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen a módszertannak szerintem változnia kéne. Ha lehet, akkor hozzunk be ilyen forrásokat az órákra.
1: Egy fantasztikus koncerten vagyunk túl, amire én nem gondoltam, hogy interjú fog készülni, pedig az elmúlt években is megnéztem az Addis Street-et, de most olyat kaptam, hogy muszáj volt mikrofon végre kapnom egy-két embert, aki benne volt, akkor először kérnék egy bemutatkozást.
5: Én Balázs Luca vagyok, az énekesnő.
6: Én Címer Vince Dániel vagyok, a basszusgitáros és esetenként vokálos.
1: Azt éreztem, hogy itt most a közönség és a zenekar egymásra talál. Ti mit éreztetek?
5: Mi őszintén 4 éve játszunk együtt, mármint ebben a formációban, ebben a felállásban, de ez összekovácsolódik és egyre jobb lesz.
1: Mit kell tudni a zenekarról, kik alkotják, illetve hogy jön ez az Addis Street név, hogyha még van olyan hallgató, aki nem ismerné?
6: A zenekarunk összetétele a következő. Van egy dobosunk, egy basszusgitárosunk, egy billentyűsünk, aki vokálozik is, 2 fuvolásunk, és 1 énekesnőnk és 2 gitárosunk. Ez a zenekar eredetileg az Ady Endre alapiskolából indult, és Áron Andrea tanítónéni, aki eredetileg indította ezt, nagy problémám volt, hogy mi legyen a zenekar neve, és egyszer csak gondolt egyet, és mivel az Ady utcán van az Ady Endre alapiskola, így lettünk hát Ady Street.
1: És még mindenki oda jár, gondolom már nem?
5: Hát idén ballagtunk el, és ugye még annyit hozzátennék, hogy ez a zenekar úgymond iskolai szakkörként működik, tehát már 30 éve, igen. De most ballagtunk el mindenki, az egyik a zongorás lány az máshova jár suliba, valamint az egyik fuvolásunk ő már középiskolába jár.
1: És most akkor neked is befejeződik a karriered?
5: Hát nagyon remélem, hogy valahogy össze tudjuk tartani a csapatot, de most kicsit nehezebb lesz, mert mindenki szerteszét megy, de én bízom benne, hogy meg tudunk egymás mellett maradni.
1: Most keres a zenekar egy új énekes, mivel te elballagtál?
5: Hát a komplet zenekar úgymond elballag, szóval az egész csapat meg fog bújulni, de innen is üzenem nekik, hogy nagyon sok sikert, és hogy mindent bele.
0: A július 14-e és 19-e között megrendezett 2026-os gombaszögi

0: Kedves hallgatóink, nyári ankétunk soron következő epizódját közvetítjük. Többek közt arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. Ankétunkban megszólal Ivanics Júlia gyártásvezető, Molnár Csaba filmrendező, Szászi Fanni újságíró, Vörös Júlia könyvkereskedő és Murinai Angéla írónő. Elsőként tehát Ivanics Júliát hallják.
1: Hát szerintem fontos az a nyár, amikor a gyerekek sokat tudnak mozogni, víz mellett lenni, olvasni, a este csillagokat nézni, unatkozni. Szerintem nagyon fontos az, hogy legyen idejük egy kicsit, hogy azt érezzék, hogy nem tudják, hogy mit csináljanak, és hogy ne legyen egyfolytában valami feladatuk, hanem keressék, hogy mivel foglalkozzanak, hogy sokat legyenek a természetben, úgyhogy szerintem ezek a jó nyárnak az ismérvei.
0: Mennyire határozod meg a saját gyerekeid életében az a nyárnak az ütemét, illetve a napi rendet, hogyha szabad ezt így kérdeznem?
1: Hát nyaranta sokkal többet hagyom őket tovább fönt lenni éjszaka, tovább aludni. Ugye adja magát, hogyha napközben meleg is van, akkor később, kicsit van, hogy később is kezdjük a napot, akkor este ilyen nyugisabbak az estéink, filmezünk, sétálunk, fagyizunk, szóval, hogy nincs, semmiképp sincs nyáron ilyen nagyon szigorú tempó, hogy ők is egy kicsit megpihenjenek, és ne legyen ez a koránkelés, mindent mindig időben, percre pontosan, úgyhogy szerintem ez kicsit olyankor jobban elengedem a napi rendet, és szerintem jót is tesz nekik.
0: Te esetedben milyen nyári esemény volt, vagy történés, amit itt szívesen idézel föl fölnőttként? Volt olyan nyári pillanat, amire örömmel emlékszel vissza?
1: Igen, szerintem több is. Nagyon sokat jártunk a szüleimmel, családommal Kisdunára túrázni, szóval általában azok a programok, amikor csak úgy

0: kötetlenül. Én nagyon szeretem a vizet, amikor víz mellett tudtunk lenni, nagyon szeretek túrázni, úgyhogy amikor így együtt voltunk, és nem volt semmi feladat, csak az, hogy jól érezzük magunkat.
1: Ebben az anketben többen azt is kifejtették, hogy nem a drága programok teszik emlékezetessé a nyarat. Osztod egyébként ezt a véleményt is?
0: Igen, természetesen. Azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon-nagyon szeretünk a tengerhez járni, és az hatalmas élmény, aminek nyilván van egy plusz költsége, de igen, alapvetően egy jó utcai koncert, egy esti séta, csillagnézés, tábortűz, ezek mind olyan programok, amikhez nem kell nagy költségbefektetés.
2: Én, ha visszaemlékezem, nekem a kedvenc nyaram az volt, amikor akkor még nem voltak kollégáim, de barátaimmal, ismerőseimmel forgattunk egy filmet a lakótelepen, és szuper volt, mert az összes srác, aki egyébként lehet, hogy valami ilyen teljesen más dolgokat csinált volna, egyszer csak így összefogtunk, összetalálkoztunk, és létrehoztunk közösen valamit, és szerintem az egy ilyen szuper nyár volt, arra mindig ilyen kedvesen emlékszem vissza erre a kis forgatós nyárra, úgyhogy szerintem ez egy jó nyár, amikor így összetalálkozol az ismerősökkel, barátokkal, és együtt valamit csináltok.
1: És hogyha egy általánosságban véve nézzük meg a kérdést, hogy nem ami a te kedvenc nyári, vagy legkedvesebb nyári élményed, hanem hogy egy általánosságban teszem fel a kérdést, hogy milyen az a nyár, amelyben jó általánosságban véve gyereknek lenni, na az milyen? Molnár Csaba filmrendező válaszol.
2: Én nagyon szeretem az unatkozós nyarakat, megmondom őszintén, hogy szerintem én teljesen amellett vagyok, hogy a gyerkőcöknek kell néha unatkozni is, és amikor megnéztem a Matrixot videókazettán már 17-szer egymás után a két kedvenc Bud Spencer filmemmel együtt, akkor ezek azok a nyarak, amikre így emlékszem, hogy szerintem ez kell ahhoz, hogy az ember így ne pörögjön túlságosan föl.
1: Milyen az a nyár, amelyben jó gyereknek lenni? Szánszi Fanni újságírót kérdezem.
3: Az a nyár jó, ami lassú. Ami úgy kezdődik, hogy úgy érzed, hogy tiéd a világ, és hogy van két hónapod, amiben bármi megtörténhet, ami tele van élményekkel, és hogy az, hogy mondjuk megy az ember messzi üdülőhelyre, az egyáltalán nem számít. Az számít, hogy mondjuk a szülei jelen vannak vele, hogyha gyerekről van szó, és mondjuk nem az van, hogy állandóan dolgoznak, és tudom, hogy sokaknak nehéz megoldani, de mondjuk nagyon szerencsések azok a gyerekek, akiknek mondjuk a szüleiknek akár nyári szünete tud lenni, vagy mondjuk egy kicsit flexibilisebben tud dolgozni, és el tudnak menni a strandra, ott tudnak velük lenni, tudnak egy kicsit kalandosabb napokat csinálni, vagy elmennek a nagyszülőkhöz. És én is azokra a nyarakra emlékszek vissza a legszívesebben, amikor így mindenfelé mentünk, fürödtünk nagyokat, dinnyétettünk délután a Gangon, és hogy ezek olyan meghatóak tudnak lenni, és tényleg kicsit az, hogy úgy gyerekként is úgy lelassulni, fára mászni, nézni, ahogy táncolnak a hullámok, és táncol rajtuk a napfény, és hogy ez tud úgy igazán kikapcsoló lenni, és hogy azt úgy ezt a szabadságot érezni, és mondjuk nem a négy fal között lenni, hanem hogy amikor csak lehet vízpartra menni, természetbe menni, és így együtt lenni, meg jókat enni, meg beszélgetni.
1: Oké, és akkor még arra is kíváncsi volnék, hogy melyik nyári élményedet idéznéd így fel, ami akár felnőttkori nyári élmény, vagy gyerekkori nyári élmény?
3: Gyerekkori nyári élményből én talán azt emelném ki, hogy mi a szüleimmel mindig eljártunk ismerősökhöz a Duna partjára a nyár végén, és ez olyan volt, amit így egész nyáron várhattam, és nagyon jó élmény volt az, hogy elmentünk, és én gömöriként nekem a Duna az valami olyasmi volt, ami ugye nem közel, és hogy így viszont nagyon megszerettem, és fontos lett az életem során, és most már Duna mentén élek, és hogy ez így nagyon örülök is ennek, és hogy mindig visszajártunk, lementünk a partra, kadlókat gyűjtöttünk, és ezek ilyen nagyon meghatározó élmények, hogy így a Dunával ismerkedünk, vagy ott vagyunk, meg persze az első tengerparti élmény is azért az így nagyon meghatározó, és kicsit olyan, hogy most már szerencsére belefér az, hogy azért minden nyárba kell egy kis tengerpart, és hogy nekem nem teljes az egész nyári időszak, vagy az év, hogyha mondjuk, hogy nem is közvetlenül nyáron, de hogy egyáltalán nincs tenger abban a nyárban, akkor kicsit szomorú vagyok.
1: Milyen szerint ez az a nyár, amelyben jó gyereknek lenni?
0: Hát legyen benne víz, sok fa, szabad mozgás, valami két kézzel alkotás, koszosnak levés, legyen benne sok jó mese, legyen benne könyv és irodalom is persze, akárki olvassa föl, vagy akárki akármit választ magának saját olvasmánynak. És hát jó társaság, szerintem sok család él nagyon elszigetelten, és egy ilyen fesztivál például, ha csak két napra is, de megadja azt a közösségi élményt, amiben lehet, hogy hajdanán több időt töltöttünk, és óriási szükségünk volna rá. Ennél sokkal gyakrabban is. Eszembe jut egy szigligeti nyaralás, ami egy nagyon jó időszaknak az egyik csúcsélménye volt, amikor a családom rendszeresen nyaralt együtt a barátokkal, tehát baráti családok együtt, és akkor a gyerekek életkor szerint, meg életkori különbségektől függetlenül is együtt bandáztak, és mindenkinek megvolt a maga szerepe, dolgoztunk is, főztünk a kicsikre, bicikliztünk is, így ilyen rajzoltunk egész nap, szóval van egy ilyen hőskori emlékem erről a nyaralásról, amit is szeretnék a gyerekemnek továbbadni, hogy jó együtt barátokkal, sok család együtt nyaralni.
4: Egy rövid zeneszámereig elbúcsúzunk, szusszanunk, majd folytatjuk anketunk következő részét. A továbbiakban is arra keressük a választ, hogy milyen az a nyár, amelyben jó gyermeknek lenni. A következőkben Murinai Angéla szólal meg. Ha tehát kérem, maradjanak velünk. És egy fontos információ. Ankéton innen és túl kíváncsian várjuk hallgatóink észrevételeit is a témával kapcsolatban. Vajon önök esetében milyen az a nyár, amelyben jó volt vagy jó gyermeknek lenni? Kedves hallgatóinkat, tehát kérem, osszák meg velünk gondolataikat, tapasztalataikat.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon félelmek elrabolnak, nem volt még, aki nem hibázta el.

Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Közel 170-en lettek rosszul a hétvégén a hőség miatt. A magyar kormány szerint kritikus napok várnak az ország energiaellátására. Továbbra is extrém hőség uralja az időjárást, a hőmérők estig 30 és 39 fok közötti értékeket mutathatnak. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. 167-en lettek rosszul, vagy ájultak el a hétvégén a hőség miatt, és mentőt kellett küldeni hozzájuk. Közülük 93 embert kellett kórházba vinni, tájékoztatott Petra Klimesová, a mentőszolgálat operatív központjának kommunikációs munkatársa. A mentőszolgálat figyelmeztet, hőségben akkor is rendszeresen kell inni, ha nem vagyunk szomjasak. 11 és 16 óra között ne menjünk a tűző napra, világos, szellős ruhát és fejfedőt kell viselni. A lakást célszerű csak reggel és este szellőztetni, napközben pedig sötétíteni a szobákat, kerülni kell a nehéz fizikai munkát. A szlovák vasutak közlése szerint jelenleg stabil a vasúti közlekedés az ország hálózatán. Az elmúlt napok rendkívüli hősége ellenére eddig egyetlen esetben sem deformálódtak a sínek a magas hőmérséklet miatt. A vasúttársaság folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárási helyzetet, és szükség esetén megelőző intézkedéseket vezet be. Például ideiglenesen csökkenti az engedélyezett sebességet egyes pályaszakaszokon, hogy garantálja a vasúti közlekedés biztonságát. A múlt héten összesen 78.394 utast ellenőrzött a határrendészet a pozsonyi, kassai és poprádi nemzetközi repülőtereken, a schengeni övezeten kívüli járatokon. A legtöbb utas, több mint 58.000-en a pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtéren esett át határellenőrzésen, Kassán több mint 16.000-en, Poprádon pedig csaknem 4.000-en. A rendőrök összesen 478 repülőgép utasait ellenőrizték. A rendőrség tájékoztatása szerint a hét folyamán több a biztonsággal és az államhatár védelmével kapcsolatos esetet is kezelniük kellett. A következő 5 nap döntő lehet Magyarország energiaellátása szempontjából, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök, miután egyeztetett a parlamenti frakció vezetőkkel. A kormányfő szerint a rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása miatt súlyos energiaválság fenyeget, ezért arra kérte az ellenzéket, ne terjesszen valótlan állításokat a folyó vízhozamáról. A paksi atomerőműben jelenleg már csak az utolsó turbina működik, a kormány pedig vészforgatókönyvvel készül arra az esetre, ha az erőművet teljesen le kellene állítani. A miniszterelnök szerint egyelőre a jelentős áramfogyasztás csökkenésnek köszönhetően sikerül fenntartani az ellátás biztonságát. A szárazság, a rendkívüli hőség és a növénybetegségek jelentősen rontják a cukorrépa termést Németországban. A dél-németországi termelők szerint az idei hozam akár harmadával is elmaradhat a tavalyitól, ami az ország 1990-es újraegyesítése óta a legalacsonyabb termést jelentheti. A gazdák arra figyelmeztetnek, hogy a gyenge termés a fogyasztói árakat is emelheti, mivel Franciaországban, Európa legnagyobb cukorrépa termelőjénél szintén rossz a termés. A szárazság ráadásul csökkenti a növények ellenálló képességét, így a répából kevesebb cukrot lehet előállítani.
0: Időjárás.
1: Továbbra is nagyon meleg az idő, a déli járásokban harmad, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben. Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délnyugati térségekben azonban 24 fok körül is lehet. Holnap napközben többnyire napos idő várható, csak elvétve növekedhet meg a felhőzet, kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Rendkívüli hőségre számíthatunk, a levegő helyenként fülletté válik. A csúcshőmérséklet 35 és 40 fok között alakul, a déli ország részben marad a vörös riasztás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nagyszombat után Pöstjén felé haladva a D1-es autópályán folyó munkálatok miatt torlódtak fel a járművek a munkaterületnél. Az érintett szakaszon mintegy 15 perces fennakadásra és menetidő növekedésre számítsanak. Radar méri a sebességet az R2-es gyorsforgalmi úton Losonc előtt Zólyom irányából. A hőségben vezessenek a szokottnál is óvatosabban. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Most egy korábban sugárzott műsorunkat ismételjük meg.

0: nő arcai Gasparik Majával.
1: Történetek, családi emlékek, mondatok, nagyszülőktől örökölt gesztusok, múlt, sors, név, identitás és a határon túli lét. Mit is jelent ez egy olyan személynél, aki Magyarországon nőtt fel, de közben Erdély is része maradt az identitásának, és most pedig itt él Szlovákiában. Mit öröklünk a családunktól, mit viszünk tovább azokból a történetekből, amelyeket nem is mi éltünk át, és hogyan válik mindez alkotássá? Mai vendégem Somogyi Zsuzsanna, akiről majd kiderül már is részletesen, hogy miért is mindeközben pap Ida Zsuzsanna is, képzőművész, kulturális szervező, aki munkáiban gyakran foglalkozik identitással, sorsokkal, családi örökséggel, néphagyománya és azokkal a láthatatlan szálakkal, amelyek generációkat kötnek össze. A nő arcaiban ma gyökerekről, otthonról, identitásról, névről és alkotásról is beszélgetünk, és hogy mi az, amit akkor is magunkban hordozunk, ha sosem éltünk ott, ahonnan származunk. Kezdünk, ez itt a nő arcai, tartsanak velünk! Zsuzsi, nagy szeretettel köszöntelek téged a nő arcaiban, szia!
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Név, identitás, látható és láthatatlan szálak, ezek így ma bennünket is összekötnek, és hallgatókkal is, de közben az örökölt sorsunkkal, a határon túli létetet úgy érzem, minthogyha így ilyen kis gombos tűvel egy falra így tűzdelnénk, és közben így a szálakat így összekötnénk. Benned ezek a szálak néha mennyire keszekuszák, vagy éppen gyönyörű geometriai alakzatok? Ha már képzőművészet és kicsit a vizualitásunkkal eljátszunk.
2: Én ezt abszolút láttam magam előtt, ezt az installációt. Hát keszekusza, amit az ember, hogy halad előre az életében, úgy próbál kitisztítani, vagy kategóriákba rendezni, vagy úgy megtalálni a fonal egyik végét, és hova vezet az a másik ponton, de egyébként nagyon érdekes, mert egy-egy ilyen interjú, mint amilyen most ez is, illetve volt, hogy iskolai feladathoz beszélgetett velem az egyik barátom, ismerősöm, az annyira nagy tanulság, hogy egy másik személy, aki többé-kevésbé ismer engem, hogyan lát engem, hogyan látja akár az alkotói munkásságomat, akár a személyiségemet, és én nagyon sokat viszek haza ezekből a beszélgetésekből, és másoknak a meglátásai nagyon sokszor ilyen kis villany gyújtanak egy-egy területére az életemnek.
1: Még mielőtt rátérek a te én mesédre, amit küldtél nekem, ha már így említetted ezt, hogy hogyan látnak más sok téged kívülről. Te, amikor ránézel pap Ida Zsuzsannára, Somogyi Zsuzsannaként, akkor mennyire látod kívülről magadat?
2: Hát akkor azt látom, hogy képes voltam egy olyan identitást felépíteni, amire nekem alkotóként szükségem volt. Tehát ez a névválasztás is, és azért alakult így valahogy a saját eredeti születési nevemmel, a Somogyi Zsuzsannával nem voltam úgy elégedett, hogy én azt érezzem, hogy ezzel a névvel fogok kiállni, ezzel a névvel teszek szert mondjuk valamiféle figyelemre, vagy elismerésre, és akkor gondolkoztam ezen, hogy mi lenne, mert Somogyiból Dunát lehet rekeszteni, és csak ilyen nagyon egyszerűen még kamaszként, hogyha beírtam ezt a nevet az internetbe, akkor feldobott, nem is tudom, valamilyen fazekast, meg ilyen-olyan személyiségeket, akik nem én vagyok, és itt szerettem volna egy olyan nevet, ami csak nekem van, és azt hiszem, hogy ez a név talán csak nekem van, még ha nem is hivatalosan, és ennek a története pedig annak a lenyomata, amit el is mondtál, a női sorsok és a felmenők, ugyanis a pap vezetéknév az anyai nagymamámnak, akivel én sokat foglalkozok a projektjeimben is, a lánykori vezetékneve, az Ida, az édesanyám keresztneve, és a Zsuzsanna pedig én vagyok, tehát ez a három női generáció összekapcsolódik ebben a névben, ami nagyon szép, viszont arról is szól számomra, hogy első generációs képzőművész vagyok, vagy még az értelmiségét is így kicsit megkockáztatnám, legalábbis a női vonalon, tehát, hogy nem hozok olyan mintákat, és úgy érzem, ez a nagy életfeladatom, hogy én teremtsek meg olyan mintát, amiben a nő képviseli magát, és akár karriert épít, bár nem szeretem ezt a szót, de hogy és az önmegvalósítás se, de mégis ezeket fogom most használni, tehát hogy kiáll és hagy maga mögött valami olyasmit is, ami még előtte nem volt, ami csak az övé, és amit a család, a gyereknevelés, a háztartás meg minden ellenében ő képvisel, és ez nagyon nehéz, tehát hogy egy paraszti származás, meg aztán édesanyámnak sem úgy alakult mondjuk a tovább tanulása, meg aztán a családi élete, van egy mozgássérült nővérem, akivel ő otthon ápolóként van jelen már mióta megszületett, tehát az 36 éve, úgyhogy ilyen nehézségek is benne vannak ebben, meg az a fajta válaszvonal közöttünk, hogy bár én nagyon sokat foglalkozok velük valahogy a projektjeimben, nem is tudom, hogy ez mennyire szándékos, de a közös fotók, a hármas portrék, valahogy mindig előkerül a család a projektekben, és hogy ők ehhez hogy viszonyulnak, főleg a nagymama, aki tényleg a klasszikus kendős néni Erdélyből, aki világ életében állatokkal, növényekkel, a földdel foglalkozott, és mit szól ahhoz, hogy mondjuk Londonban az egyik legmenőbb fotóvásáron ott szerepel egy képen velem. Nem nagyon tudja hova tenni az egészet, vagy hogy ez nekem miért jó, de ez a meg nem értettség is benne van, viszont ez nekem kedves, és ez is kicsit arra búzít, hogy igen, lehet, hogy nem értenek, igen, lehet, hogy azt várják, hogy na, végre így, hogy mondjam, ezeket a furcsaságaimat, mint a képzőművészet, meg a kiállítás, úgy elhagyjam, és akkor már koncentráljak felnőttes dolgokra, mint például a gyereknevelés, stb. Úgyhogy benne van ez a kis, lázadó szellemem is.
3: Maga a név kérdése, a névadás, névválasztás, az egy nagyon érzékeny téma. Saját tapasztalatból tudom, hiszen én is Bokros Krisztinából lettem Gasparik Maja, így ilyen. Tehát ugye ennek volt nálam egy folyamata, de hogy abszolút látom sokszor még mindmáig az értetlenséget, és hát abból, amit mondtál, azért ezzel te is találkozol. Mielőtt még ebben jobban belemenjünk, menjünk oda a kezetekhez, hogy például a családod mit szólt ahhoz, hogy te választottál is magadnak egy nevet, mert ez egyrészt lehet egy óriási nagy tisztelgés is, ugye? Tehát ezt ők is felfoghatják így, de hát aztán itt csípőre is lehet tenni a kezet, hogy mi pedig adtunk neked nevet.
2: Igen, hát nem vették ezt szerintem rossz néven, szóval mivel nem cseréltem le teljesen, nem tudom én, okmányaim stb. Ezt, tehát hogy futok én a mondjuk így a civil életben a születési nevemen, sőt még a férjhez menetelesen változtatott ezen. És igen, emlékszem egyébként anyukám reakciójára, amikor valahogy bevezettem neki ezt a Pappida Zsuzsannát, és akkor ő úgy meghatódott meg, hogy hallod, apu, hát most ez lesz a neve, és pap, meg ide, mert tehát anyukám mindig büszke volt különben erre a keresztnévre, ami tényleg ritka, ritka meg szép. És igen, valahogy szerettem volna, hogy legyen ennek a névnek egy ritmusa, legyen tényleg valami történet mögötte, vagy akár külföldiként se legyen annyira, nem tudom, nehéz kimondani, vagy leírni. Úgyhogy most már erre büszke vagyok, és az identitásom része tényleg. És ha magyarázkodni kell, akkor szívesen elmagyarázom, hogy miért is van ez így.
3: Mert hogy voltak olyan történetek, amikor meg kellett magyaráznod, hogy a Somogyi Zsuzsanna az igazából Pappida Zsuzsanna?
2: Igen, hát ez rendszeresen előfordul, és mert hogy aki máshonnan ismer, mondjuk a munkahelyemről, vagy régebről, az iskolából, felteszik a kérdést, hogy na jó, de akkor most kinek a kiállítására is megyünk, vagy hogy van ez az egész. De van mögötte egy sztori, úgyhogy ez mindig jó.
3: Mit ad neked egyébként az a név, amit, hogyha kimondasz Pappida Zsuzsannaként, kimondod ezt a nevet, akkor ez mit ad hozzád?
2: Ezt az alkotói identitást, amit úgy érzem, hogy kicsit ellenszélben kellett megteremtenem, meg magammal küzdöttem, mert hogy ott van az a hiány az életemben, hogy sosem mentem képzőművészeti egyetemre. És ez még úgy mindig itt lebeg fölöttem, hogy bár első osztályos koromtól a művészeti szakkör volt a legfontosabb mondjuk a szakkörök közül, ha már volt erről szó a kiállításon kapcsán, és tényleg önszántabból ott tudtam ülni sokszor este 10-ig, hogyha pályázat volt, aminek határideje volt, és akkor ezt meg kellett csinálni, ezt a munkát, és csomó nemzetközi siker is alakult ebből. Tehát, hogy mindennek ellenére nem álltam még készen mondjuk 18 évesen arra, hogy a szülői intések, hogy hát igen, igen, szép dolog ez a képzőművészet, ugye, amit szoktunk hallani, de hát ez nem szakma, abból nem lehet megélni, nézzem meg a szakkört vezető tanárnőt, ő is éppen, hogy tengődik, hát nekem pedig ő olyan emlék, hogy példakép, mert a lakásában tartotta a szakköröket, és nagyon sokféle technikával megismertetett, és körülvett minket, az ő munkássága sokszor mellettünk alkotott, és ez engem nagyon elvarázsolt gyerekként, és azt képzeltem mondjuk, hogy a tanítóképző az azért lesz nekem jó, mert hát kettőkor végzek, és utána csinálhatom a művészetemet, meg lehet gyerekfoglalkozásom, meg minden. De azért hamar rájöttem a tanítóképző alatt, hogy ez bizony egész embert kíván, és bármennyire jól hangzik mondjuk, hogy ez a sokrétűségem, hogy van egy zenei irányultságom is, van képzőművészeti szavaló versenyek, kazinci versenyek, tehát hogy az irodalom meg a magyar nyelv is így bennem van, meg volt, hogy írtam, szóval ez az összetett vagy sokrétű személyiség, ez ott kell, hogy legyen egy jó tanítóban szerintem. Viszont ami nekem nem működött tanítóként, az ez a vezetői szerep, hogy ott hát úgy kőkeményen kell nekik időbeosztás, fegyelmezni kell, stb. Még akkor is, hogyha egy nagyon empatikus, meg jó fej tanító az ember, nekem is ilyenem volt, de felnőttként mögé látva azért ez valami más, ez nem egészen én vagyok.
3: Nagyon, azt kell mondjam, egy szép én mesét kaptam tőled. Milyen érzés volt írni magadról? Mert ugye alkotásaidban jelensz meg leginkább. Most viszont magadról meséltél és írtál nekem.
2: Igen, hát bevallom, hogy elhangzott a számból ez a mondat, hogy fú, hát már most kicsit sok ez a magamra reflektálás, mert hogy pont ugye a nemrég nyílt kiállítás a Magandi Galériában is egy ilyen önreflexió, ami hát azért megdolgoztatja az embert, meg tényleg úgy bele tud fáradni valaki, hogy akkor magáról mesél, hogy róla szól a dolog. Én néha, én félek attól, vagy hogy úgy azért tud ez megterhelni, hogy én nem akarok ennyit magamról beszélni, meg magammal foglalkozni, pedig hát ez az életünk része, hogyha tényleg nem csak úgy sodródunk az erről, hanem megpróbálunk tudatosak lenni, meg az önismerettel, a személyiségünkkel foglalkozni.
3: Mert hogy egyébként viszont nagyon is azt teszed az alkotásaidban, a kiállításaidban, mert valahol mindegyik jó mélyről, a gyökerekből jön vissza, és így, tehát így általad, így keresztül megy rajtad, mire az mondjuk egy nézőhöz egy kiállításon eljut.
2: Igen, de érdekes, hogy van bennem ezzel kapcsolatban valamiféle gát, hogy jó-e az, meg elég kortárs szemléletű-e az, hogyha tényleg ennyire magamon keresztül szűröm át a projektjeimet, ami, tehát őszinteséget ad, az biztos. Meg én azt gondolom, hogyha valami nem érdekel zsigerből, mondjuk akár a háborúk, vagy az ökológiai katasztrófa, vagy valami, ami hogyha nem érinti a mindennapjaimat olyan szinten, hogy zsigerileg, akkor hiába érzem azt, hogy jobb lenne akár egy trendi, vagy fontosabbnak tűnő témával foglalkozni, de mégsem megy, mert az valahol nincs meg bennem.
3: Mert hogy egyébként mi ami a kortárs szemlélet szerint mondjuk trendinek számít most?
2: Három ilyen nagy témakör fut. Az egyik az a queer identitás, akkor a világban zajló fegyveres konfliktusok, ami tehát, hogy borzasztó, és nagyon fontos, és nagyon jó, hogy erről szólnak tartalmak, csak kár, hogy ugye nem jut el, vagy nem ezen múlik sajnos, hogy mi fog ott történni, vagy lesz-e béke. A másik pedig tényleg azt hiszem, hogy az ökológiai válságunk, vagy az, hogy tényleg mi lesz a földdel, és hogyan alakulnak az erőforrások, és akkor sokszor ilyen utopisztikus dolgokkal foglalkoznak művészek. Én néha kicsit földhöz ragadnak érzem magam a kortárs világban.
3: Pedig nagyon meglepett, amit mondtál, mert hogy azt hiszem, hogy ugye tényleg látszólagosan jelen vagyunk. Látunk a közösségi médiában másokról tartalmakat, azt gondoljuk szerintem tévesen, hogy akár néha önmagunkat is ismerjük, mert magunkat is egy ilyen profilrácson keresztül tudjuk nézni és szemlélni, de mélyre nem biztos, hogy merünk menni, és hogy mennyire szükség van szerintem a valós személyes történetekre. Mert hogy ezekből a kapcsolódásokból, meg mint hogyha kevés lenne pontosan akár az említett témák mellett, vagy eltörpül. Tehát ahhoz képest, hogy azt hangoztatjuk, hogy a mai korunk önző módon az egyénről szól, valahol érzek itt egy olyan, nem tudom, egy ilyen éles ellentétet, hogy de hogy közben meg mégsem.
2: Igen, ez érdekes kérdés különben, mert... Hát főleg a szociális média, ez szerintem egy nagyon-nagyon veszélyes terep, annak ellenére, hogy nagyon hasznos is tud lenni, és tényleg én is használom, és nem egy, nem két együttműködés született meg onnan, mivel az ember nem lehet mindenhol jelen, tehát ebből a periféria létből fakadóan, hogy most itt vagyok Pozsonyban, de nem vagyok annyira a pozsonyi, mondjuk képzőművészeti életnek a része, vagy legalábbis a szlováknak kevésbé.
3: Ennek mi az oka? Nem befogadó a közeg, tehát, hogy ők így...
2: Hát, nem is tudom. Mondják ezt más szlovákiai magyar művészek, de én azt az oldalt is érzem,

0: nem is akarok futni utána, hanem megtalálnak, és ezt remélem, hogy így is marad.
1: Beszélgessünk egy kicsit a gyökerekről, ugye a határon túli identitás az egy fontos témapontunk most, mert nagyon érdekes nálad az, hogy erdélyi felmenőid vannak, és akár ugye a két testvéred is még ott születtek, de te már igen. Budapesten, viszont nagyon erősen visszaköszön ez az erdélyi identitás, és mindeközben pedig egy másik határon túli léthez csatlakoztál, tehát a szlovákiai, a felvidéki magyarsághoz, a szlovákiai magyarsághoz. Egyébként te melyikkel rezonálsz inkább? Melyik jön, csak olyan szempontból, hogy melyik jön például természetesebben, mert én mostanában mindkettőt használom, hogy ne okozzak senkinek
0: jaj,
1: sem.
0: A szavak tekintetében, igen, hogy felvidéki vagy szlovákiai, hát ez már a tudat, meg otthon én mindig felvidékit hallottam, meg erdélyit, de érdekes, mert mondjuk szerintem romániai magyarságot sokkal kevésbé kérik ki maguknak mondjuk ezt a szóhasználatot, tehát az erdély sokkal megszokottabb, és itt Szlovákiában tapasztaltam azt, hogy hát nem biztos, hogy ez a felvidék szó ez így helyes, vagy hogy ellenérzéseket tud kiváltani ugye a szlovákokban, mert hogy ez már nem létezik, stb. Szóval én is váltogatom.
1: Nem ez a tapasztalat?
0: Én ott valahogy, lehet, hogy ott nem látom a románságnak a nézőpontját, ez igaz, tehát hogy az erdélyi magyarságét látom, és őket sose hallottam romániai magyarnak hívni magukat, úgyhogy nem tudom teljesen a másik oldalt megállapítani, de igen, talán én is korrektebbnek érzem a szlovákiai magyar kifejezést, vagy törekszem. Vegyesen használom különben, de igen.
1: De hogy látod? Tehát határon túliként ez az identitás, tehát ott van benned, hogyan látsz mondjuk egy másik határon túli identitás, aminek menet közben, hogy te is a része lettél?
0: Igen, hát ez nagyon érdekes. Mindig úgy fogalmazom meg, hogy mindig is valahogy kintre kötődtem. Tehát, hogyha vesszük ezt, amit el is mondtál, hogy tulajdonképpen az egész családom Erdélyben él, aki nem ér Erdélyben, azok is onnan származnak. És hogy igen, én vagyok az első, szerintem a tágabb családot is figyelve, aki Budapesten született, de mondjuk ez a budapesti identitás, ez sem mondhatnám, hogy nekem nem tudom, így túl erősen megvan, mert oda is inkább csak iskolába jártam, és a Martonvásár egy kisváros a megye szélén volt az otthonom, lakóhelyem, de minthogyha nem a helyszínektől függne ez az identitás kérdés nálam, és akkor tovább mentem, tehát mielőtt Szlovákiába kerültem volna, mondjuk voltam kint egy fél évet Erasmusszal Mariborban, ahol pedig a szlovén magyarsággal is kapcsolatba kerültem, és tényleg talán a vajdasági maradt ki, bár ott egy keresztülő, meg egy baráti kapcsolat oda-víz, csak még sosem jártam ott, bevallom töredelmesen.
1: Tehát minden határon túli létben te ott vagy.
0: Igen, igen, és hogy valahogy a baráti meg ismeretségi kapcsolataimat is mintha ennek mentén alakítottam volna ki, hogyha én meghallottam, hogy valaki ízesebben beszél, akár erdély, akár gömöri, akár honnan való, akkor nekem az már így fölcsillant a szemem, és egy plusz pont volt, hogy de jó, és te honnan vagy. Pedig igen, hát az én... Bár volt egy néptánc tanárom, aki mondta, hogy hallatszik, hogy Erdélyből származom. Hát mondom, származom, de azért annyit nem éltem ott, hogy ezt hallani, vagy illetve nem is éltem ott valójában.
1: Igen, mert egyáltalán nem éltél igen. ott. És akkor minek tudod be azt, hogy ennyire erős a kötődésed, és akár a képzőművészetedben, de a képzőművészeted által pedig a hétköznapi életedben is ennyire fontos pont az életedben ez az identitás kérdés, és az erdélyhez, az erdély gyökerekhez való kötődés.
0: Igen, lehet, hogy épp a távolság hozta ezt meg, tehát hogyha mondjuk a nővéreimre gondolok, főleg az idősebbikre, ő nagyon nem szívesen megy vissza Érkeserűbe, abba a faluba, ahol a mama még mindig él, és ahol ő eltöltött egy gyerekkor szeletet, tehát konkrétan akár a nagymamák nevelésébe abban a faluban, és ez neki inkább traumaként él, ahogy így észreveszem az emléke.

0: életében, és például a lányait, most már három kislánya van, sem vitte még el, és én vagyok az, aki fú, hogyha most nem várandós lennék a nyáron, biztos, hogy elvittem volna őket. Hosszú út ide vagy oda, bár egyébként annyira nem is hosszú, mert ez nem a klasszikus Erdély, tehát még annak is a perifériája, hogy nem Cifra, Kalotaszeg vagy Székelyföld, hanem ez a Partium nevezetű rész, ami Nagyvárattól északra, vagy azt hiszem, hogy igen, Nagyvárad is benne van, de ez a falu konkrétan Nagyvárattól északra 60 kilométer. És én pedig ugye csak nyaranta jártam oda, ráadásul volt nekem is ilyen negatívnak mondható élmény, hogy kiütéses lettem mindig, hogyha mentünk és eltöltöttünk ott, nem tudom én, öt napnál többet, és nem tudtuk. Tehát olyan ilyen viszkető, mintha bárányhimlős lettem volna. Hogy a víztől, ami még akkor az Ártézi kútból folyt, vagy hogy ott ez mocsár volt régen ez a vidék, és a kommunizmusba lecsapoltak, tehát abból már szinte semmi víz nincs, de hogy ez a poros levegő, vagy mi lehet az oka, vagy a házi tej, mert ott a boci meleg tejet ittuk, főzetlen. Úgyhogy nem derült ki, de ez, hogy így felnőttként kinőttem szerencsére. És ez a visszajárás, és ahogy kamaszként a fotózással kezdtem felfedezni ezt a világot, vagy úgy megismerni, tehát ezt a paraszti világot, ez azért nekem nagyon új volt, tehát Budapest melletti kisváros, nem tartottunk állatokat, stb., és a sógorom fogalmazta meg így, hogy mintha 100 évvel ezelőtt így megrekedt volna ez a helyszín, ez a kis falu. És bár nincs ott népviselet, tehát nincsenek meg ezek a ilyen, nem is tudom, olyasmi, amit Erdélytől vár az ember, a cifraság, meg a szépség. Tehát ez egy tényleg szegény vidék, nem volt igazán viseletük, viszont ezt a nem is tudom, régiséget, azt, hogy a padlást kutattam, azt, hogy a mamám szoknyát és kendőt hord mindig, és sok réteg ruhát, és azok a textilek, amiket megtaláltam, a mit tudom én, porcelán, madárka, csipkék. Szóval ezek adtak olyan impulzust, ami aztán tényleg mindmáig kísér, és rengeteg fotó született, akkor elkezdtem meséltetni a mamát a régi világról, hogy hogyan éltek, hogy mit csináltak, hogy milyen munkáik voltak, és akkor ebből kinőtt már több kiállítás is, aminek nem a múlt idézés a lényege, bár valóban van egy ilyen szerep, hogy akkor én dokumentáljam valamilyen szinten azt, ami már nem sokáig létezik, meg nem sokáig elmesélhető, de hogy reflektáljak is rá a saját kortárs, városias nézőpontomból.
1: Milyen a nagymamáddal a viszonyod? Mi az, amit, hogyha ellátogatsz hozzá, akkor utána, hát nem tudom, mi is kelengyés ládaként, vagy egy nagy ajándékcsomagként hozol haza magaddal, mint örökséget?
0: Hát nagyon kiemelt szerepe van a mamának az életemben, és úgy már megfogalmaztam párszor, hogy talán hozzá kötődök a legjobban, vagy rá szeretnék a legjobban hasonlítani, annak ellenére, hogy tényleg egy világ választ el minket. Tehát adott a 4 osztályt végzett világ életébe földműves a néni, akinek nehéz női sorsa volt, nem volt jó kapcsolata a férjével, és vagyok adott én modern, felvilágosult, emancipált nőként, aki karriert csinál, aki szerelemből házasodott, aki hisz abban, hogy a nemek egyenlőek. Tehát, hogy ez a két felfogás nagyon különbözik, de hogy mi sosem erre fókuszálunk. Tehát, hogyha együtt vagyunk, igen, néha-néha kidomborodik az, hogy mennyire más az élettapasztalata neki és nekem, de ezzel az odafordulással, annak ellenére, hogy nem szereti, hogyha fotózzák, nagyon nehéz ilyesmire rávenni, és akkor bosszankodik, hogy én miért akarok a padlásra menni, ezt a régiséget megkeresni, meg a szövőasszonyt a faluba, meg, tehát, hogy valahol kicsit terhes is ez neki, de lehet, hogy ez csak az álca, és valójában azért örül, mert az unokák közül talán én vagyok az, aki a legtöbbet járok, meg aki a legtöbbet foglalkozom vele, tehát hogy ez azért elmélyítette ezt a kapcsolatot.
1: Milyen időközönként jársz Erdélybe?
0: Igen, most ahogy kimondtam, éreztem, hogy már nagyon régen voltam.
1: Mikor mész? Akkor, hogyha érzed azt a belső hívást, hogy menned kell, vagy tervezetten jársz haza, illetve tekintesz úgy rá, hogy hazamész Erdélybe?
0: Igen, tekintek úgy rá, és szerintem a projektek is valahogy ilyen indokként szerepelnek, tehát hogy olyasmivel foglalkozok képzőművészként, ami oda vezet vissza, hogy mehessek oda, és hogy gyűjthessek, meg ott lehessek, mint hogyha nem lenne elég indok az, hogy különben ott van a mama, meg a falu.
1: De hogy közben pedig ott van benned az, hogy vágysz arra, hogy megismerd, nem?
0: Igen, igen, és megvan ez a bizsergető érzés, hogy ami időről időre előjön, és most már nagyon érik, hogy remélem nagy meleg, meg minden ellenére még sikerül a nyáron eljutnom. Amit nem is tudok megmagyarázni, de ott van, sőt, nem is csak a mama meg a faluja, hanem az a belső Erdély is hív, amit én még fel se fedeztem igazán. Tehát, hogy ennek ellenére, hogy onnan származik, konkrétan ebből az egy faluból mindkét szülőm egy utcán nevelkedtek. Nagyon kevésszer voltunk mondjuk a székelyföldi részen, a Békás-szorosnál, Moldvában, meg aztán főleg nem. És azért az... Fú, oda még nagyon szeretnék eljutni.
1: Más szerinted a vélt Erdély a valós Erdélyhez képest?
0: Hát én azt hiszem, hogy irodalom meg minden szintjén talán van ez a tündérország kifejezés, amit Erdélyről elképzelünk, meg igen, kiemeljük onnan a kalotaszegi csillogó, gazdag díszítettségi ruhákat, de azért ott van az az őrült nagy szegénység, meg elmaradottság, sokszor a fejekben, tehát hogy igen, ez a falu is már be van vezetve a víz, a legtöbb háztartásban olyan épp házak épülnek családoknak, ami nekünk nincs itt, tehát hogy ez megvan, viszont a kivándorlás is nagyon nagy, tehát hogy kik maradnak ott az előregedő, elnéptelenődő falvak, ami hát nem csak Erdélyben, az itt ezen a vidéken, meg szerintem egész Európában, sőt azon kívül is jellemző.
1: Ja, hogyha a határon túli identitásokat így összevetjük, akkor hogyan tekintesz az erdélyekre, és hogyan a felvidékiekre? Hol vannak azok a közös pontok? Amit ugye te azért kicsit Budapestről is tudsz szemlélni, ha akarsz. Ha akarod, akkor tudod Erdélyből is nézni, ha akarod, akkor tudod innen felvidékről, Szlovákiából nézni, de még ugye azt hiszem Kárpátalját mondtad ott is, nem, hanem
0: szlovén magyarságnál voltam.
1: Szlovén magyarságot említetted.
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Szóval, hogy
0: Muravidék.
1: Ahonnan nézed, ugye, nyilván lehet más-más perspektíva. Uh-huh. De hogy hol vannak a metszés pontok, és hol vannak a különbségek?
0: Uh-huh. Hát, hogyha ezeket a helyszíneket kéne összevetni, akkor talán az ott élő, hogy is mondják ezt szociológiai szóval, tehát a többségi nemzet, tehát a románság, a szlovénség, vagy a szlovákság, a velük való akár keveredés nyelvi szinten, meg házasságok szintjén. Én mondjuk Szlovéniában tapasztaltam azt, hogy ami szerintem itt is megvan a Szlovákiában, hogy ott van egy darab kétnyelvű iskola Lendván, és ott a szlovén és a magyar is hivatalosan oktatási nyelv. Tehát a szlovén gyerekeket is, hogyha oda beiratják, akkor meg kell tanulniuk magyarul, vagy hát próbálják őket magyarul tanítani, mint környezetnyelvet. És ott a tanáriban ültem a maribori mobilitásom során, és egy mondaton belül váltottak nyelvet. Tehát, hogy gond nélkül a felét szlovénul mondták, a felét magyarul. És azt hiszem, hogy itt is megjelenik ez, bár én speciálisan Pozsonyban, magyar buborékban vagyok, de mondjuk Erdélyben ehhez képest ott a szín magyar falvak, és ott még mindig megvan azért ez az ellentét a románokkal szemben, és nagyon kevés vegyes házasság van, és mondjuk a mama, az én nagymamám, három szót tud románul, úgy élte le a lassan 90 évét Romániában, hogy nem tanult meg, mert nem volt rá szüksége. Tehát maximum a milícia, tehát a rendőrök voltak románok, de hát ugye velük meg nem nagyon volt ügye. Úgyhogy ott zártabbnak érzem Erdélyben a magyar közösséget.
1: Ugye, hát ide jöttél férhez. Nem határon túl értene téged?
0: Valaki olyan, aki nem határon túl.
1: Igen, akiben nincs szintén ott. Ugyanis ugye említetted azt is a beszélgetésünkben, hogy ez egy pluszt jelentett mindig is, hogyha vagy jelent mindmáig, hogyha ha valakiben ott van ez a határon túl.
0: Ez a párválasztásban sem volt másképp. Tehát, hogy milyen, el tudnám-e képzelni, hogy egy szín magyarországi valaki.
1: Például, igen, aki nem érti azt, amit ugyan lehet, hogy más-más kiinduló ponttal, de értek én, értesz te, ért az, aki Szlovéniában magyar.
0: Igen. Hát hozzáállás kérdése, de való igaz, hogy a magyarországi magyarokkal, és itt most nem akarok pestisezni, ez rosszul hangzik, de hogy olyan a budapestieket lenézni, vagy valami, mert hogy közülük is van, akivel tudok kapcsolódni, de azért az mondjuk nagyon sértett, amikor megkérdezte valamelyik osztálytársam az egyetemen, hogy és a te párod szlovák? Mondom, nem szlovák, attól még, hogy Szlovákiából származik, hogy ez ne legyen már evidencia, mert sokszor, tehát, hogy egyetemen lévő hallgatók is, kalis belefutottunk ezekbe a kérdésekbe, hogy valahogy nincsen meg a fejükben az, hogy magyarság a határon túl is mekkora számban, létszámban létezik. Szóval igen, azt hiszem, hogy könnyebben kapcsolódok a külhoni, hogy ezt a kifejezést is használjuk magyarokhoz.
1: Igen. És ha ugye a különbözőségekre megyünk rá egy kicsit, akkor miben más egy erdélyi magyar, és miben más egy felvidéki? Nyilván itt hallgatóknak is kihangsúlyozom, nem általánosítunk a te tapasztalatodon keresztül, a te szűrődön, lencséden keresztül nézzük most ezt meg. Ugye mondtam, hogy perspektíva kérdése, hogy honnan nézed meg ezt a kérdést.
0: Igen, hát nehéz megmondani, mert más típusú emberekhez kapcsolódom Erdélyben. Ott az idősebb generáció, a családom tagjai, kortársaim Erdélyben, egyszer voltam Kolozsváron egy egyhetes mobilitáson, és akkor ott volt szerencsém ismerkedni velük, de nincsenek olyan igazi élő kapcsolataim, míg itt Szlovákiában meg nagyon sok kortárs, sőt még fiatalabb generációs, és mondjuk a szakkollégisták, tehát hogy itt azért más szemlélettel, nagyobb nyitottsággal, nagyobb önreflexióval, kritikus hozzáállással találkozom, ami nekem szimpatikusabb, és Erdélybe visszamenve, ami gyerekként nyilván nem tűnt föl, de valamivel világlátottabbként, felnőttként meg feltűnik, hogy azt azért ott a nemzeti érzelmeknek ez a nem egészen egészséges volta, vagy előrevívő volta is megjelenik. És tehát ezt azért a szűk családban érzékelem, és ezzel úgy próbálom, hát ha nem is felvenni a harcot, de valamiféle nyitottságot csempészni bele.
1: Ugye kiállításodnak is van egy olyan mondani valója, ami a gyerekkor. Ugye alapvetően, hogyha így nem is elsődlegesen a gyerekkor, de hogy azért valahogy a gyökerek, az ugye mindig visszaköszön, szinte minden kiállításodban, minden alkotásodban. Most, ha a gyerekkori tematikát vesszük, amikor megnézzük, hogy, és kérdés, hogy ilyenkor Pap Ida Zsuzsanna, Somogyi Zsuzsanna gyerekkorát nézi meg, nézte meg, vagy ahogy a határok sok esetben elmosódnak, itt is elmosódott ez a határ.
0: Igen, hát ha szigorúan veszük, akkor így van, ahogy mondod, hogy Somogyi Zsuzsannát, sőt, az egyik oklevélen Somogyi Zsuzsának vagyok írva, amit kifejezetten, ha valamit nem szeretek, akkor az, hogyha Zsuzsának szólítanak, vagy szerepelek valahol. Akkor igen, az ő gyerekkorát, hiszen Pap Ida Zsuzsanna még nem létezett, mint identitás abban az időszakban.
1: És 2021 óta létezik így identitásként.
0: Igen,
1: kb, ugye?
0: Igen, úgy számoltam vissza, igen. Hát az első, mondjuk úgy, hogy debütáló kiállításomtól, ami Szegeden valósult meg. Szóval igen, a gyerekkor valamilyen szinten leválasztódik. Most érdekes, és magamat is megleptem, hogy ezzel kezdtem foglalkozni. Igazából nekem sokszor kell valamiféle külső impulzus vagy megerősítés, ami a gyerekkorból jön, mert hogy mindig a határidők, a visszajelzések, az oklevelek, a csillagos ötösök, a tanári szülői dicséretek, ezek mentén nőttem föl.
1: Talán mindannyian.
0: Hát talán mindannyian, de azért nem tudom, nekem mindig szimpatikusabb az a, vagy nem tudom, gyakrabban találkozom azzal a művésszel, aki úgy el tudta engedni már gyerekként a fizikát, a kémiát, bármit, ami őt nem érdekelte, és helyette rajzolgatott, vagy ezt csinált, vagy azt csinált, táncolt, zenélt, és valahogy én érzem ennek a keresztjét, nehézségét, hogy aki mindenben meg akar felelni a világ, a felnőttek elvárásainak, az hol tud felszabadulni arra, hogy azzal foglalkozzon, ami a szenvedélye. És ez egy hosszú küzdelem nekem is, és igen, az alkotást azért nem szeretném elengedni semmi áron, mert ebben találom meg azokat az utakat, de még azért a teljes kibontakozásig még sok van hátra, azt is érzem.
1: Igen, és hát nagyon sokféle témával és tematikával foglalkoztál már. Most, ha épp akár az aktuálisat, vagy a legutóbbit vesszük, akkor ugye ez az eltűnő gyerekkor témáját fogalmazza meg. Ha Erdélyben töltötted volna a gyerekkori éveket, most más lennél, mit gondolsz? El szoktál játszani ezzel a gondolattal, ha már ilyen erős ugye az identitás is, illetve ez a gyökerekhez való visszanyúlás, hogy mondjuk más lennél a most felnőttként, hogyha Erdélyben cseperedtél volna fel.
0: Hát biztosan, bár hogyha a kiállítási anyagra gondolok, akkor valójában a tükrös kétszínű takaró is. Nem tudom, hogy mennyire erdélyi sajátosság, talán nem, de az a takaró, ami most a kiállításban szerepel, az egy erdélyi darab, nem saját örökségből, bár aztán jelentkeztek sokan, amikor elkezdtem keresni, mert a szüleimnél fennmaradt, az már annyira elhasználódott, hogy ezt nem tudtam volna kirakni. Szóval lehet, hogy én alkotok magamnak egy ilyen fikciót, tudatlanul is, hogy most akkor ez Erdélyben történt, vagy sem. Nekem ez elég, hogy Kelet-Európa. Néha szeretik mondani, hogy közép, de szerintem inkább Kelet. Hogy itt nőttem föl. És visszatérve arra, hogy honnan is jött elő most ez a gyerekkor. Ez a kiállítás egy kereskedelmi galériában van, magángalériában, és itt főleg bennem volt azért az a gát, hogy eddig olyan undergroundosabb helyeken állítottam ki, konkrétan pincében, mondjuk az Metákban tavaly, igaz, hogy az galéria, de azért volt bennem most egy ilyen félsz, hogy ó, igen, most itt arra is kell gondolni, hogy ezek a műtárgyak eladhatóak legyenek, hogy ezek ebben a White Cube térben megfelelőek legyenek, és akkor a kenderes projektet mondjuk így elvetettem a fejemben, hogy azt hiszem, hogy ezt most ide nem hoznám, bár szeretem azért ezeket a radikálisabb játékokat, hogy miért is ne lehetne egy ilyen fancy galériába bevinni azt a kendert, aminek van szaga, ami koszol, ami stb.
1: Ami egyébként megférhetne a 90-es vagy a 2000-es évek elejé gyerekkornak a tematikájával.
0: Igen, tulajdonképpen igen. És akkor ez úgy alakult, hogy küldtem portfóliót a galeristának, aki már amúgy néhány éve követi a munkásságomat, de sosem tudtam meg, hogy mondjuk őt mi fogja meg, vagy mi az, ami tetszik neki abból, amit csinálok.
1: És mi az, ami tetszik? Ezt most már megtudtad?
0: Hát, nem igazán, mert a három e-mailemre csak annyi válasz jött, hogy thanks, Zsuzsanna, I like, és hogy most mit is like, azt úgy értelmeztem, hogy akkor az utolsó e-mail, ami nincs benne, különben az most jövök rá, hogy az az anyag, ami most kint van a Gandhiban, és ez egy új anyag, igaz, hogy 2020-as gyökerei vannak, de hogy ez nem szerepelt nekem a portfóliómban, amit ugye úgy szoktam mit tudom én, az elmúlt 5 év munkásságát küldözgetni helyekre, pályázatokhoz, tehát, hogy ez most annyira új, és ez volt az utolsó, tehát utólag jutott eszembe, mikor már mindent elküldtem, hogy fú, nekem volt ez a próbálkozásom az oklevelekkel, meg a kollázsokkal, és hogy ezt még úgy nem folytattam, és akkor nézzünk rá erre. És akkor úgy értelmeztem, hogy jó, ő is ezt szeretné, és elindultam ezen a nyomvonalon, hogy miről is szól ez a téma, mit lehet belőle kihozni, milyen műtárgyak jöhetnek még létre.
1: Ugye eltűnő gyerekkor, mi az, amit szívesen eltüntetnél a gyerekkorodból? Mert ugye a kiállítás leginkább az emlékezetről szól. De
0: igen.
1: Arról is, amit nem mutatunk meg.
0: Igen, igen, igen. Meg az újraértelmezésről. Tehát, hogy abban az illúzióban felnőni, hogy te a legszuperebb vagy, és tudom biztos, hogy az anyáknak mindig a saját gyerekük a legszuperebb, de hogy még nem csak a szüleimtől, hanem tényleg a tanároktól, és hogy ezt én vittem magammal, ezt az ilyen kiemelt éltanuló szerepet nem csak a gimnáziumban, hanem még az egyetemre is, tehát még ott se voltam elégedett, vagy így nem tudtam rossz jegyet szerezni, és ott is kerestem a versenyeket, a TDK-t, akkor azt, hogy milyen plusz dolgokat lehet még így csinálni, mint hogyha nem lenne elég kihívás az egyetem, és valóban valahogy így is volt. Na hát, elvesztettem a gondolat gyökerét.
1: A gyökered az megvan, az nagyon is megvan, ugye az volt, hogy mi az, ami eltűnhetne a gyerekkorból, vagy amit úgy nem szeretnél.
0: Hát, na igen, és hogy ebből az illúzióból aztán valahogy kijózanodtam felnőttként, mert hogy ott már nem egy kisvárosi közösség, meg egy osztályközösség az, ami úgymond versenytárs, és amúgy szörnyű, hogy így kell, de valahogy erre nevel az iskola, nem, hogy hát a verseny arról szól, hogy versenytársaid vannak, és nem tetszik ez a szemlélet tulajdonképpen, viszont tényleg ezekben a versenyekben bontakoztam ki sok esetben, akár a versmondás, akár a képzőművészet terén, de azt hiszem, hogyha valamit eltüntethetnék, akkor az azért ez a teljesítményorientált dolog lenne, hogy csak 5-öst szabad hazahozni. És
1: ebben a kontextusban nálunk pedig 1-es.
0: Ja igen, tehát a legjobb jegyet természetesen.
1: Igen. Na mert nagyon sokat lazultál a Kozsuzsi ahhoz képest, hogy a tökéletesből eljutunk.
0: Igen, és Erdélyben meg 10-es a legjobb, úgyhogy még.
1: Na ebben is azért, hogy a változatosság kedvéért azért akkor igazodjuk a magyarországi csillagos 5-öshöz, a szlovákiai csillagos 1-eshez, és akkor a romániai 10-eshez.
0: Igen.
1: Eközben, hogyha nem tudom, Papida Zsuzsannának, vagy Somogyi Zsuzsannának, hogyha végtelen ideje lenne, ha volna, mindkettőnek szüksége lenne erre a végtelen... Talán itt ha megengedsz ilyet ebből az én meséből arra következhetek a megengedésre, akkor kinek van nagyobb szüksége a kettő közül? Hát, az, aki civilben teszi a dolgát, vagy az, aki alkotóként szeretné azt mondani, hogy végtelenítés, ami most alkotni akarok 2 hétig, és nézegetni valamit, hogy abból hogyan lesz kompozíció.
0: Hát, mivel ez a két személyiség egy és ugyanaz emberhez kötődik, ezért mindkettőjüknek még mindig szüksége van rá. A pihenés és a játék és talán a céltalanság megengedéséhez. Talán ez a legfontosabb, amit úgy érzem, hogy meg kell tanulnom, hogy akkor is akarjak mondjuk alkotni, hogyha nem tudom, mikor lesz abból készanyag, mikor lesz abból kiállítás, mert egyszerűen ebbe a sűrű életembe, amit hát mondanám, hogy felnőttként élek, de úgy tűnik ebből az egész meséből, hogy már gyerekként is ezt éltem. Ebbe, mint a csak úgy férne bele az alkotásnak az igénye, hogy vannak ezek a célok. Tehát, hogy a napi 8 óra munka, meg még a magazinszerkesztés, meg még az élet egyéb feladatai mellett csak úgy tudok valamit beiktatni, hogyha nekem ki van tűzve, hogy igen, kiállítás ekkor. És akkor mindent belerakok, és azért ott a kimerültség, meg a jó lett volna még 2 hét, hogy próbálkozzak ezzel a művel többet, és akkor még elégedettebb lennék, vagy jobban örülnék neki. Ezek azért úgy megvannak. Szóval arra eljutni, hogy ne ezek a külső deadline-ok meg elvárások vezessenek, bár tehát való igaz, hogy ezzel a működésmódszerrel a nyomás alatt való kreativitás, amiről már volt szó ma, hogy valahogy nekem mégiscsak így megy, vagy nem tudom, hogy menne, hogyha nem lenne soha nyomás.
1: Hogy egy beszélgetésünk végén itt van előttünk ez a nagy vászon, amit így még legelején így kitettünk, fonallal, nem tudom, cérnával és kis gombos tükkel. Amúgy akkor most milyen kép rajzolódik ki benned? Hogy néz ki ez a nem tudom, helyszínekkel, élettörténetekkel, akár kis ilyen posztitekkel ellátott kis ilyen tábla, vagy hát szerintem nem is kicsi, hanem nagy, amiben sok térkép belefér, mint kiderült, sok családi történet, de hogy mégis ennek van egy ilyen fonala folyama?
0: Igen, biztosan, hogy van, és azt hiszem, hogy azt is meg kell engednem magamnak, hogy ne akarjak kategorizálni, vagy az identitásomra úgy gondolni, hogy na most ez vagy az A vagy B, fekete vagy fehér, mert mondjuk ilyen családból jövök, de hogy ezt az összetettséget megengedni, vagy azt, hogy az otthonomat nem tudom egy helyszínnel meghatározni, hanem helyszínekhez kötődöm, és remélem, hogy még sok helyszínhez fogok kötődni, és a legfontosabb azt hiszem, hogy a fonalaknak a rugalmasságát megtartsam, vagy az áthelyezhetőségét, vagy az új fonalak belekapcsolását, tehát, hogy rugalmasan és reziliensen tudjak élethelyzetekhez, emberekhez, helyszínekhez hozzáállni, és ne kössem, vagy ne keretezzem be magamat olyasmibe, ami nem kényelmes.
1: Mi az, amit ugye most várandós vagy, de anyaként már most tudod, hogy értékként a gyökereidből tovább szeretnél adni gyermekednek?
0: Azt reméltem, hogy azt kérdezed, hogy mi az, amit nem vinnék tovább.
1: Na, akkor mondd azt, hogy mi az, amit nem vinnél tovább.
0: Nem szeretném, hogy igen, nehéz lesz 2 kitűnő tanuló gyerekeként nem elvárni, vagy akár, hogyha a gyerek is tényleg annyira... Ez megérint téged, látom, tehetséges nem arra hajtani, és megengedni neki, hogy valamire mondjon nemet, valami, tehát, hogy becsúszon a jó, rosszabb jegy, akár mert, hogy tényleg nem ez, ami igazán számít.
1: Szerintem lehet, hogy itt érdemes a határok között akkor ugrálni, nem? És akkor, ami itt, majd Magyarországon, hogy 5-ös, akkor oké, az legyen itt 1-es, ami jó, 10-es, tehát...
0: Igen.
1: És meg is marad már is ez a rugalmasság, a reziliencia, és minden, ami ehhez szükséges.
0: Igen, igen, igen.
1: De talán a perfekcionizmus az lehetne majd egy következő témánk. És amit viszont átadnál?
0: Az autentikusság. Tehát, hogy meg az összetettség, szóval, hogyha ő is magyar identitású lesz, mert hát az lesz, de maradjon nyitott a környező, bármilyen nem. Tehát én annyira szeretném, hogy ez a multikulturális, meg nemzetek közötti szemléletet hordozhatná a gyermekem, és akár a több nyelvűségével, mert mondjuk én ezt hiányosságnak éreztem, bár akkor megint olyat mondok, ami nekem nem volt meg, és szeretnék, még gondolkoznom kell, ez jó útra való, hogy mi az, amit én kaptam, és én adok tovább.
1: Ja, nagyon szépen köszönöm, viszont azt az útravalót, amit te hoztál magaddal ebbe a beszélgetésbe, csupa szépet és jót tudok neked kívánni. Köszönöm, Zsuzsi, hogy itt voltál velünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Mit is jelent az identitás egy olyan személy számára, aki Magyarországon nőtt fel, de közben Erdély is része maradt az identitásának, úgyhogy közben ott sosem élt, és most pedig itt él Szlovákiában, Somogyi Zsuzsannával, aki művész nevén képzőművészként, Pap Ida Zsuzsannaként tevékenykedik. Vele beszélgettem. Ez volt már a Nő arcai. Önöknek köszönöm a figyelmet, a legközelebbi viszont hallásra.
2: A Nő arcai Gasparik Majával. Egy korábban sugárzott műsorunkat ismételtük meg. Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Közel 170-en lettek rosszul a hétvégén a hőség miatt. A magyar kormány szerint kritikus napok várnak az ország energiaellátására. Továbbra is extrém hőség uralja az időjárást, a hőmérők estig 30 és 39 fok közötti értékeket mutathatnak. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. 167-en lettek rosszul vagy ájultak el a hétvégén a hőség miatt, és mentőt kellett küldeni hozzájuk. Közülük 93 embert kellett kórházba vinni, tájékoztatott Petra Klimesová, a mentőszolgálat operatív központjának kommunikációs munkatársa. A mentőszolgálat figyelmeztet, hőségben akkor is rendszeresen kell inni, ha nem vagyunk szomjasak. 11 és 16 óra között ne menjünk a tűző napra, világos, szellős ruhát és fejfedőt kell viselni. A lakást célszerű csak reggel és este szellőztetni, napközben pedig sötétíteni a szobákat. Kerülni kell a nehéz fizikai munkát. A szlovák vasutak közlése szerint jelenleg stabil a vasúti közlekedés az ország hálózatán. Az elmúlt napok rendkívüli hősége ellenére eddig egyetlen esetben sem deformálódtak a sínek a magas hőmérséklet miatt. A vasúttársaság folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárási helyzetet, és szükség esetén megelőző intézkedéseket vezet be. Például ideiglenesen csökkenti az engedélyezett sebességet egyes pályaszakaszokon, hogy garantálja a vasúti közlekedés biztonságát. A múlt héten összesen 78.394 utast ellenőrzött a határrendészet a pozsonyi, kassai és poprádi nemzetközi repülőtereken, a schengeni övezeten kívüli járatokon. A legtöbb utas, több mint 58.000-en a pozsonyi Milan Rastislav Štefánik repülőtéren esett át határellenőrzésen, Kassán több mint 16.000-en, Poprádon pedig csaknem 4.000-en. A rendőrök összesen 478 repülőgép utasait ellenőrizték. A rendőrség tájékoztatása szerint a hét folyamán több a biztonsággal és az államhatár védelmével kapcsolatos esetet is kezelniük kellett. A következő 5 nap döntő lehet Magyarország energiaellátása szempontjából, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök, miután egyeztetett a parlamenti frakció vezetőkkel. A kormányfő szerint a rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása miatt súlyos energiaválság fenyeget, ezért arra kérte az ellenzéket, ne terjesszen valótlan állításokat a folyó vízhozamáról. A paksi atomerőműben jelenleg már csak az utolsó turbina működik, a kormány pedig vészforgatókönyvvel készül arra az esetre, ha az erőművet teljesen le kellene állítani. A miniszterelnök szerint egyelőre a jelentős áramfogyasztás csökkenésnek köszönhetően sikerül fenntartani az ellátás biztonságát. A szárazság, a rendkívüli hőség és a növénybetegségek jelentősen rontják a cukorrépa termést Németországban. A dél-németországi termelők szerint az idei hozam akár harmadával is elmaradhat a tavalyitól, ami az ország 1990-es újraegyesítése óta a legalacsonyabb termést jelentheti. A gazdák arra figyelmeztetnek, hogy a gyenge termés a fogyasztói árakat is emelheti, mivel Franciaországban, Európa legnagyobb cukorrépa termelőjénél szintén rossz a termés. A szárazság ráadásul csökkenti a növények ellenálló képességét, így a répából kevesebb cukrot lehet előállítani.
0: Időjárás.
1: Továbbra is nagyon meleg az idő, a déli járásokban harmad, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben. Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délnyugati térségekben azonban 24 fok körül is lehet. Holnap napközben többnyire napos idő várható, csak elvétve növekedhet meg a felhőzet, kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Rendkívüli hőségre számíthatunk, a levegő helyenként fülletté válik. A csúcshőmérséklet 35 és 40 fok között alakul, a déli ország részben marad a vörös riasztás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Nagyszombat után Pöstjén felé haladva a D1-es autópályán folyó munkálatok miatt torlódtak fel a járművek a munkaterületnél. Az érintett szakaszon mintegy 15 perces fennakadásra és menetidő növekedésre számítsanak. Radar méri a sebességet az R2-es gyorsforgalmi úton Losonc előtt Zólyom irányából. A hőségben vezessenek a szokottnál is óvatosabban. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a Slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
1: Tibor Gaspar és Dusan Kovácsik vallomásával folytatódott a tisztító tűz ügy tárgyalása. Szlovákiai kórházakat látogat Robert Fico, egy kormánypárti és egy ellenzéki politikus is magyarázkodni kényszerült pénzügyei miatt. Három téma, nagyjából 3-3 percben. Hétfő lévén a telefonvonalban Szilvási József újságíró, a Pátria Rádió állandó kommentátora. Kezdjük a tisztító tűz üggyel, amelynek tárgyalása a múlt héten Tibor Gaspar parlamenti alelnök vallomásával folytatódott, és Dusan Kovácsik is a bíróság elé állt.
2: Így van. Érdekességként említem meg, hogy a tisztító tűz fedőnevű akcióhoz hasonló Magyarországon is elkezdődött, ott is ezt a nevet adták a rendőrségi eljárásoknak, de maradjunk Szlovákiában. Itt már hónapok, sőt évek óta nyilvánvalóvá vált, hogy a rendőrség nem éppen megfelelően végezte tevékenységét akkor, amikor Tibor Gaspar volt a országos rendőrfőkapitán, mégpedig 2012 és 2018 között. Ezért először gyanúsították meg őket, hogy valóságos bűnszervezetet működtetett a rendőrségen, ahol Norbert Böder volt az irányító tulajdonképpen. Ő egy nyitrai oligarcha, aki különböző letizetésekkel gyanúsítják őt, illetve vádolták meg most már, és így került azután sor a bírósági perre, amelynek az a fejleménye, hogy a Smer mindenképpen igyekszik a saját embereit megvédeni, ezért különböző támadásokat intéztek először Ján Csurilla és más nyomozók ellen. Mostantól pedig elsősorban Bernard Szobornik tanúvallomását próbálják kétségbe vonni. Bernard Szobornik hozzájuk tartozott, tehát Gaspárnak egyik szövetséges, és ott barátja volt, többször együtt nyaraltak Törökországba családostul, és külön akkor kötött a rendőrséggel, ilyen vádalkut, és azt állította, hogy bizony Tibor Gaspar és a többiek valóban bűnszervezetet működtettek a rendőrségen. Megbeszélték, hogy kik az, akiket meggyanúsítanak, megvádolnak, és kik azok, elsősorban a Smernek a holdudvarához tartozó, akiket futni hagynak, és nem gyanúsítják meg őket. Múlt hét elején sorra került Tibor Gaspárnak a vallomása, aki minden vádat tagadott, és utána a két szót Bernard Szobornik, aki nem is olyan régen még a rendőrségnek a pénzügyi részlegének a vezetője volt, ő pedig szemében mondta Tibor Gaspárnak, hogy minden, amit állított, hazugság, mert valóban úgy volt, hogy bizony megbeszélték, méghozzá meg is nevette a helyszínt, a Transpetro székházában találkoztak a 6. emeleten, ahol nyitrai csoport tagjai, tehát Norbert Böder vezetésével, azután megtárgyalták, amit említettem, hogy kit kell meggyanúsítani, kit kell törvénysértés ellenére megvédeni, és ezt a Bernard Szobornik elmondta pontosan, és föltette azt a kérdést, hogy azt válaszolja meg Tibor Gaspar, hogy miért hazudna ő, és miért nem mondaná igazat, hiszen semmi haszna nincs abból, hogy ilyet állít, mert ő úgy gond eldöntötte, hogy őszintén tesz vallomást, és ezért mondta el, hogy Tibor Gasparék miket cselekedtek, milyen súlyos törvénysértéseket követtek el. Érdekesség, hogy Bernard Szobornikot, amikor előállították, a lakásán 201 000 eurót találtak készpénzben, amit azután természetesen lefoglalt a rendőrség. Ez is igazolja, hogy bizony nem csak a fizetésből éltek ezek az emberek, hanem különböző módon jutottak csúszópénzekhez, amelyeket elsősorban a vád szerint Norbert Böder folyósított nekik, és ők azután osztoztak ezen a pénzen. A másik tanuló Ludovit Makó adóhivatalnak a volt igazgatója, őt azonban egyelőre még nem hallgatták ki, elválasztották az ő ügyét ettől a mostanitól, tehát Tibor Gaspárnak az ügyétől. A lényeg mindenképpen az, hogy igyekeznek Bernard Szobornik és mások segítségével, hivatkoznak mindenképpen bebizonyítani, hogy Tibor Gaspár hazudik, és hazudik az egész társaság, akik szintén megvádoltak. A per folytatódik, és meglátjuk, hogy a Peter Pullman vezette bírósági szenátus mennyire azt hitelt Bernard Szobotnik vallomásának, ugyanis Tibor Gaspárnak egyik ütőkártyája az, hogy Bernard Szobotnik hazudik, egyáltalán nincs úgy, amit állít, és nem is járt oda az említett Transpetrov székházban, nem is volt egyszer se, amit szemenszeret hazugságnak nevezett Bernard Szobotnik. Meglátjuk, hogy mit következik. Augusztus 11-én folytatódik a per, és nagy érdeklődés kíséri, hogy milyen fejlemények várhatóak ezután.
1: A tisztító tűz ügy kapcsán már párhuzamot vontál az előbb Magyarország és Szlovákia között. Sokan azt mondják, hogy Robert Fico kórház látogatási körútját is Magyar Péter választási kampánya inspirálhatta.
2: Igen, olyan több minden közvetett bizonyíték van arra, hogy Robert Fico rendkívüli módon figyelte a magyarországi, és figyeli a magyarországi fejleményeket, és igyekszik okulni abból, hogy mi minden vezetett Orbán Viktor volt kormányfő bukásához, és egyike úgy vélheti, hogy a kórházi állapotokban rejlik, ugyanis Magyar Péter, a mai miniszterelnök még kezdő politikusként többek között azért támadta a Fideszt és Orbán Viktor kormányát, mert embertelen körülményeket talált, és mutatott be a magyarországi kórházakban, penészes falakat volt, ahol toalettpapír sem volt, és egyéb dolgokat is említhetnék. Ebből tanult Robert Fico valószínűleg, meglátogatta azokat a kórházokat, amelyeket még építenek, illetve felújítanak, itt elsősorban az Eperjesi kórházra, azután a Túrót Szent Mártoni és a Beszerte bányaira gondolok, ahol még csak megkezdték az építkezéseket, miközben Szlovákiában minden embert megvisel ez a súlyos hőbuta, amely ránk zúdult ezekben a napokban, de legtöbbet valószínűleg a kórházi ellátásra szoruló betegek szenvednek el, és ugyanígy az ottani egészségügyi személyzet. Drámai riportokat olvashatunk arról, hogy milyen körülmények között kell végezniük az egészségügyi személyzetieknek a munkájukat. Voltak ugye a védőöltözetben rosszul lett, mert akkor a hőség volt, és bizony Robert Fico nyilván rádöbbent arra, hogy a szlovákiai kórházok kevés kivételtől eltekintve rendkívül elmaradott állapotban próbálják kezelni a betegeket. A lényeg pedig az, hogy nincsen légkondicionáló, néhány helyen ventilátorokat próbálnak beállítani, tehát Robert Fico előre menekül, véleményem szerint többek között ezért látogatja az említett kórházakat, és mondta, többször is eljön ide, hogy a tervezett időpontra 2030-ra legkésőbb ezek a korszerűnek mondott valószínűleg azok is kórházak elkészüljenek, addig viszont a szlovákiai egészségügyi létesítmények nagyban elmaradott állapotban vannak, és így kell tulajdonképpen elviselniük azt a hőséget, amely ránk zúdul.
1: Végül szóljunk nagyon röviden arról a kormánypárti, illetve ellenzéki politikusról, akinek az utóbbi időben igencsak meggyűlt a baja a pénzügyekkel. Hogy is volt ez?
2: Igen, az a probléma, hogy sokan azt állítják, hogy a szavak ellenében a tettek azt bizonyítják, hogy nagyon sok politikus azért választja ezt a közéleti szerepet, hogy mielőbb megtolvasodjon. Hát ez példa akad az ellenzékiek körében is, meg a kormánypártiak körében. Patus Rupa Estokot, belügyminiszter, azzal gyanúsítják már évek óta, hogy Dubajban részt vett a Forma 1 verseny nézőjeként, mégpedig VIP szinten, mert olyan helyeken látták őt és a fotók is igazolják, amelyekhez egyszerű a néző nem juthat el, és azzal gyanúsítják, hogy valószínűleg valamilyen vállalkozó fizethette az útját, mert érdekes módon, miután utána néztek ennek az ügynek, kiderült, hogy később fizette csak meg még hozzá, a barátnője készpénzben fizette meg az egész utat, tehát elmentek Dubajba, Abu Dhabiba, azután visszajöttek, és utána fizették meg, mikor gyanúsítani kezdték Patus Rupa Estokot. Továbbra is sok minden kérdőjel van az útja iránt. A másik pedig Ivan Korcsoknak az ügye, akiről kiderült, hogy csak nem 70 ezer eurót vett fel, mégpedig úgy, hogy a feleségének a cégében volt alkalmazott, az EUSTAR nevű cégnek a alkalmazottja volt, így nem kellett adót fizetnie, illetve majd az év végén fizetett a felesége, ami mindenképpen arra utal, hogy ügyeskedett Ivan Korcsok is, és most már ő is egyéni vállalkozóként akarja folytatni, de a tény az, hogy bármennyire is magyarázkodott, iparkodott elkerülni az adózást, és ez bizony nem vett jó fényt a progresszív Szlovákiára, mert annak az elnöke. Ebben a pillanatban ez a helyzet.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői hírmagyarázatunkba. Szilvási József újságírót, a Pátria Rádió állandó kommentátorát hallották. Köszönöm, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Éppen ma 100 éve, 1926. augusztus 3-án indult el a rendszeres rádióműsor sugárzás Szlovákiában. Azóta a rádió nem csak túlélte a televízió, majd az internet megjelenését, hanem ma is emberek százezreihez jut el nap mint nap. De hogyan változott meg ez a médium egy évszázad alatt? Milyen szerepe van ma a Pátria Rádiónak, és van-e jövője a rádiózásnak, a podcastok és a streaming korában? Erről is beszélgetünk Lovász Attilával, a Szlovák Közmédia nemzetiségi adása igazgatójával, akit köszöntök a reggeli stúdiójában. Mi az, ami miatt ez a jubileum nem csak nekünk rádiósoknak fontos és érdekes, hanem a hallgatóinknak is az lehet?
3: Hát végül is a rádiózás végigvitte a 20. századot. A 20. század történelmét legalábbis az első világháború után, ugye a rádiózás története az tulajdonképpen Európa szerte a 20-as években indult, különböző években, különböző technikai megoldásokkal, különböző platformokon és különböző szervezeti egységekben, akár a BBC-t, mint állami intézményt véve alapul, akár a Cseh rádiózsornált, ami egyébként egy kereskedelmi részvénytársaságként alakult 23-ban, és kezdtek el sugározni, vagy azok a rádióamatőrök, akik mindenféle szervezettség nélkül még 25 decemberében Kassáról először sugároztak szlovák nyelven, de akár ha megnézzük Budapestet, ahol érdekes módon nem az elektromágneses hullámok levegőben vezetése hozta el a rádiózást, hanem a telefonipar és puskásék.
1: Ez a telefonhírmondó volt is a szikrotárműről.
3: Igen, igen. Hát Magyarországon úgy indult az egész, hogy bőrzehíreket kezdtek telefonvonalon sugározni, és hát mit tegyünk két bőrzehír közé? Tettünk közé zenét, ugye? És így indult a rádiózás, és az az érdekes benne, hogy még Magyarországon telefonvonalon indult a rádiózás, és később került fel a levegőbe. Az a bizonyos fajta rádió, amit úgy hívunk, hogy drótrádió, ez nagyon hosszú ideig létezett, Csehszlovákiában úgy hívták, hogy Roslaspo dróti, és még a 70-es években, tehát a mai 50-esek, 60-asok a nagyszüleik, szüleik lakásában emlékezhetnek arra, hogy létezett egy reproduktor, ami egyetlen egy gomb volt, a hangosító gomb. Tehát telefonvonalon sugároztak rádió műsort, tehát a 70-es évek végén aztán megszűnt, és ez történt abban a Csehszlovákiában, ahol nem így indult a rádiózás. Tehát rengeteg érdekessége van a rádiózásnak, de a lényege az, hogy eleve információs médiumnak indult. A mondott szöveget sugározták, és a szórakoztató funkciója az a technológiák fejlődésével.
1: Mi a fontosabb szerinted, vagy melyik funkciója volt fontosabb a rádiózásnak a kettő közül? Tehát mi az, ami a rengeteg technológiai változás mellett is miért tudott megmaradni a rádiózás?
3: Hát először is, hogy az információs funkcióját tekintve a rádiózás a 20-as évektől egészen az olcsó és hozzáférhető tömeges internetig. Az egyetlen olyan médium volt, amelyre igaz volt az a szlogen, hogy itt és most. Ezt nagyjából 80 évig tartotta a rádió, ezt az elsőséget. Ami a szórakoztatóipart illeti, az természetesen a technológiákkal függ össze. Ne felejtsük el, hogy amikor elindult a rádiózás, már létezett hangrögzítés, de fonográf formájában, tudjuk körülbelül milyen minőségben. Majd elindultak a lemezkorongok, amelyek először karcolt lemezek voltak, tehát azok is nagyon-nagyon rossz minőséget hoztak, jóval később jelent meg aztán a tömegesen gyártott sajtót lemez, amit viszont a rádió mindenképp a 30-as évektől, de 40-es években már biztos, okozott, amit sokan nem értünk meg, megszűnt a regionális zenei kultúra. Tehát globálissá vált a zenei kultúra azzal, hogy a sztárok már nem a pesti Orfeumban, nem a pozsonyi Stefániában, nem tudom, nem a prágai akármelyik színházban, zenei színházban nőttek föl, hanem a 40-es, 50-es évektől a rádió gyártotta a sztárokat, és a rádiónak köszönhetően léteztek világsztárok. Olyan komoly zenei felvételek is születtek, amelyeket a mai napig akár muzeális értékkel is lehet hallgatni, tehát ez nem csak szórakoztatás, hanem nagyon komoly művészeti tartalmak is kerültek az éterbe.
1: Igen, az előbb azt mondtad, hogy a rádió tulajdonképpen évtizedekig az egyetlen gyors hírforrás, igen, volt az itt és most, de most, amikor mindenki a mobiltelefonjáról értesül azonnal a hírekről, mi az, amit még tud adni a rádió pluszban?
3: Ne felejtsük el, hogy a rádió nem más, mint hangos tartalomfogyasztás. Na most a hangos tartalomfogyasztás az évtizedek óta, szlováki felmérések szerint, a lakosság körülbelül 85%-ának a napi tevékenysége. ez a szám nem csökkent. Tehát hangos tartalmat nagyon-nagyon sok ember fogyaszt, viszont az a bizonyos 82-85%-os hangos tartalom fogyasztás, az még 10 évvel ezelőtt azt jelentette, hogy ez rádióhallgatás volt. Ma a rádióhallgatás legalább 20%-pontot csökkent. A rádió tulajdonosok tépik a hajukat, ugye, miközben a hangos tartalom fogyasztás nem csökkent. Ez azt jelenti, hogy a hangos tartalmak fogyasztói más platformokra költöznek. Magyarán a rádió jövője nem abban van, hogy hol fogom sugározni azt, amit mondok, hanem a tartalom keletkeztetésben. Függetlenül attól, hogy ez elektromágneses hullámokon, analóg módon, digitális módon, vagy az internet,

0: az, amiben változik most a világ, ugye ez az on-demand hallgatás, nézés, hiszen az audiovízió ugyanott tart, tehát az emberek megválogatják, hogy mikor hallgatnak hangos tartalmakat, milyeneket, válogatnak maguknak, és a rádiózás jövője abban van, hogy milyen kínálattal tudjuk megszólítani. Emlékezzenek vissza a hallgatók arra, amikor megjelentek a nagyon olcsó CD-k, és mindenki csinálta magának a CD felvételeket az autóban való hallgatásra, majd megunta azt, amit följátszott magára, és bekapcsolt egy rádiót, és például fölfedezett egy új slágert. Tehát az a kínálati része, amikor például egy zenei dramaturg, az a kínálati része, amikor egy hírszerkesztő, amikor egy riportkészítő valamit föl tud kínálni, az meg fog maradni, hogy jut el a hallgatóhoz, azt hiszem, hogy a következő évek rádiós tudománya, művészete lesz, hogy eljuttatni azt a tartalmat, amit én képes vagyok legyártani, valakihez, aki erre kíváncsi lehet.
1: És hogy látod ebben a jövőben a Pátria rádió szerepét, tehát egy kisebbségi rádió feladata, tehát országos rádióként hogyan definiálható?
0: Az a bizonyos tömeges rádiózás, amely például a középhullám idején volt jellemző, tehát Kossuth rádiót 10 millió magyar közül 8 millióan hallgatták, az a 60-as években volt. Ez soha többé nem fog visszatérni. Az viszont biztos, hogy a technológiák fejlődésének köszönhetően a műsor olcsóbban fog készülni, és valóban az intellektuson és a szerkesztők felkészültségén, valamint a modern technológiák okos használatán fog múlni, hogy milyen tartalmat tudunk előállítani. Azért ne felejtsük el azt, hogy a mesterséges intelligencia még nem intellektus.
1: Ha előre nézünk, és hát látom, hogy nem hoztál magaddal kristálygömböt, de...
0: Nem is rendelkezem vele.
1: 20-30 év múlva szerinted milyen lesz a rádió? Tehát mi az, ami biztosan megmarad belőle, és mi az, ami biztosan átalakul?
0: Ez technológiák függvénye. A rádiózás mindig nagyon keményen függött a technológiáktól. Függött attól, hogy mit képes a gyártásban valaki elérni, és mit képes a sugárzásban elérni. Ugye elértük azt, hogy a sugárzás, tehát a tartalom eljuttatása a stúdióból A pontból B pontba a hallgatóhoz, az összehasonlíthatatlanul olcsóbb, mint 20 éve, de azzal már össze lehet hasonlítani, hogy milyen volt ez az 50-es években. Rettentő drága volt az, hogy valaki tartalmat előállítson és sugározzon. Ma már ott tartunk, hogyha nincs frekvenciád, akkor más platformokon is el tudsz jutni a hallgatókhoz, és igen, a mai 40 alatti nemzedék nem rádiókészüléken hallgat rádiót. Ha igen, akkor még az autóban.
1: Te milyen visszajelzéseket kapsz a rádióhallgatóktól a rádiózási szokásaik megváltoztatásával kapcsolatban, illetve te miről tudsz beszámolni?
0: Hogyan hát ezek anekdotikusak, mert nem mérjük föl, ugye mi 5 évente azért készítünk egy felmérést arról, hogy hol tart a Pátria rádió. A legutóbbi az elég régen készült, mert ugye volt köztünk egy kis Covid katasztrófánk, de a legutóbbi például arról beszélt, hogy még mindig többségben vannak a klasszikus rádióhallgatók, akik analóg készülékeken hallgatnak, és a Pátria rádió megszólítható hallgatói, tehát a szlovákiai magyarok nagy része is a zenei tartalmakat részesíti előnyben, tehát az igazi mainstream az, hogy mondjuk a mi hallgatóink a harmadik helyen vannak a szlovákiai magyar rádiózásban, az 5 évvel ezelőtti felmérés szerint, 5 évvel ezelőtt a Retro Rádió vezette a szlovákiai magyarok rádiós listáját. Tehát zenét hallgattak az emberek, és tekintettel arra, hogy Retro Rádióról beszélünk, feltehetően az idősebb nemzedék hallgatta a saját ifjúságát, valamint az urokák nemzedéke a nagymamák ifjúságát. Azért nézzük meg, hogy a retro mennyire fut.
1: Azonosítható, vagy beazonosítható, mérhető a rádióhallgatók korosztálya, tehát, hogy a fiatalokat bármilyen szinten is érdekli még.
0: Csak statisztikai módon, hát az internettől eltérően nincs exakt mérési módszer. A digitális technika ezt lehetővé tenné, de még a digitális sugárzásnak a szlovákiai penetrációja még nagyon kicsi. Tehát például a Pátria rádiót a hallgatóknak 7-8%-a hallgatja digitális platformon, miközben a digitális platform az, ahol mi országosan elérhetők vagyunk.
1: Ez a bizonyos DAB.
0: DAB plusz, igen. Na, ez lehetővé tenné a visszaszámolást, tehát a bekapcsolt készülékek mit hallgatnak, stb. Egyelőre ezt még nem mérik, hiszen a domináns piac az analóg piac, és az analóg piacot csak kérdőves felmérésekkel, tehát statisztikai módszerekkel lehet felmérni. Kisebbségi piacon ez még nehezebb is, mert ugye ezek a minták általában a többségi nagy serre készülnek, és ebben a mérésarányunk kicsi, úgyhogy nagyon-nagyon négyzetjük alá kell tenni, milyen eredményeket kapunk, de ha folyamatosan kapunk valamilyen eredményeket, azok megbízhatók. Tehát a szlovákiai magyar hallgatók ma mondjuk naponta kb. 35-40 ezeren kapcsolják be a Pátriát, ebből kb. 7 ezeren DAB-on. Annak nagyon örülök egyébként, mert a százalék arány tekintve a szlovák rádióban minket hallgat a legtöbb ember DAB-on, miközben ennek semmi kampányt és

0: reklámot nem csináltunk, csak egyszerűen rájöttek arra az emberek, hogy, hogy minőségi, hangos tartalmat tudnak hallgatni úgy, hogy ebben nincsenek zavaró tényezők.
1: 100 év alatt sokat változott a technika, a hallgatási szokások és a média világa, de a rádió legfontosabb értékei, a hiteles tájékoztatás és az emberi hang ma is ugyanúgy fontosak. Lovász Attilának, a Szlovák Közmédia nemzetiségi adásai igazgatójának köszönöm, hogy itt volt velünk, és velünk ünnepelt ezt a különleges évfordulót. További szép napot!
0: Kellemes rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, viszontlátásra!
1: Két fontos külpolitikai fejlemény is meghatározza ezekben a napokban a nemzetközi helyzetet. Az Európai Unió szigorítja a 6 köteles korú ukrán férfiak ideiglenes védelmének szabályait, miközben Donald Trump azt állítja, sikerült megállapodást elérnie a Hamas lefegyverzéséről, ami egy újabb fordulat lehet a közel-keleti konfliktusban. Mit jelenthetnek ezek a lépések a biztonságpolitika szempontjából? Erről is beszélgetünk Csiki Varga Tamással, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjével. Az Európai Unió a hírek szerint szigorítja a 6 köteles korú ukrán férfiak ideiglenes védelmének feltételeit. Mit jelent ez tulajdonképpen, illetve mi áll ennek a döntésnek a hátterében?
2: Az Európai Unió szempontjából ugye az ukrán menekültek kérdése 22 óta egy viszonylag érzékeny, nevezzük is, hogy probléma, és ebben a férfiaknak, a 6 köteles korú férfiaknak a védelem biztosítása, a befogadása alapvetően nevezetesen indokolt, hiszen a nők, a családok, a sebezhető közösségeknek, akik elmenekülnek, a védelme az egy teljes mértékben indokolt humanitárius szempontból, azt gondolom, hogy érthető döntés. Két dolog is lehet mögött, az egyik nyilván az európai szempont, a másik pedig az ukrán szempont, ahol a haderő feltöltése és a védelmi erőknek a folyamatos biztosítása az ugye egy nagyobb kihívás jelent az éve során. Ukrajna esetében egyébként az volt a trend, hogy a fiatal generációkat ugye védik, és a továbbra is a 18-23 éves korban lévőket abszolút megilleti. Ugye nem is ezről a korosztályról, hanem 23-60 év közöttiekről van szó.
1: Mi változik a gyakorlatban az ő számukra, akik eddig ideiglenesen védelem alatt értek valamelyik uniós tagállamban? Mire számíthatnak?
2: A normál séma az, hogy ők regisztrált menedékkérők, és tudnak róluk a hatóságok, hogy, hogy hol vannak, meg hol tartózkodnak. Ha ez egy normál, formalizált folyamat, hát akkor a jogi státusz változik meg, és értesítik őket arról, hogy ezt a védelmet nem biztosítják számukra. Ami viszont azt jelenti, hogy itt el kell hagyni az Európai Unió területét, és haza kell térni Ukrajnába.
1: Börtön várhat ezekre az emberekre?
2: Azért nem jelenteni ki kategórikusan, hogy ez feltétlenül börtön, mert Ukrajna alapvetően nem abban lenne érdekelt, hogy ebből egy mélyülő társadalmi konfliktust szítson, vagy elkinyisson egy újabb ilyen problémakört. De a jogi szabályozás ez nyilván pontosan azért szolgálja a védelmi érdekeket, hogy ne lehessen kibújni a katonai szolgálat alól.
1: Nyilván nem akarok elébe menni a dolgoknak, de ön hogy látja, van ennek, vagy lesz ennek gyakorlati jelentősége arra nézve, hogy több 6 köteles férfi térjen haza Ukrajnába, vagy pedig ennek inkább ilyen, valamilyen jelképes jelentősége van?
2: Hát kevésbé gondolom azt, hogy tömegesen akarnának hazatérni, pont azért, mert még a legjobb szándéka megközelítve is bizonytalan, hogy mi az, ami várja őket jogi vagy egyéb értelemben, arról nem beszélve, hogy ha mondjuk azt mondjuk, hogy nem börtön, akkor is a sorkatai szolgáltatók felvételet nem biztos, hogy olyan nagyon vonzó perspektíva egy aktív háborús időszakban. A szimbolizmus az nyilván ott van mögötte, bár az, hogyha néhány esetet fel tudnak mutatni, az összességében nem. Hiszem, hogy akár a helyzetet, akár a stratégiai narratívát, vagy a politikai társadalmi párbeszéd Ukrajnában mondjuk a közös teherviselésről, áldozatvállásról meg változtatna gyökeresen.
1: Ugye különbségek lehetnek abban, hogy melyik Európai Uniós ország hogyan alkalmazza majd ezt a szabályt?
2: Ez így van. Ugye az ukrán menekülteknek a legnagyobb számát, illetve arányát is a németek, lengyelek, bizonyos mértékben csehek viselik, tehát náluk vannak legtöbben. Alapvetően az, hogy az adott uniós tagállam például ezt az intézkedést mennyire akarja végrehajtani, az a kétoldalú, mondjuk lengyel-ukrán, német-ukrán, stb. Ukrán kapcsolatok határozhatják meg sokkal inkább. Az nyilván nem érdekes senkinek, hogy nyíltan pártát törjön egy ilyen közös EU-s megállapodás kapcsán, akár Ukrajnával, de ugye látok azt, hogy milyen feszültség alakult ki, vagy épült fel itt az elmúlt 2-3 hónapban, mondjuk Ukrajna és Lengyelország kapcsán. Mondjuk úgy, hogy ez lehet egy ilyen politikai kártya, amit lehet használni adott esetben nyomásgyakorlásra, azok az országban pedig, ahol hát kevés az ukrán menedékkérő, ott összességében ezek nem hiszem, hogy érdemi problémát fognak jelenteni.
1: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Csiki Varga Tamással, a Stratégiai és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjével beszélgetünk. Az amerikai elnök Donald Trump közben azt jelentette be, hogy sikerült megállapodni a Hamász lefegyverzéséről. Mennyire tekinthető ez valódi áttörésnek?
2: Mindenki erős szkepticizmussal fordul a kérdéshez, illetve ez az állítólagos megoldáshoz. Valószínűleg ez lenne az egyetlen olyan vállalható politikai lépés, ami a gázai övezetnek az izraeli kiürítését, vagy legalábbis a pusztításnak a megállítását eredményezhetné. Az izraeliek a leginkább szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a Hamász hajlandó-e lefegyverezni saját magát. De hát a tárgyalások legalább folynak, ez a pozitív rész. A kevésbé pozitív pedig, hogy ennek ellenére még a hétvégén is komoly izraeli légi csapások zajlottak, és majdnem 20 ember halt meg az izraeli támadásokban, tehát van egy folyamatos részben nyomás gyakorlás részben, szisztematikus pusztítás a térségben. Ehhez képest, ha bármiféle társadalmi szerepvállalást, nyomást, gyakorlást, elvárást a Hamász felé meg tudnak fogalmazni, az nyilván az lenne, hogy szűnjön már meg végre a háború, és ehhez a lefegyverzés lenne az út. A Hamász részéről viszont a nyitottság azért korlátozott.
1: Igen, pont erre gondolok, hogy látja ennek a megvalósíthatóságát a gyakorlatban, tehát hogy mennyire reális ez a jelenlegi helyzetben.
2: Nem nagyon látom a realitását, abból azt mondom, hogy kikényszeríteni kívülről nem lehet, és belső olyan társadalmi politikai folyamatot pedig nem nagyon látni, hogy ezt a Hamász köreiben fölvállalták volna. Ugye nekik a létjogosságát, az alap működését az Izraellel szembeni fellépés és a támadások határozzák meg. Ha ezt elengedik, akkor tulajdonképpen nem nagyon másabb miatt működni kellene a Hamásznak.
1: Izrael részéről milyen garanciákra lehet szükség ahhoz, hogy a megállapodás esetleg tényleg létrejön és működőképes legyen? Ugye a bejelentés szerint az izraeli csapatok a folyamat végén kivonulhatnának a gázai övezetből. Tehát ez mennyire reális?
2: A történelmi tapasztalat szintén ez ellen szól. Izrael, ha valahova ilyen formában beteszi a lábát, az izraeli haderő megszáll egy területet, ott nem nagyon jellemző, hogy egyszer csak gondolnak egyet és kivonulnak. Biztos, hogy egy abszolút helyi szintre redukált és ilyen nagyon aprólékos lépésre történő folyamat kellene, hogy megvalósuljon a gyakorlatban is, de annak az ellenőrizhetősége, hogy a Hamásznak milyen eszközei vannak ebben a térségben, szerintem közel itt a nullához. Tehát ha azt tesszük, hogy éveken keresztül akár a föld alatti alagutakon, akár a normál kereskedelembe rejtve mennyi fegyvert, rakétákat, egyebeket tudtak bejutatni, akár konkrétan a gázövezetbe is. Most a lefegyverzés szempontjából pontosan rámutat, hogy ennek a gyakorlat megvalósítása az nagyon nehéz, hogyha nincsen erre nagyon aktív szándék a Hamász részéről, ami pedig nincsen meg.
1: És hát nem csak a szándék, én azt sem tudom elképzelni, hogy ezt ki és hogyan tudná ellenőrizni. Létezik erre egyébként valamilyen működő nemzetközi modell?
2: Hát olyat láttunk mondjuk a délszláv háború lezárása után, amikor a lakosság, tulajdonképpen mondjuk így, hogy a lakosság beszolgáltatta a fegyvereket, de hát ennek sem tehát nincsen olyan ellenőrizhetősége, hogy jelölnek egy épületet, ahol hétfő délelőtt bárki besétálhat és leadhat bármit a pisztolytól a harckocsiig, és akkor onnantól kezdve le van fegyverezve az adott közösség. Azt sem lehet tudni, hogy kitnél van eszköz, milyen eszköz, mennyi, és akkor ehhez képest hát a lefegyverzés gyakorlata az alapvetően abba kéne, hogy beágyazódjon, hogy az a politikai ok, az a társadalmi szándék, és ehhez kapcsolatban mondjuk a fegyveres csoport eltűnjön, ami a harcokat kiváltja. Tekintettel arra, hogy a palesztin lakosságnak semmilyen mondjuk két állami megoldás iránymutató, vagy akár csak egy normális létezés feltételeit lehetővé tévő megállapodást nem kínálnak, egyelőre csak kényszerítik őket a katonai eszközökkel, és ennek része a Hamász pusztítása. Nem látom, hogy az miért működne.
1: Látható ön szerint bármilyen elmozdulás az amerikai elnök stratégiájában? Most gondolok egyrészt a közel-keleti stratégiára, másrészt pedig az Ukrajnával kapcsolatos stratégiára is, hiszen ugye ott pedig a Patriot rakéták gyártásának kérdésében lépett egyet Washington. Hogy tudná ezt összegezni?
2: Hát a közel-kelet esetében ugye több szálon mozognak az események, és látszik a diplomáciai erőfeszítés a háttérben. Ugye a libanoni miniszterelnök volt Washingtonban, és aztán most az izraeli miniszterelnök. Tehát ott a két front, ott a Hamász és a Hezbollah ügyét is próbálják valahogy ugye elsimítani. Egyébként Libanonban is hasonló irányba zajlottak a tárgyalások, az aktuális mondás, és ha minden igaz, akkor ma folytatódnak ezzel kapcsolatban az egyeztetések, hogy ott is egyfajta lefegyverzés az megszállt területeknek a mozgítja, hogy átfésülése történne meg, amiért cserébe Izrael kezdenék kivonni az erőit a megszállt dél-libanoni területekről, és a libanoni hivatásos haderő venni át azt a stabilizáló béke fenntartó szerepet, ami elvileg a Hezbollahnak működését megszüntetné. Mind a kettőre pedig mondja tágabb értelemben az iráni a háború kontextusában annyiban szükség van, és ebben a Hezbollah ügy az kiemelt szerepet kap, mert ugye Iránnak tárgyalási csomagjának az egyik elemeként kezeli azt, hogy az amerikaiak minden háborús tevékenységet a térségbe szüntessenek be, és ennek Izrael ugye könnyen hát alá tud tenni. Ami a szélesebb értelmű a folyamatokat illeti, hát Trumpnak nagyon szüksége lenne valamilyen diplomáciai sikerre az őszi félidős kongresszusi választások előtt, és egyelőre úgy néz, hogy legalábbis azt látják a nemzetközi szakértők, hogy ahhoz igyekeznek valamiféle lendületet, folyamatot fölépíteni, hogy akár az orosz-ukrán a háború vonatkozásában is legalább egy új tárgyalási hát folyamatot megpróbáljanak beindítani. Ezt el tudom képzelni, arról is szó volt most a Zelenszkij-Trump találkozó után, hogy Jared Kushnerék az ukrán a orosz háborúnak a főtárgyalói adott esetben meglátogatják Kijevet is, hogy ahhoz képest, hogy Oroszországba viszonylag gyakran járnak, és ez segítheti a tárgyalásoknak a beindítása.
1: Ön szerint ezek valódi stratégiai lépések, irányváltások, vagy pedig tényleg csak Trump, hogy mondjam, tárgyalási stílusának részei, illetve esetleg a kampányának részei?
2: Nem nevezném ezt olyan jellegű stratégiai irányváltásnak, amiből messze a következtetést lehet levonni, azért, mert mind a két háború esetében az amerikaiaknak inkább csak nyomásgyakorlási eszközei vannak, de katonailag döntő módon nem tudnak kényszeríteni feleket. Más egyéb eszközzel pedig egyedül hiába a Kínának akár mondjuk gazdasági erőnyöket, a felek nem voltak ebben kellő nyitottak a tárgyalásra. Az, hogy Trump és a tárgyaló csapat különböző elemeinek a fejében vagy diplomáciai készségében egyébként mi van, hát az egy külön történetet megérdemel, és hát valóban a tárgyalási stratégia az eléggé hektikus, és sokkal inkább támaszkodik az erő alkalmazásra, mint a klasszikus diplomácia bevett eszközeire.
1: Végezetül az Európai Uniónak mennyire önálló a mozgástere ezekben a kérdésekben, ezekben a konfliktusokban, és mennyire kell követnie az amerikai irányvonalat?
2: Hát Ukrajna esetében valamivel nagyobb lehet a mozgástere. Önmagában ez egy eredmény, hogyha ilyen tárgyalások vannak, ha az európaiak valóban ott tudnak ülni az asztalnál. Az egy évvel ezelőtti, vagy másfél évvel ezelőtti folyamathoz képest abból jobb a helyzet, hogy mondjuk úgy bevásárolta magát az Európai Unió, vagy az európai államok ebbe a tárgyalási folyamatba, azzal, hogy átvették az Egyesült Államoktól az ukrán támogatás anyagi terheit, katonai és egyéb értelemben is. Irán vonatkozásában sokkal kevésbé van érdemi ráhatása Európának, és ugye látszuk mind a két esetben, hogy Donald Trump nagyon keményen akár bírálja, vagy nyomást gyakorol az uniós intézményekre, vagy akár az egyes európai szövetséges államokra is, hogy minél közelebb helyezkedjenek az amerikai stratégiai pozícióhoz. Mozgástér van, de alapvetően itt is az érdemi ráhatáskészség az, ami legtöbbször hiányzik.
1: Az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus első pillantásra külön történetnek tűnik, valójában azonban ugyanannak a nemzetközi biztonsági környezetnek a részei. Csiki Varga Tamásnak, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjének köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. További szép napot kívánok!
2: Köszönöm a lehetőséget!
3: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
4: Gibraltár az Ibériai félsziget déli csücskén található brit tengeren túli terület igazi kuriózum. Ha Spanyolországból érkezünk autóval vagy gyalog, az első sok azonnal a határon ér minket. A belépéshez ugyanis keresztül kell sétálnunk vagy hajtanunk a helyi repülőtér aktív fel- és leszálló pályáján. Amikor repülő érkezik, a sorompók leereszkednek és a forgalom megáll. Ez a megoldás a világ egyik leghíresebb repülőtéri különlegességei közé tartozik. A legnagyobb turista csapda azonban a híres gibraltári sziklán vár ránk, ahol Európa egyetlen szabadon élő majom populációja, a berber makákók élnek. Bármilyen barátságosnak és cukinak tűnnek, a törvény szigorúan tiltja a majmok etetését. A hatóságok komolyan veszik a szabályok betartását, hiszen a turisták által adott ételek károsan befolyásolják az állatok természetes viselkedését. A szabályszegőket akár több ezer fontos bírsággal is sújthatják. Ráadásul a majmok pimaszok és agresszívak. Ha meglátnak egy műanyag zacskót vagy nasolnivalót a kezünkben, gondolkodás nélkül ránk ugranak és elveszik. Így a táskánkat mindig tartsuk szorosan lezárva.
5: Közel 170-en lettek rosszul a hétvégén a hőség miatt. Mától teljes körűen életbe lépnek az egyenlő bérezés szabályai. A magyar kormány szerint kritikus napok várnak az ország energiaellátására. Jövő év elejétől emelkedik a postások fizetése. Holnap is érvényben lesz a vörös riasztás, a nap legmelegebb óráiban akár 40 fok is lehet.
3: Napzárta. Kis Balázsa.
5: Kérem, hallgassák meg részletes híreinket. 167-en lettek rosszul, vagy ájultak el a hétvégén a hőség miatt, és mentőt kellett küldeni hozzájuk. Közülük 93 embert kellett kórházba vinni, tájékoztatott Petra Klimesová, a mentőszolgálat operatív központjának kommunikációs munkatársa. A mentőszolgálat figyelmeztetett, hőségben akkor is rendszeresen kell inni, ha nem vagyunk szomjasak. 11 és 16 óra között ne menjünk a tűző napra, világos, szellős ruhát és fejfedőt kell viselni. A lakást célszerű csak reggel és este szellőztetni, napközben pedig sötétíteni a szobákat. Kerülni kell a nehéz fizikai munkát. A szlovák vasutak közlése szerint jelenleg stabil a vasúti közlekedés az ország hálózatán. Az elmúlt napok rendkívüli hősége ellenére eddig egyetlen esetben sem deformálódtak a sínek a magas hőmérséklet miatt. A vasúttársaság folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárási helyzetet, és szükség esetén megelőző intézkedéseket vezet be, például ideiglenesen csökkenti az engedélyezett sebességet egyes pályaszakaszokon, hogy garantálja a vasúti közlekedés biztonságát. A rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás miatt továbbra is feszült az energiahelyzet Magyarországon. A mai nap történéseit Csenger Ferenc foglalja össze.
6: Jó hír, hogy a Paksi atomerőmű utolsó 240 megawattos turbinája egyelőre tovább működhet, várhatóan hétfőn, sőt akár kedden is. A kormány szerint azonban a következő napok továbbra is kritikusak lehetnek, ezért elsőként az állami intézményektől, a nagyvállalatoktól és az ipartól várnak további energiamegtakarítást. A lakosságot arra kérik, hogy délután 5 és este 10 óra között lehetőség szerint halasszák el a nagyobb áramfogyasztással járó tevékenységeket. Vasárnap közös erőfeszítéssel mintegy 700 megawattnyi fogyasztást sikerült megtakarítani, ami másfél paksi blokk teljesítményének felel meg. A kialakult helyzet miatt a parlamenti pártok vezetői is egyeztettek Budapesten. Magyar Péter miniszterelnök és az ideiglenes köztársasági elnök jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes egyaránt a politikai összefogás fontosságát hangsúlyozta. hangsúlyozták. Kiemelték, a válsághelyzetben a szakmai együttműködésre és a hiteles tájékoztatásra van szükség, a pánikkeltés és a félrevezető információk csak nehezítik a védekezést.
7: Már a felelősségünk, hogy valamilyen rövidtávú megoldást találjunk arra, hogy jövőre, ha itt leszünk egy ugyanilyen szituációban, akkor ne ugyanígy végződjön, hanem hogy legyen valami B vagy C megoldás, akár a hűtőcsatornánál, akár a Duna ágánál. Ezt ki kell közösen találnunk, és a lehető leggyorsabban meg kell valósítanunk.
6: Az energiatakarékosság érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is javaslatcsomagot készített. Egyebek mellett azt indítványozzák, hogy az augusztus 8-ai munkanapot nem most, hanem szeptemberben dolgozzák le. Emellett a cégek számára rugalmas munkaidőt, otthoni munkavégzést és az ipari termelés átszervezését ajánlják a csúcsidőszaki fogyasztás csökkentése érdekében. Közben a Sziget Fesztivál szervezői közölték, a rendezvény nem veszélyezteti az ország energiaellátását, szükség esetén saját dízelagregátoros rendszerrel teljesen függetleníteni tudják magukat az országos villamos energiahálózattól, így a fesztivál működése a kritikus időszakban sem jelentene többletterhelést a hálózat számára.
5: A román hadsereg ellenőrzött robbantással bontotta meg a Duna egyik mellékágának partját, hogy növelje a vízhozamot a csernovodai atomerőmű irányába. Az erőmű az ország villamosenergia termelésének mintegy ötödét biztosítja, ám a folyó alacsony vízállása miatt a múlt héten már le kellett állítani az egyiket a két reaktor közül. A művelethez 180 kg robbanóanyagot használtak, ötször többet, mint a vasárnapi sikertelen próbálkozásnál. A Duna Bala nevű ágának szabályozásának következő szakaszában szerdáig 4 kővel és más anyagokkal megtöltött úszályt süllyesztenek el, hogy mesterséges akadályt hozzanak létre és ezáltal növeljék az atomerőműhöz jutó vízmennyiségét. Mától hatályba lép a férfiak és nők egyenlő munkáért járó egyenlő bérezéséről szóló új szabály Szlovákiában, amelynek betartását a munkaügyi felügyelet ellenőrzi. A munkavállalóknak joguk van tájékoztatást kérni a kategóriájukban lévő átlagbérről. Ha a különbség meghaladja az 5%-ot, kérhetik annak kiigazítását. A szabálysértő munkáltatókra akár 100 000 eurós bírság is kiszabható. Ürge Tamás összefoglalója.
8: A jogszabály ugyan már június 7-e óta hatályos, a munkáltatóknak július 31-ig volt idejük arra, hogy kialakítsák alkalmazottaik új bérstruktúráját. Mostantól a munkaügyi felügyeletek már ellenőrizhetik a törvény betartását. Ezt Erik Tamás munka szociális és családügyi miniszter jelentette ki mai tájékoztatóján. Az új szabályok Tamás szerint elsősorban a dolgozó nőknek segítenek majd. Rendelkezünk egy olyan statisztikával, amely szerint a régóta dolgozó nők Szlovákiában átlagosan 16%-kal keresnek kevesebbet, mint a férfiak. Ezért nagyon örülök annak, hogy ez a régóta tartó diszkrimináció ezzel a törvénnyel végérvényesen megszűnik, értékelte a helyzetet. A miniszter szerint a munkavállalók számára a legfontosabb gyakorlati újdonság az, hogy a munkáltatótól nem csak a saját fizetésük összegéről kérhetnek tájékoztatást, hanem a saját munkaköri kategóriájukban lévő átlagbérről is. A munkavállaló így összehasonlíthatja a bérét az átlaggal, és szükség esetén további lépéseket tehet. Erik Tamás.
9: Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky pred vznikom zamestnania.
8: Az új szabályok szerint a munkáltató például köteles a megkülönböztetésmentes feltételeket már a munkaviszony létrejötte előtt biztosítani. Az álláshirdetésekben például úgy kell közzétennie a munkakör megnevezését, hogy az ne csak az egyik nemre utaljon, tette hozzá Erik Tamás.
5: A Szlovák Posta optimalizál, de jelentősen emeli a munkavállalók bérét. Az új kollektív szerződés több juttatást is garantál a posta dolgozóinak. A magasabb fizetések mellett az augusztusi hónapra egy rendkívüli, egyszeri 150 eurós jutalmat is kapnak. Ismét Ürge Tamás következik.
8: A Szlovák Posta megegyezett a szakszervezetekkel a 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó új vállalati kollektív szerződésről. Az új megállapodás egyik kulcspontja a közvetlen pénzügyi javadalmazást érinti. Minden alkalmazott alapbére 2027. január 1-től 100 euróval növekszik, miközben a posta már az idei évben is elismeri a munkavégzést, és az augusztusi hónapra egyszeri rendkívüli 150 eurós jutalmat fizet ki. A munkavállalók javára változtak a bérpótlékok és a sajátos munkarendért járó pótlékok is. A hiányzó kollégák helyettesítéséért járó rendkívüli díjazás 4,5 euróról 5 euróra emelkedik. Az új szabályok szerint a megosztott műszakok is anyagilag vonzóbbak lesznek. Az ebben a rendszerben járó bérpótlék 1,5 euróról 2 euróra nő. A munkavállalók számára a betegszabadság első napjától kezdve biztosítva lesz a kompenzáció. A betegszabadság első és harmadik napja között a táppénz az alapbér 55%-át teszi majd ki, a negyedik és 14. nap között pedig az alapbér 70%-ára emelkedik. A posta emellett jelentősen növeli az ingázási támogatást azon alkalmazottai számára, akik nagyobb távolságról járnak dolgozni. A 30 és 40 km közötti ingázás esetén az igazolt költségek 40%-át téríti meg az eddigi 20% helyett. A 40 km feletti ingázásnál a hozzájárulás 35%-ról 50%-ra emelkedik. Az új kollektív szerződés a konstruktív párbeszéd és azon őszinte törekvésünk eredménye, hogy a lehető legjobb feltételeket teremtsük meg a munkavállalóink számára, jelentette ki Vladislav Kupka, a Szlovák Posta vezérigazgatója.
5: Olaszország azt javasolja, hogy az Európai Unió albániai mintára hozzon létre és finanszírozzon központokat az illegális bevándorlók számára. A kezdeményezést a tagállamok belügyminisztereinek keddi rendkívüli videokonferenciáján terjesztik elő, amelyet a spanyolországi Ceutában kialakult migrációs válság miatt hívtak össze. A spanyol hatóságok szerint a múlt héten érkezett 10 000 közül már mintegy 69 500 vissza tértek Marokkóba, ugyanakkor több ezer migráns továbbra is a spanyol exklávéban tartózkodik.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
10: Nyonban kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák rájátszásának párosításait. A Bajnokok Ligájában, ha a Slovan túljutna a svéd Mielbin, az örmény Ararat Jereván és a szlovén Cselje párharcának győztesével mérkőzne a főtáblára jutásért augusztus 18-án vagy 19-én Pozsonyban, egy héttel később pedig idegenben. Ha viszont kiesne, akkor átkerülne az Európa Ligába, ahol a ciprusi Pafosz és az osztrák Salzburg párharcának további utójával csatázna a főtáblára kerülésért augusztus 20-án odahaza, egy héttel később pedig idegenben. Az Európa Ligában, ha a Ferencváros kiverné a lengyel Zabzset, a sorozat playoff szakaszában a Trabzonspor lenne az ellenfele a főtábláért, augusztus 20-án Törökországban, 27-én pedig az Üllői úton. Kiesés esetén a Fradi átkerülne a Konferencia Ligába, ahol a francia Monakóval mérkőzne a főtáblára jutásért. A Konferencia Ligában a Dac továbbjutás esetén a holland Twente elleni harmadik fordulós párharcot kellene megnyernie, az ukrán Dinamo Kijev és az azeri Karabakh párharcának győztesével kerülne szembe augusztus 20-án és 27-én. Amennyiben a Győr és a Debrecen sikerrel venné a harmadik kört, az Eto a lengyel Poznany és a feröeri Klaksvik Európa Liga párharc vesztesével, a DVSC pedig a finn Turku és a liechtensteini Vaduz párharcának további utójával játszana a liga szakaszba kerülésért. A labdarúgó NB1-ben nem sokkal ezelőtt kezdődött a második forduló záró mérkőzése, az Zalaegerszeg-Paks találkozó. Ezüstérmet harcolt ki a Rajncsák Diana Varga Orsolya magyar páros női váltóban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az ötszörös Tour de France győztes Tadej Pogacar indul az augusztus 22-én rajtoló spanyol országúti kerékpáros körversenyen. A Vuelta az egyetlen hiányzó 3 hetes siker Pogacar számára 5 Tour győzelme mellett 2024-ben a Giro d'Italia is nyerni tudott.
3: Időjárás.
5: Továbbra is nagyon meleg az idő, a déli járásokban harmad, illetve másodfokú hőségriasztás van érvényben. Éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délnyugati térségekben azonban 24 fok körül is lehet. Holnap napközben többnyire napos idő várható, csak elvétve növekedhet meg a felhőzet, kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Rendkívüli hőségre számíthatunk, a levegő helyenként fülletté válik, a csúcshőmérséklet 35 és 40 fok között alakul, a déli ország részben marad a vörös riasztás. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora 2026. augusztus 3-án hétfőn. Kovács János hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Hallgassanak bennünket kedden is, mi számítunk az önök figyelmére. További szép estét a viszonthallásra!
11: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Hey, what's up?

Thank you.

0: strach.
1: Ciao.